0: azzal a Víz ZRT elnök vezérigazgatója.
1: A korlátozás összesen 18 ezer fogyasztót érint, Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófa védelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szenta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást, és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válnak, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. Migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
2: Én azt gondolom, hogy a ma iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgalé, írás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és az idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma, hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban belefér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelmi érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról? És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kell olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi királytalálkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettségik után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be. Úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. év folyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök, érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan 7-eseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik, úgyhogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történet az ad mondja kell, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozása az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő élet, én úgy érzem igazgató úr, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot

0: megnéztem természetesen a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelem verseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk, hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete, hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
1: A kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az zászlós hajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, hanem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon-nagyon komoly színvonal uralkodik. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgyhogy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak. Nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetséggondozást elismerő állami pályázati program, az önve, hogy Köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázatban. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk. Ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk. Tényleg egy országos ismertséget, meg hálózatot tart. A regionális fordulókán vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejébe egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda elzarándok. Nekem is elültette a bogarat a film, hogy valóban így van, igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfiai előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika Műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika Műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá és tartson egy Mohácsról szóló megemlékezést, törtem órát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán. Ősszel készültek el a kisfilmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arról, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt, elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárul. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai eseményekkel, beszámolni az egyes kezdeményezésekről, hirdetni akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelem tanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történelmet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történelmből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanár kollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanár kollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanár kollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
0: Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban, száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
1: Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem, általában, ha egy osztályjal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy történelem órán kerül elő, tehát hogy az onnantól kezdve egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő, hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg, van vonatkozása a reneszánszhoz művészet történetileg, van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei vörös márványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ezt nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni. De nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta mondhatjuk projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is. Tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közös élmény is számukra, tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl, És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál, vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
0: Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgató, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot a minket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatása alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskolás korúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
1: Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, úgyhogy ők aztán nyakig fülig benne vannak ebben. Úgyhogy ott nincsen nehéz dolgunk. Persze nyilván szakmai nagyon jól ki kell találni a feladatokat, ebben a Nemzeti Múzeumnak a múzeumpedagógusai kiváló segítséget nyújtanak, hiszen ezt ők menedzselik, mi ugye a többi feladatot, de hát hál' Istennek az egyesületben kiváló, nagyon jó fölkészült történelemtanár kollégákkal dolgozom együtt. Átlagos esetben azt gondolom, hogy kulcs a motiváció. Főleg egy külső helyszínen, tehát amikor tantermi keretek között vagyunk, ott a fegyelmezés klasszikus módszerek jobban működnek, nyilvánvalóan számonkérés egyebek is ott vannak, és ez is fontos. De amikor egy külső helyszínen vagyunk, amikor a csoport csak úgy mozog magába, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon meg kell teremteni a motivációt, és én hiszek abba, hogy persze nyilván diákcsoportja válogatja, de hogy egyfajta módon a diákokkal azt érzékelted, hogy itt most mi egyáltalán egy osztálykiránduláson is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk. Tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyen fajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig. Ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, ez miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várnék, de mondom, hogy gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni, gyerekeket, ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jó végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. És tényleg utóbb, amikor Győrbe szerveztem, akkor a középső nap az kenutúra volt.
0: Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
1: Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagás tanulásunk is, amikor a rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között. Szóval, hogy ez egy nagyon szép, meg nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégetettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide-vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszten, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, úgyhogy sokszor azért a közösségi eseményekken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
0: Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát?
1: Azt tudom mondani, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi 7. kezdtünk történelmet tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert egy hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk, olyan érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni. És hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne. Úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt, azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajz történelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni, a Krisztus 5. első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolába, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Benedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig akár az egyesület keretében vannak lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
0: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. önöket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Jó reggelt, Balogh Ádám, bársony, süveges,

Kohi. Jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi váltott lovakon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr. Márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbehívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a szentírási helyeket ezzel kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a bína bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bőkezűségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek, a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyájé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal, imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk: ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a Szent Lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél 1. fejezet 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az Atya és a Fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztust és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk, az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr: amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a Szent Lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. 2. Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket a Jézushoz való hűség, tehát a vele fönntartott szövetség irányítsa. Így tudunk magunk is áldássá válni a körülöttünk élők számára. Így lesz keresztény életünk alapja, jövőnk lényege, az Istentől kapott ajándékról szóló beszédünk és tetteink megnyilatkozó tanúságtételünk. Kedves rádióhallgatók, már ez a rész is oly gazdagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a szentháromságos formula összegzi az egész üdv történetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. S ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára, minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát. De a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta el többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődése. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a szinvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont májusban. Az úton a forradalom felé felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencián a történelmi korról és benne az egyházak helyzetéről, tevékenységéről kérdeztük a történészeket, előadókat. Császli Erzsébet összeállítását hallják.
2: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalától, a 8. kerületből, a Vas utca 10 szám alól. Egy konferenciára jöttünk, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont szervezett az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az a cím a konferenciának, hogy úton a forradalom felé, felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon. A konferencia két blokkból áll, az első a magyar társadalom állapotát mutatja be 1956-ban, a második pedig az egyházak felekezetek helyzetéről szól szintén 1956-ban. Beszélgető társunk Szakolci Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának a munkatársa. Először is arra kérjük, hogy mutassa be a magyar társadalmat 1956-ban. Hogyan éltek az emberek, milyen problémákkal kellett megküzdeniük?
3: Ami mindenkire valahogy jellemző volt, az három dolog lenne. Az egyik, hogy 1956-ra olyan mély szegénységbe jutott az ország, ami a ma embere számára szinte elképzelhetetlen. Ma már egy hajléktalannak van ruhája, amibe föl tud öltözni, kabátja, pulóvere, valami, ami le tud feküdni, tehát a ruhának nincs értéke. Akkor egy embernek kettő inge volt, jó esetben, de volt, hogy csak egyet tudott használni, és este kimosta, és reggel újra fölvette. A lábbelinek a problémája, hogy volt, aki cipőt nem tudott venni magának. És ez országosan értendő a nyomor, egy-két nagyon preferált ágazatot kivéve, tehát nem tudom, nehéz ipari munkásság jobban keresett, de ha valaki egy asztalos üzemben, bútorgyárban dolgozott, akkor ez már rá is érvényes volt, rá is vonatkozott. A mindennapi létfenntartás súlyos nehézségeket, problémákat okozott az országban, és ebből nem lehetett kitörni. Tehát olyan hosszú volt a munkaidő, annyi egyéb feladattal voltak leterhelve, hogy nem volt útmenekülési lehetőség. Ez az egyik, ami nagyon fontos a forradalom szempontjából. Érdekes egyébként, ez az ENSZ különbizottságának a jelentésébe is bekerült, hogy havi 300 forintért nem érdemes élni, és valahogy ezt a rendszert meg kell változtatni. A másik, a hazugságra épülő és ideológikus önellentmondásokra épülő rendszer, tehát

0: osztály, nem uralkodó osztály, hanem nagyobb elnyomásban van, mint a Horthy korszak idején. Hogy a munkásparaszt szövetség legfeljebb a gyárakban valósul meg, ahol a gazdaságát elhagyni kénytelen parasztot a hosszabb ideje ott dolgozó munkás tanítja meg arra, hogy mi a villáskulcs, melyik a kalapács, mit kell ezekkel munka közben csinálni, mert az, aki a kasszával tud dolgozni, sarlóval, ásóval, ezeket nem tudta, tehát ezzel kapcsolatban tartom nagyon fontosnak a társadalmak ezt az össze-vissza forgatását. Az, hogy mindenki bizonytalan volt a saját helyén. Ismerünk olyan három elemét végzett gazdát, akit származása, politikai meggyőződése miatt kineveztek egy falu tanácselnökévé. Szegény két évig csinálta, kínlódva, és utána elmenekült és lemondott, mert nem tudja. Az esztergomi hadtestnek a parancsnoka, asztalosul. Minden szabad idejében próbálta művelni magát, mert tudta, hogy ő nem ért ahhoz a feladathoz. És ez nagyon fontos, mindenki rosszul érzi magát, ha olyan munkát csinál, olyan pozícióban van, amihez nem ért. Tehát 56 ezt a létbizonytalanságot próbálta valahogy megoldani.
1: Beszélt a parasságról, beszélt a munkásságról, az értelmiség milyen helyzetben volt?
0: Pártvezetés, a legfőbb hatalom az egész országot szembeállította magával, háborút vívott az egész országgal, és ebben a háborúban az egyik legfőbb ellenség az értelmiség volt. A régi értelmiség, amelyik már a Horthy korban értelmiségi volt, akár középiskolai tanárként, akár újságíróként. Ezeket a horthista elithez sorolták, tehát már származását tekintve osztály ellenségnek minősítették, és nem hitték el, hogy hajlandó politika semlegesen végezni a munkáját. Tehát egy magyar tanár, hogy vajon mit fog a gyerekeknek átadni, miközben az irodalomról beszél a történelemtanár, de a biológia tanár is. És az értelmiséget különösen nyomta ez a szovjetizálási, vagy a Szovjetuniónak az egekbe emelése. Csak az számított tudományos eredménynek, amit a Szovjetunióban találtak ki. Tehát a szovjet biológia, a szovjet nyelvészet, a szovjet közgazdaságtan, miközben hát ezért a szovjet tudományosság egy-két részt területtől eltekintve, vagy a szovjet művészet nem volt olyan rangú, mint a nyugat-európai, tehát ez már nem Dosztojevszkijnek, a Tolsztojnak a kora, hanem ez egy másik időszak.
1: Mi vezetett az 56-os forradalomhoz? Mit szerettek volna megoldani az adott történelmi helyzetben?
0: A társadalom 47-48-tól, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 45-től, nyugodtan mondhatjuk, hogy 39-től, tehát már jó néhány évvel a világháború vége előtt egyre nehezebb helyzetben volt. Az emberek egyre nehezebb helyzetben éltek, viszont addig, amíg működött a terror, amíg mindent uralt a terror, addig az elégedetlenség magánkörnyezetben sem tudott hangot kapni. Tehát én nagyjából azt mondanám, hogy a forra leves, és a kuktában le van zárva. Az ott belül forr, de nem tud kijönni. Na most, amikor 53-ban Sztálin halálával, utána a 20. kongresszusban a krucsovi beszéddel leemelték a fedőt, vagy egy kicsit odébb mozdult a fedő, és rés jött. Ezen a résen kitört az az elégedetlenség, az az ideológiai elégedetlenség, az anyagi elégedetlenség, a kulturális, az életmódbeli. Tehát tudni, hogy ez a kommunista diktatúra minden klasszikus társadalmi kapcsolatot összet. A családok, az egyházak, a társadalmi szervezetek. A családba olyan szinten nyúlt bele, hogy a szülőnek is, de a gyereknek is kötelessége volt följelenteni a másikat, ha valamilyen bűnön érte, és ez meg is történt. Konkrét esetet tudunk, amikor a szülő leküldte a gyereket 2 forinttal vásárolni valamit, a gyerek nem adta vissza a visszajáró 40 fillért, vagy akármennyit, és a szülő följelentette az iskolánál a gyerekét, ahol az iskolai bíróság megbüntette. Ez valami borzasztó. Az, hogy nem tudom, a horgásztónál alakult horgásztársaságnak nem az volt a legfőbb feladata, hogy a halastóban halak legyenek, hanem hogy

az ott horgászók tájékozódjanak a marxista-leninista irodalomban. És az, hogy halak is legyenek, az valami sokadik szempont. A nőszövetség nem a nők jogainak a biztosítását akarta, nem a nőket ért sérelmeket akart orvosolni, hanem a nők kommunista átnevelését szolgálta. Ez a fajta totális és totális rossz irányba elnyomás, mert az ember hajlandó meghúzni a nadrágszíjat, hogyha annak van értelme. De itt ennek a magyar nadrágszíj meghúzásnak mi volt az értelme? A hadipari beruházások, ami a leggyorsabban elavuló gazdasági ágazat, és Magyarország nem akart háborúzni, hát kit akarjuk megtámadni, tehát sem katonai célunk nem volt se egyéb. Tehát igazából a szemétbe dobtuk ki azt, amit mindenki saját magán kénytelen volt megspórolni. Egy történész mondta egyszer egy konferencián, megkérdeztem tőle, hogy végül is van-e olyan pontja kommunista diktatúrának, ahol valami pozitív érték jött létre. És azt mondta, hogy a gyerekköltészet. Mivel Vörös Sándort nem engedték publikálni, és nem írhatott olyan verseket, amiket akart, átment a gyerekköltészet. Ennek köszönhetjük a Bóbitát, vagyis hát a Tündért, a többi Vörös Sándor verset, Zeljuk Zoltán gyerekverseit, tehát a gyerekirodalom, gyerekköltészet, de ez elég borzasztó, hogy 10 év alatt egy ország más értéket nem tudott teremteni.

0: Lénárt András a beszélgetőtársunk, a Holokauszt Emlékközpont munkatársa, történész kutató. Arról beszélt, hogy a zsidó embereknek hogyan változtatta meg az életét 1956 és az utána következő évek.
1: 1956-ban az izraeli felekezet, akkori nevén MIOK, Magyar Izraelitek Országos Képviselete, nem igazán volt aktív politikailag, különösen nem a forradalom idején. Csendben kivártak, azt lehet mondani, egy nyilatkozat született összesen november 3-án vagy 2-án, ez sem pontosan tisztázott. Nem álltak testületileg a forradalom mellé, legfeljebb az utolsó napon, amikor már mindenki, akkor nyilvánították ki, hogy támogatják ezt a mozgalmat. Nagyobb hitközségi vallási élet zajlott több helyszínen, többen kapcsolódtak be zsinagógákban és kisebb imaházakban, és a kimutatások szerint többen jelentkeztek talmudtórára, tehát vallási oktatásra gyerekek közül, és egy picit emelkedett a házasságok, a felekezeti házasságok, születések és a bármicó rituális felnőtté nyilvánítása. Tehát picit élénkült ez az élet. Na most 56-ban mégis itt a kiszabadulást lehetőségét találták meg, ahogy sok más nem zsidó is Magyarországon, tehát talán az utolsó esélyt arra, hogy lakóhelyet változtassanak, elhagyhassák az országot, és ezzel elég sokan éltek is. Azt lehet mondani, hogy a zsidó származású emberek felülreprezentáltak voltak a 180-200 ezres kivándorló tömegben, tehát becslések szerint 15-20 ezer zsidó háttérre rendelkező ember hagyta el az országot, és ennek egy része vallásos volt, vagy vallási okok volt. Mégpedig azért, mert akik az ortodox irányzat, amit bekényszerítettek a közös hitközségbe 1950-ben, az ortodox irányzat képviselői nem engedtek abból, hogy a szombatot ünnepnapként megtartsák. Márpedig ez problémát jelentett a korban, mert szombat nem volt munkaszüneti nap. Van olyan eset, hogy egy helyi hitközség nem veszi föl a tagjai sorába azt a csepeli munkást, aki három műszakban dolgozik Cseppelen, és szeretne az ortodox hitközség tagja lenni, mert ezt nem tudja tartani, járhat templomban, megünnepelheti, tarthatja a zsidóságát így vagy úgy, de nem lehet hitközségi tag. Tehát akinek ez nagyon fontos volt, az ebben az 56-os emigrációs hullámban lehetőséget látott arra, hogy elhagyja Magyarországot, mert nem volt várható ezen, hogy itt változás lesz ezen a téren. Sokan mentek Izraelbe, és sokan mentek nyugatra, Amerikába vagy Nyugat-Európa országokba, az más kérdés, hogy ott aztán miként élték életüket, szóval mennyire tartották a vallást, vagy a szombatot akár.
0: És az Izrael állam megalakulása hogy érintette az itteni zsidó származású embereket?
1: Izrael hivatalosan 1948 májusában alapult meg, kiáltották ki, és hát nagyon örültek neki. Tehát azért akkor még viszonylag szabadon lehetett véleményt alkotni. Lényegében minden rabbi és minden hitközségi vezető üdvözölte Izraelt, mégis a Szovjetunió is, tehát megtehették, mert ekkor még ebben a pillanatban a uralkodó politikai nézet, tehát a kommunisták, illetve a Szovjetunió is Izrael mellett volt, de ez hamar változni fog, lényegében 48-49-ben ez fordul. Úgyhogy ez egy biztos, hogy egy ilyen felszabadulás érzetet adott, illetve az önbecsülésüket emelte Izrael léte, csak hogy ezt aztán a későbbiek során már nem hangoztathatták. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy sem a felekezeti labban, ami lényegében az egyetlen publikus, nyilvános sajtótermék volt, a nyilvánosság egyetlen formája a felekezet részéről, sem hitközségi gyűléseken, meg mártír megemlékezéseken, vagy a szószékről rabbik nem támogathatták Izrael létét, mert azt Amerika, vagy az imperializmus által befolyásolt országnak tekintették, márpedig a Szovjetunió és a béketábor, tehát a szocialista országok, az arab feltörekvő országok mellett csorakoztak föl, így aztán Izrael egy tabu téma lett, akár a szóban, akár írásban a hitközségen belül.
0: Hogy vándoroltak ki 57-ben sokan, amikor zártak voltak a határok?
1: Hát egyrészt 56 végén éppen nem voltak zártak, tehát hogy akkor sokan illegálisan, de mégis némi állami jóváhagyással ki tudtak menni, nem mindenkinek sikerült. De 57-ben volt államközi megállapodás, titkos, hogy bizonyos számú ember kivándorolt Izraelbe, úgyhogy ők 57 április és májusában csendes körülmények között, de nem illegálisan, nem legálisan ki tudtak vándorolni Izraelbe.

0: Fejérdi András a beszélgetőtársunk. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humán Tudományok Kutatóközpontjának, Történettudományi Kutatóintézetének az igazgató helyettese, tudományos főmunkatársa. Ő az egyházak szerepéről beszélt. Mi volt a jellemző az 50-es években az egyházakra?
1: Leginkább a katolikus egyházzal foglalkozom, de nyilvánvalóan bizonyos változtatásokkal a többire is igaz az, hogy az 50-es évek elejére a katolikus egyház esetében ez tulajdonképpen 50-51-re a mozgásterük teljesen beszűkül, lényegében a kultusz szabadság, tehát a liturgikus élet terének a kihasználása az is korlátok között az egyetlen lehetőség, egyébként pedig intézményesen a társadalomtól jelentős részben el vannak vágva. Cenzúra alatt álló kispéldányszámú, állam által kiválasztott vagy jóváhajtott újságírói gárdával működő lapjaik vannak, az iskolai hitoktatás, ami elvileg fakultatívan választható tárgy, az is mindenféle eszközzel akadályozva van, és nyilvánvalóan az egyház belső adminisztratív szabadsága is korlátozva van, értve ez alatt az egyházi tisztviselők, papok kinevezésének, áthelyezésének a szabadságát, és a katolikus egyház esetében talán a legjelentősebb a békepapi mozgalomnak a szerepe, mert mindenféle korlátozással és ellenőrzéssel együtt sem sikerül maradéktalanul térdre kényszeríteni a katolikus egyház vezetését, és gyakorlatilag ezért egy alternatív, az egyházon belülről működő, ellenőrző és állam iránti lojalitást kifejező szervként állami kezdeményezésre hozzák létre az 50 nyarán a békepapi mozgalmat, ami egy nem állam az államban, hanem bizonyos értelemben egyház az egyházban.
0: Hogyan választották ki azokat az embereket, akik vállalkoztak a békepapságra?
1: Ez egy nagyon összetett dolog. Az alakuló ülés létrehozásakor van néhány olyan pap, akik jellemzően viszonylag erős szociális érzékkel rendelkeznek, és a szociális igazságtalanság felszámolásában párhuzamokat találnak a kommunista tanok, követelések, helyzetértékelés és az ő általuk kívánatosnak tartott célok között, de ez az alapbeállítottság ezen kívül vagy sértettséggel, vagy félreállítottságérzéssel, vagy karriervágyal, adott esetben pedig korábbi megkurcolásból fakadó belső félelmekkel árnyalódik. Tehát itt, hogyha a békepapi mozgalom felső vezetésére gondolunk, például egy Horváth Richárdra, akinek egyébként még az is megkérdezett, hogy tényleges papi hivatása vajon volt-e egy időszakban, az is fölmerül, hogy ő laicizál, és gyakorlatilag az állam mondja neki, hogy nem, mert nekik papként van rá szüksége. Ő mondjuk egy ilyen szélsőséges eset, egy nagyon összetett személy, Vereszóczi Miklós, aki a börtönben elszenvedett atrocitások nyomán válik hajlékonnyá az állam irányába, és a róla készült, vagy általa készített dokumentumokból az látszik, hogy van benne egy lelkiismereti feszültség a saját szerepe miatt, és próbálja rendezni állandóan azért a helyzetét az egyház felé. És például az alakulógyűléseken meg vannak olyan szereplők is, akiket a püspökök küldenek azért, hogy lássák saját megbízható embereiket, hogy lássák, hogy mi történik, mire kell számítani. És utána a működtetésében is az egész békepapi mozgalomnak van egy ilyen kontraszelekció, anyagi pozíció, egyéb érdekek miatt kompromisszumokra kész papok, vagy valamivel megzsarolt papok adják egy részét. Van egy olyan talán legszélesebb rétege ennek a békepapi mozgalomnak is, aki mint kötelező dolgot vállalja, de igazából aktívan nem vesz benne részt, és vannak még azok az árnyalt helyzetértékelések, amikor valaki aktívan részt vesz a békepapi mozgalomban, kifele a nyilvánosság előtt hangosan támogatja az államnak a működését, elvárásait, és ugyanakkor a pozícióját és az ebből a békepapi szerepből fakadó védettségét meg arra használja, hogy a saját plébániáján működő káplánoknak adjon szabadságot a lelkipásztori életre. Tehát ez egy egyéni esetenként vizsgálandó, nagyon összetett valóság.
0: És hogyan érintette az egyházat a forradalom?
1: Bizonyos értelemben váratlanul érte. Az nyilvánvaló, hogy az 56 tavaszán kibontakozó desztalinizációs folyamatok Hruscsovnak a 20. kongresszuson, a Szovjetunió Kommunista Pártja 20. kongresszusán elmondott beszéde nyomán a régióban kibontakozó desztalinizációs folyamat, a társadalmi erjedés az egyházat is késő tavaszra eléri. Ez elsősorban ekkor még inkább azt jelenti, hogy a fennálló rendszer keretei között próbálják a sérelmeiket orvosolni, és az egyház mozgásterét tágítani. Az iskolai hitoktatás beiratásánál jelentkező visszásságoknak a felszámolásával, az egyház számára biztosított sajtótermékek vagy könyvkiadás példányszámának a növelésével, a püspökök dispozíciós jogának a szabad biztosításával, de nem megkérdőjelezve alapvetően a fennálló rendszert. Ezt jól mutatja az, hogy amikor amnestiát kérnek, akkor olyan papokra, szerzetesekre korlátozzák az amnestia kérelmet, akiket nem kifejezett politikai, hanem politikainak minősített vallási tevékenység miatt ítélnek el, és amnestiát kérnek, és nem kérdőjelezik meg, hogy ez az állam szempontjából bűnnek értelmezhető, és csak a forradalom előtti napokban jutnak el oda, hogy például Mindszenty esetében is, és mások esetében is nem amnestiát, hanem rehabilitációt, tulajdonképpen a megállapított bűnösség semmiségének a kinyilvánítását kérik. Maga a forradalom ugyanakkor váratlanul éri az egyházat, viszonylag lassú a reakció. Az elején inkább a béke fenntartása, a vérontás elkerülése dominál. A hónap utolsó napjára, a 28-29-ére fogalmazódnak meg részben alulról jövő alsópapság részéről, részben a püspöki karon belül is a határozottabb követelések, és kezdenek el egy szabad világ lehetőségével számolni, és ezen keretei között keresni az egyház helyzetét. Nyilván egészen új helyzetet teremt majd Mindszenty Józsefnek a visszatérése a fővárosba, ugye őt magára hagyja az őrsége Felsőpetényi kastélyban, és utána a rétsági páncélos alakulatok kísérik föl Budapestre, aki rövid tájékozódás után elindítja az egyháznak a belső megtisztulását, és ennek az egyik legemblematikusabb terepe, amit valamennyi főpásztor egyébként november első felében végrehajt, az őket meg nem illető posztokról a békepapoknak a visszahívása, az ő lecserélésük.
0: Ők részt vettek a forradalomban, sebesülteket ápoltak, élelmiszert osztottak, ezért nem érte őket retorzió?
1: Az egyik ilyen csoport, akinek jól dokumentált az ilyen karitatív sebesültek ápolása, kórházak látogatásában játszott szerepe, az a központi szemináriumnak a kispapjai. Az a retorzió, ami ezeket a kispapokat érinti, az nem kifejezetten ezért a tevékenységükért éri majd őket, hanem azért, mert a forradalom bukása után egy úgynevezett Péter levélben a saját tapasztalataikat leírják, és elkezdik a papság körében terjeszteni, hogy dokumentálják valamilyen formában, hogy ők hogyan látták a forradalmat, és igazából a velük szembeni megtorlás azért éri őket, mert a forradalomnak a rendszer által elfogadott olvasatát ezzel megkérdőjelezik.
0: Utána milyen folyóiratokat tudtak kiadni? Miben szóltak a hívekhez?
1: Az egész korszakban a katolikus egyház fő hivatalos lapja az Új Ember volt. Ez a 40-es évek végétől elég alacsony oldalszámon, 4-6 oldalban jelenthetett meg úgy hetenként, és ezen kívül a másik megmaradt folyóirata a katolikus egyháznak a Vigília volt, ami meg értelmiségi havilapként működött. A harmadik pedig emellett a Békepapi Mozgalom által kiadott kereszt című folyóirat volt, amit a Szent Szék 1955-ben betiltott. Ezzel együtt tovább működött a lap, és éppen 56 nyarán, augusztusban egy kompromisszum kereteiben Grősz József leállítja a lap kiadását, és a kompromisszum abból áll, hogy egy új néven Hanvas Endre budapesti apostoli kormányzó egyházi ellenőrzése alatt új néven jelenhet meg ez a lap. Gyakorlatilag ezek a lapok maradnak közvetlenül az 50-es évek második felében is, és valamikor azután a Teológia című inkább szakmának szóló folyóirat lesz még egy új platform, ami megjelenhet, de igazából nagyon szűk hivatalos megjelenési form. Állandó viták vannak a példányszám körül, hogy mennyire emelhetik például az Új Ember példányszámát.
0: Tulajdonképpen elfogadták a forradalom utáni helyzetet.
1: Ez is egy lassabb folyamat. Nagyon jól látszik az, hogy van egy elég hosszan elnyúló utóvétharc a katolikus egyház vezetése részéről, amit gyakorlatilag Grősz József a püspöki kar elnökeként koordinál. Ennek a keretei között 56. november-decemberében még a forradalom alatt megfogalmazott követelések érvényre juttatását kérik. Ennek egy jellemző epizódja, hogy amikor az állami egyház egyházügyi hivatalnak a vezetése. Az új helyzetről tárgyalni akar a püspöki kar vezetésével, akkor Grősz József nem hajlandó az államegyházügyi hivatalba bemenni, és gyakorlatilag ilyen kanossza járásként az államegyházügyi hivatal elnöke kénytelen lemenni Kalocsára, ahol bizonyos biztosítékokat ígér, természetesen amit aztán nem tartanak meg Grősz Józsefnek, és lényegében a kormányzat, egy felálló Kádár rendszer 57 tavaszán tud ráfordulni az egyházzal szembeni megtorlásra, vagy az egyház korábbi ellenőrzésének a helyreállítására. Ekkor sikerül valamilyen formában újraindítani az 56-os forradalomban megszűnt békepapi mozgalmat. A helyzetet a püspöki kar úgy próbálja menteni, hogy saját ellenőrzése alá vonja ezt a mozgalmat az Opus Pacis megteremtésével. Ezt az alkut, amit így megkötnek a kormányzattal, ezt sem tartják, mert arról volt szó, hogy ez csak egy ilyen ernyőszervezet, aminek központi szervei vannak, és nincsen alsó mozgalmi része. Ettől eltérően azonban 57-től ezt a békepapi mozgalom alulról jövő püspöki ellenőrzést nélkülöző részét is újjáépíti a hatalom, és gyakorlatilag különböző ügyeket felhasználva, mint például Pap Kálmán esetében azt, hogy az ő papjain keresztül kialakul egy titkos kommunikációs csatorna nyugatra, Ausztrián keresztül a Szentszék felé, és ezt leleplezik az állami hatóságok, és hogy ő ne kerüljön börtönbe, ezért kötnek kompromisszumot, közben már a püspöki kar egyik leghangadóbb személyét, Badalik Bertalánt 57. szeptemberében Váci püspökkel együtt helycére internálják. Ugye a Váci püspök Péter József már 53 óta ott van, és csak a forradalom napjaiban szabadul ki átmenetileg rövid időre. És ugyanennek a megtorlási folyamatnak további része, hogy a hatalom számára leginkább elfogadhatatlan, vagy velük szemben leginkább ellenállást tanúsító főpapokat is igyekeznek működésükben korlátozni, és Foly Lajos lesz a következő célpont, akit a 60-as évek elején egy kvázi házi őrizetre szorítanak vissza.

0: Földváriné egy kis Réka a beszélgetőtársunk, ő a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának az elnöke. A hatalom és az egyház szembenállásáról beszélt. Hogyan alakult ez a második világháború után?
1: Ugye itt tulajdonképpen 1945-től kezdődően, ha tetszik, két rendszerváltás tolódott egymásra. Hiszen egyfelől ott volt az örökség, ami az államegyház viszony, az egyház és a politika viszonya a háború előtt, illetve a háború alatt, ami egy nagyon terhelt és rengeteg érzékeny kérdést felvető problémacsomag volt. És tulajdonképpen az, hogy ezt újra kell gondolni, hogy az egyház nem mindenben állt ki belesítő kérdésben, úgy, ahogy az elvárható lett volna. Másfelől, hogy voltak olyan emberek az egyházakon belül, akik akár életüket is kockáztatva vettek részt az embermentésben. Tehát ezek komplex kérdések voltak, ugyanúgy az egyház finanszírozásának a problémája, az egyházi iskolák fenntartásának a gondja, tehát nagyon-nagyon sok kérdés volt, amiről kellett volna beszélni, de erre rétegződött rá a második rendszerváltás, ami pedig a kommunista hatalom átvétel a szovjet hadsereg, a Szovjetunió támogatásával. És innentől kezdve minden olyan kérdés, ami felmerült, azonnal egy pártpolitikai kontextusban értelmeződött, és tulajdonképpen a kommunista párt szempontjából pedig kifejezetten egy egyházellenes és vallásellenes kontextusban próbálták meg ezt felhasználni. És innentől kezdve tulajdonképpen a 45 és 48 között időszak egy meglehetősen színes és komplex kérdés, aminek végül is a végeredménye mégiscsak az, hogy amikor a kommunista párt úgy látta, hogy eljött az idő már a politikai agendájában, hogy az egyházakkal szemben nyíltan fellépjen, akor először a protestáns egyházakkal, majd a katolikus egyház vezetésével szemben is, különböző módszerekkel, de hasonló célok miatt lépett föl. Ugye Ravasz Lászlót, a református egyház püspökét politikai kényszer hatására elmondatták, és az új püspök, akit megválasztottak, Berecki Albert, majd a Tiszántúlon Péter János, aki kifejezetten Rákosi Mátyás, a kommunista párt vezetőjének a személyes döntése vagy akarata képen kerültek az egyház vezetésének az élére, ugye mint Szenti Ordas Lajos evangélikus püspököt börtönbe zárták, ugyanúgy ugye mint Szenti József érsek ellen is koncepciós eljárás indult, és tulajdonképpen gyakorlatilag a 48-49 és az 50-es évekre kialakul az a pártállami egyház politika, amely különböző eszköz vagy különböző intézményeken keresztül, de megpróbálja részben a protestánsoknál az egyházvezetést felhasználni, illetve amennyire lehet magát az egyházi teológiát is felhasználni a saját hatalmi céljai érdekében, és aki ennek ellenáll, azt vagy a pártállam saját eszközrendszerével, államvédelmi hatósággal, politikai rendőrséggel, börtönökkel, internálással, stb., vagy pedig a protestáns egyházak esetében nagyon sokszor az egyházvezetés által szorítja ki a pozícióból, teszi félre. Ugyanakkor azért mégiscsak azt kell mondani, hogy tehát sem az egyházak, sem a hatalom nem egy homogén rendszer. Tehát, hogy a református egyházról tudok jobban beszélni, még azok az új vezetők között is különbség van abban a tekintetben, hogy mennyire próbálja meg a saját szűk mozgásterét kitágítva az egyház érdekeit, vagy egyes egyházi személyek érdekeit képviselni. Tehát tulajdonképpen még ezen belül is, még egy Péter János, a Berecki Albertnek más az útja, más a célja is, és a különböző egyházi közösségek, szerveződések, lelkészeknek a viszonyrendszere is nagyon eltérően alakul a pártállami hatalomhoz, illetve az egyház vezetéshez. A nagy történet, az egyházüldözés története az azt ismerjük, és az igaz, de ennek igazából, hogyha mélyére nézzük, és alulról nézzük meg ugye ezt a történetet, igazából nagyon különböző mintázatokat látunk, a teljes kollaborációtól kezdve, a különböző ellenállási túlélési stratégiákig, és az ellenállásnak nagyon sokféle változatáig.

0: Virág Katalina beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
1: Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolni, és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személyi kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.
0: Melyek voltak ezek a lépések?
1: Hát az első mindenképpen ez a Galjatetői Bátrai tanácskozás volt, az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottság, a Luteránus Világszövetség képviselői, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői találkoztak, és többek között az úgynevezett ordas kérdést is napirendre tűzték, mert Ordas Lajos evangélikus püspök, akit 1948-ban koncepciós perben elítéltek, 1950-ben megfosztották a püspöki hivatalától törvénytelenül, és az ő egyház jogi helyzetét tűzte napirendjére ez a mátrai tanácskozás, hogy ezt elintézik, újra tárgyalják, és lehetőség szerint visszahelyezik Ordas a püspöki székbe. Ez nem történt meg, viszont az Ordas kérdés napirendre került, és ez egy nagyon fontos folyamat volt. Ennek a háttér tanácskozása az már 56. június közep.
0: Mirák Katalina beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
1: Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolni, és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személyi kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont még májusban. A konferenciáról Császi Erzsébet összeállítását hallották, ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztő Papildikó volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 ezer fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a színvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívül vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást, és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordonyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válna, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. Migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Psota Irén felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Napjaink félbe múlnak, napról napra annyi rosszat hallok én, és terjed a szürke fény. A szépből csúfot űznek, mégis érzem, hisznek.

De hogyha pénze van, és hogyha kedves, és ha hétköznap is tiszta inget vesz, és hogyha tudja, hogy mi illik a hölgyeknél, én csak azt mondom, nem.

és noha pénzes volt, és olyan rendezett, ötször egy héten tiszta inget vett, hiába tudta, hogy mi illik a hölgyeknél. Én csak azt mondtam, nem.

Ahogy belépett a sapkát, az asztalra levágta, s én mégsem tudtam, hogy mit tegyek. Bár nem volt pénzesem, és nem volt kedves, tiszta inget még vasárnap sem vett,

A kis lovag így is mondhatná, legyen az özvegyem. Lenne egy bolondos ötletem, hogyha túl van már az ötvenem. Legyen az özvegyem, legyen az özvegyem, legyen az özvegyem. Lesz majd 100 virágos sírhely,

hogy hófehér kalapban temetik a batkant, miközben erre kér. Lenne egy bolondos ötlet,

elszakít a vihar, mikor szél jön, sodródsz mindig tovább.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Psota Irén felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 24-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

Adjon neked Isten minden viharhoz egy szivárványt, minden könyhöz egy mosolyt, minden szükséghez egy ígéretet, és minden megpróbáltatásban egy áldást. Minden gondhoz, mint az élethoz, egy hű barátot, akivel megoszthatod. Minden sóhajhoz egy édes dalt, és minden imára választ. Egy jó barát biztos keze legyen számodra elérhető, és Isten töltse be mindig a szívedet bátorító örömmel. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől mindig kap meleg szavakat. Sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, és majd örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha. Oltalmazon borítsa föléd tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, között a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 ezer fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forintárfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a színvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szent a József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögöttes strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen.

0: ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva a kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítja a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába.
1: The human person is no longer consistently placed.
0: Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római Fauszékház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatta a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAO közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézménye a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak, és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a

0: Hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utat Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplő kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza a kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szent Atya. A felhívás hatékony végrehajtására csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitás csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szent Atya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szent Atya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézet hétfő délután. Jesus Christ, you are my life. Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa, mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a 6. pál aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk. Például azt mondanánk: egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
2: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni, válaszolta Leó pápa a Vatikánba zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a színvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívül vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, Napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Iván, Beáta és János nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név, melynek jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. A János bibliai név, a héber Johanan név, görög Johannes változatából származik, jelentése Jáve megkegyelmezett. Magyarországon a 16. és a 18. század között a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott, egészen az 1970-es évekig. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja, a néphagyomány szerint. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van. 1386-ban megszületett Kapisztrán Szent János, itáliai hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója. A római katolikus egyház a tábori lelkészek és a magyarországi katonai ordinariátus védőszentjének tekinti. 1910-ben megszületett az Alfa Romeo márka. Az Alfa Romeo sportautóiról nevezetes olasz autógyár a Fiat koncern része. A név önmagában egy program, vagy inkább egy program egyértelmű magyarázata. Az ABC első betűjét jelöli, egyfajta kiinduló pontot szimbolizál, valaminek a kezdetét, egy új élet kialakulását. 1953-ban megszületett Révés Sándor, Emerton díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek énekese. 1971-ben megszületett Mencel Gábor, a Bonanza Banzai együttes billentyűse. 1987-ben megszületett Lionel Messi, argentin labdarúgó, az FC Barcelona játékosa. 1859-ben az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres Solferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyeztek a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henri Dunant, svájci író szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra, hogy megalapítsa a Vörös Keresztet. 1948-ban az Egyesült Államok meghirdette az Európai Újjáépítési Programot, mely Marshall segélynéven vált ismerté. 1960-ban felbontották a Balkánpaktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia 1954. augusztusában kötötte. 1974-ben földkörüli pályára állt az első szovjet katonai űrállomás, a Szaljut 3. 1979-ben meghalt Örkény István, Kossuth díjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője. Az Újhold társszerkesztője volt, legismertebb művei, egyperces novellák, macskajáték. Radnóti Zsuzsa, Jászai Mari díjas dramaturg férje volt. 1988-ban meghalt Kesjár Csaba autóversenyző. Gokártban kétszeres magyar bajnok volt, majd autóversenyzőként is jelentős sikereket ért el. Többször nyert magyar, egyszer osztrák bajnokságot. A Nürnbergi Nürburgringen versenyzés közben 1988. június 24-én halálos balesetet szenvedett. 1897-ben meghalt Brassai Sámuel, nyelvész, filozófus, természettudós. Az utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával és műkritikával is. Az oktatásügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Nevelő volt a Gróf Bethlen családnál. Kolozsváron megalapította a Vasárnapi Újságot. A kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett. A Kolozsvári Tudományegyetemen 1879-től 1880-ig egyetemi rektor volt. Főbb művei többek közt, logika lélektani alapon fejtegetve, a magyar mondat, a módszerről. Budapesten utcát neveztek el róla, Debrecenben pedig iskola viseli a nevét. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta el többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlan kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a színvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szenta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról: döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
1: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25.

0: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. június 24-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak és Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Mezei Katalin az Istennek készült bejáraton át című versét Dér Gabriella mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban keresztelő Szent János születéséről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hát ezt nagyon nehéz építgetni, az az igazság akkor, amikor a családon belül a tagokat, az ifjabb generáció tagjait, igen nehéz meggyőzni arról, hogy ne írj nekem a cseten, hanem hívj fel telefonon, mert egyrészt rossz a szemem, és nem tudok visszapötyögni neked, másrészt gyorsabb, harmadrészt ugye ebbe szocializálódott, az Y vagy az X generációt említetted, de hát a baby boomosok meg még inkább annak vannak kitéve, hogy sokkal többet kell tanulni, hogy alkalmazkodjanak, hogy megértsék a rejtélyes Z generáció tagjait, akik ugye már unokák, dédunokák kategóriába esnek, és valóban, ahogy említetted, volt egy tévé,

0: verseny a figyelemért, hogy megragadják a figyelmünket, ahogy ön is említette, hogy jön a következő hír, jön a következő érdekes tartalom. Tehát ilyen módon nagyon nagy tudatosságra van szükség a média használatban is, és pont azért ennek az oktatása még nagyon gyerekcipőben jár. Sőt, ha az idősebb generáció, a szülői generáció előtt sincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudná ebben segíteni a fiatalabbat. Úgyhogy nagyon sok a kihívás, az akadály ebben, de úgy gondolom, hogy a prioritások, a tudatosság, a sokat segíthet, hogy mi számunkra fontos, mi a lényeges, amellett, hogy mindig rohanunk, hogy meg tudjunk élni, hogy biztosítsunk a gyermekeink, utódaink számára is az anyagi feltételeket, amik ehhez fontosak, de ugye emellett vannak más feltételek is, amik fontosak, lelki, az emocionális kapcsolódás, az elengedhetetlen. Robert Waldingenék a Harvardi Egyetemen végeztek egy több generációt átívelő kutatást, ami arra voltak kíváncsiak, hogy mitől boldogok az emberek az életüknek a végén, mi teszi őket boldoggá, és magyarul is megjelent a kutatásaiknak az elemzése, A jó élet az a címe a könyvnek, és nagyon érdekes felfedezések vannak ebben, de szumma szumárum az a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik az embert boldoggá teszik, nem a fényes karrier, nem a magas színvonalú, igen, anyagi jólét, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége. És én úgy gondolom, hogy ez generációtól független. Jól bizonyítja az is, hogy amikor vége lett például a Covid-nak, a nagyobb hullámoknak, akkor én végeztem erről egy kutatást a Nemzeti Hírközlési Média Hatóság részére, hogy mi jellemezte a különféle generációknak az eszközhasználatát, és azt lehetett látni, minden generációban, tehát még a fiataloknál is, akik igen sokat használták ezeket az eszközöket, megvolt a nagy igény arra, hogy térjenek vissza személyes kontaktusba, az érintkezésekbe, kortársaikkal és családtagjaikkal is, mert azért a személyes érintkezést ezt nem tudja pótolni.
1: Bizony, bizony.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon haladhatnak. Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Budapest felé a 79-es és a 73-as kilométer között új terelés épült ki. Aszfaltozás miatt a belső sávot lezárták. A forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik át. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták egészen július 3-áig.

0: Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen van félpályás lezárás érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült napos időben lesz részünk, keleten-dél-keleten időnként élénk északi-északkeleti széllel. Szombaton derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 33 és 38 fok között változhat. Vasárnap folytatódik a túlnyomóan derült, napos, száraz idő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délutára 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre. Tart a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre még több fásszáró, illetve mellettük már egyre több lágyszáró allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés pedig várhatóan erősödik. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűé, a szelíd gesztenyéjé, valamint a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fenyőfélék, a bálványfa, valamint a ciprus és tiszafa félék virágpora. Továbbá a lágyszáró allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény, a kenderfélék és a libatopfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a közepes magas, a kladoszporiumé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak az időkép.hu és a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Mezei Katalin. Az Istennek készült bejáraton át. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Alig várjuk, hogy megszólaljon, és mondjon, amit akar. Csak csönd ne legyen, mert az idegesítő. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Ha tartunk a szobánkban készüléket, amely fogni tudja az adását. És akkor ahelyett, hogy kihallanánk a csöndből, és szívünkbe fogadnánk, egyetlen gomnyomással elzárjuk a csöndet, és az Istennek készült bejáraton át lelkünkbe bebocsátjuk, szóljon inkább a műsor, csak ne legyünk a csönddel egyedül. Ne legyünk Istennel egyedül.
1: Mezei Katalin az Istennek készült bejáraton át című versét Dér Gabriella mondta el. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az LTBTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Bátyja Mezei Ferenc neutronfizikus, férje Olá János, József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögöttes strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába.
1: The human person is no longer consistently placed.
0: Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vámakadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római Fauszékház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatnak a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAU közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmények a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, Caritas csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, Caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szentatya. Szervezetük bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. Az Szentatya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézett hétfő délután.
2: Jesus Christ, you are my life.
0: Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a hatodik pár aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljuk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban. Nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk, egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkora térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban, és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a útközben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
1: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Öröm és megdöbbenés lengi körül keresztelő János születését. Egy évek óta gyermekáldásra váró idős házaspár, egy hosszú némaság után megszólaló atya, egy név, amely nem a családi hagyományt követi, hanem Isten új kezdetét jelzi. Mindez azt igazolja, hogy amikor Isten cselekszik, az ember csodálkozni kezd. Hiába próbálnánk szokásainkba, a megszokott rutinba zárni Isten cselekedeteit, a kegyelem utat talál. János születése nem egyszerű örömhír volt, hanem jel. Zakariás némasága annak következménye volt, hogy nem hitt az angyal szavának. A hitetlenség elnémítja az embert, de a kegyelem eljövetele újra szóra nyitja ajkát. Amikor megszületik a gyermek, és az atya engedelmesen leírja a nevét, megnyílik a szája, és dicsőíteni kezdi Istent. A hit újból hangot ad, a belső csend, ha engedelmes szív kíséri, dicséretté változik. A gyermek neve János. A név jelentése sokat mondó, az Úr kegyelmes. A történet minden részletében jelen van a kegyelem. Isten nem feledkezik meg népéről. János élete annak az ígéretnek hordozója, hogy Isten készíti az utat fia számára, és azt akarja, hogy az emberek is készüljenek. A mai evangélium egyik kulcsmondata, nyilván az Úr van vele. Itt nem csak János különleges küldetésére kell gondolnunk, hanem arra is, hogy minden emberi élet mellett ott van az Isten. Ő nem csak a prófétákban és a nagyszentekben munkálkodik, hanem mindenkiben, bennünk is. Gyakran észrevétlenül, de biztosan formál, vezet, és megadja a kellő segítséget a megfelelő időben. Lehet, hogy egy ideig némaságban vagyunk, nem értjük, mi történik körülöttünk, de ha hűségesek maradunk, egyszer majd értelmet nyer minden. Keresztelő Szent János arra tanít, hogy életünkkel mutassunk túl önmagunkon. Ő nem önmagát hirdette, hanem azt, aki utána jött, a megváltót. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ez a krisztusi tanítvány igazi lelkülete. Örömmel készíteni az utat mások szívében Isten számára, alázattal visszahúzódni, hogy a figyelem ne ránk, hanem Krisztusra irányuljon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekes könyv 270-es, az Éneklőegyház énekes könyv 598-as, a Szent Vagy Uram 140-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 270-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. Az Éneklőegyház énekes könyv 270-es, az Éneklőegyház énekes könyv 598-as, a Szent Vagy Uram 140-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 270-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Keresztelő Szent János születését ünnepeljük. Nem sok szentnek ünnepeljük a születésnapját is, általában csak a mennyei születésnapot szoktuk ünnepelni, mikor valaki eltávozik ebből a földi életből, és átmegy az Isten országába, de keresztelő Szent Jánosnak akkora jelentősége, az egyház úgy gondolta, hogy az ő születésnapját is ünnepeljük meg. Átmenető az Ószövetség és az Új Szövetség között, az Ószövetségnek talán mondhatjuk, hogy utolsó nagy prófétája, aki már nem csak előre megjövendöli Jézus Krisztus Urunknak a születését, hanem már rá is mutat, hogy ő az. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ezt a reggeli szentmisét elhunyt Tóth László édesapáért mutatjuk be. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számot éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl, és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: a szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondotta: kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keretségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt: nem az vagyok, akinek engem hisztek, de ime, itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje. Isten.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért,

Jordánban élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvérek, megünnepeljük tehát ezen a mai napon keresztelő Szent Jánosnak a születését, hogy mondtam már a Szent Mise kezdetén, ő azt a küldetést kapta, hogy előkészítse az utat a Messiásnak, az Úr Jézus Krisztusnak. Ahogy mondja máshol a Szentírás, mint Illés, Illésnek a szellemével, az a küldetése, hogy előkészítse a választott népet a Messiás érkezésére. De hát így áttételesen, ahogy már itt volt egy jövendőlés, ami bár Izraelről szól, de bőven alkalmazhatjuk keresztelő Szent Jánosra, áttételesen már nem csak Izraelnek tett szolgálatot, hanem minden népnek, hiszen számára még ez nem volt nyilvánvaló, de aztán nyilvánvalóvá válik későbbiek során, hogy a Messiás az egész világra jött, minden emberhez. Olyan szép volt ez a jövendőlés. Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát, a nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Mert Jézus Krisztus minden emberhez jött. Még ez keresztelő Szent János számára nem volt nyilvánvaló, sőt, sokáig tudjuk, hogy az apostolok számára se. Sőt, Jézus egyenesen még az apostoloknak is mondja, hogy csak Izrael nyájának elveszett juhaihoz menjetek. Aztán később bontakozik ez ki. Mindennek megvan a helye és a módja az üdvösség történetben. Így keresztelő Szent Jánosnak is megvan a helye és a módja. Ahogy Szent Ágoston mondja, átmenető az Ószövetség és az Új Szövetség között. Az Ószövetségnek az utolsó nagy embere, nagy prófétája, és érdekes, Szent Ágoston egy ilyen szép elmélkedés mond a mai Zsolozsmában erről, hogy az ő szülei, hogy Zakariás és Erzsébet idősek, időskorúak, és így születik gyermekük. Ez az időskor, ez kifejezi az Ószövetséget, de már ő nem csak prófétál, hanem már rámutat a bárányra, az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Kedves testvérek, tehát hozzánk is szól. Hozzánk is szól, minket is próbál készíteni, segíteni, mikor olvassuk a Szentírásban azt a részt, mikor felszólítja a népet, hogy menjenek és lássák be az ő valóságukat, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek abban, aki jön utánam. Nem így mondja, de én most összekapcsoltam a kettőt egy kicsikét. Mert ő is úgy kezdi az ige hirdetését, ahogy majd Jézus Krisztus, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Csak ő aztán nem magára mutogat, hanem mikor rákérdeznek nála, és kezdik azt gyanítani, hogy esetleg ő lenne a Messiás? Ő lenne az Istennek a küldöttje? Akkor nem felfuvalkodik, nem elkezd tetszelegni abban a szerepben, amit úgymond ráaggatnának az emberek, hanem tudatosan, tisztában van azzal, hogy mi az ő küldetése, és tud rámutatni a nála nagyobbra. Mikor később aztán mondja, nekem kisebbed nem kell, ő neki pedig növekedni kell. Ez a lelkület, amely megvolt keresztelő Szent Jánosban, ez a lelkület, amely szükséges talán bennünk is, mert ha mi nem is kaptunk ilyen nagy prófétai szerepet, de azt tudjuk nagyon jól, hogy már az Új Szövetség tagjaként kapunk egy prófétai tisztséget. Egy olyan tisztséget, hogy mi is rámutassunk Jézus Krisztusra, nem magunkra. Én milyen nagy keresztény vagyok, én milyen jól tudom csinálni a dolgokat, hanem rámutassak Jézus Krisztusra, akitől én mindezt kaptam. Mindezeket a kegyelmeket, hogy én tudok valamilyen módon legalább jót cselekedni, hogy én ismerem az Istent. Kinek köszönhetem ezt? Hát az Isten igéjének. Jézus Krisztusnak, aki elhozta nekem ezt, akiben én is Istenhez kapcsolódok.
Úgyhogy egy picikét

0: mindannyiunknak van egy keresztelő Szent Jánosi szerepe. Rámutatni Jézus Krisztusra, és talán egyesek irányába meg is hív bennünket az Úr, hogy előkészítsük az utat számára. Egy-egy beszélgetés egy rokonnal, egy szomszéddal, egy ismerőssel, vagy talán az utcán csak egy emberrel. Nekem van ilyen tapasztalatom is, hogy Isten adott ilyen eseményeket, csak valakivel a benzinkúton, stb. És lehet, hogy mi is egy picikét keresztelő Szent Jánosok lehetünk, előkészíthetjük az utat az Úr Jézus Krisztusra, hogy ez a másik ember talán a velünk való beszélgetés után egyszer befogadhassa a szívébe a hozzáérkező Urat. Ünnepeljünk tehát a mai napon, adjunk hálát a mindenható Istennek keresztelő Szent Jánosért, hogy támasztotta őt egyrészt Izraelnek, az ószövetségi választott nép, de másrészt áttételesen nekünk is, és kérjük az Úr segítségét, hogy az ő közbejárására mi is lehessünk nyitott szívvel az Isten felé, befogadhassuk magát, az Úr Jézus Krisztust, aki érkezik hozzánk ebben a szent misében is, a szent színek alatt. Amen. Most pedig valljuk meg a mi hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett.
1: Értünk emberekért, ami üdvösségünkért
0: leszámlott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kint halált szenvedett és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk, mint az Atyát és a Fiú. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük.
2: Addurunk, hogy híveit igaz hittel és bűnbánó lélekkel járja azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Támaszt buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk Cseperény György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítse minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk mindenható Istenünk, könyörgünk hozzád keresztelő Szent János közbejárására, elhunyt Tóth László édesapáért, akiért ezt a szent misét bemutatjuk, add, hogy a mennyei dicsőségben ő is a szentek boldog társaságának örvendezhessen. Hallgass meg, Urunk!
3: Téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk szent fiadhoz, és fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, és rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban, fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetést szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett, s a próféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged. Fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És is kell a feltámadásnak, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, László szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, keresztelő Szent Jánossal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen
0: közöttünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Mennyei atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Add, hogy egyházat keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban felismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!
1: Istennek legyen hála!
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás és Kovács István volt. A technikai közvetítést Pirincsik Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyerekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. Pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig már harmadfokú. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát, és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós pénzek felszabadítása a szükséges, immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A 24.hu azt írta, az érintettek között van Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A Fidesz közleményben úgy reagált, minden átlátható volt, és ez csak politikai bosszú hadjárat. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követően. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem bővül, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó 2 célét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Végül az időjárásról, döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Keresztelő Szent János születését ünnepeljük ezen a napon. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó próféta Keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik Szentlélekkel, azaz még születése előtt megtisztul az áteredő bűntől. Az egyház hagyománya e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához köti, ezért repes a magzat Erzsébet méhében. S ezért ünnepeljük az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett Keresztelő Szent János születésnapját is. Amikor megszületett János, 8 nap múlva Zakariásnak akarták nevezni, ám apja egy írótáblára ezt írta, János legyen az ő neve, ugyanis mivel nem hírt Gábor angyalnak, büntetésül megnémult. De most, a gyermek születése után, ebben a pillanatban megoldódott nyelve, és dicsérni kezdte az Istent. Hálaénekét így kezdte. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Sokszor eszembe jut, hogy ezeket a szavakat hallotta Mária, Jézus édesanyja, aki szíve alatt hordozta az isteni gyermeket. Jánosról pedig így profétált Zakariás. Téged pedig, gyermek, a fölséges profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket fölkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Keresztelő János születésének híre futó tűzként terjedt el Júdeában. Miután fölnevelkedett, a pusztába vonult, és a régi próféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőrből volt, ágyékát bőrövvel vette körül. Eledele az ehető sovány sáska és erdei vadméz volt, lakása a puszta. Isten úgy akarta, hogy ez az ember legyen az ő fiának, Jézus Krisztusnak az előfutára és útkészítője. Néhány hónappal az Úr föllépése előtt János megjelent a Jordán folyó partján. Beszéde rövid volt, de sokat mondó. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Készítsétek az Úr útját. Oly hatalmas, vonzó és lebilincselő volt, hogy szavai meghallgatására, valamint az úgynevezett jánosi keresztség fölvételéért odazarándokolt egész Jeruzsálem, Júdea és a Jordán környékének lakossága. Amikor pedig a nép vezetőit János maga előtt látta, akiknek gonoszsága közismert volt, haragjában így támadt rájuk. Viperák fajzata, minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és a tűzre vetik, a fejsze már a fák gyökerére van téve. És felszólított az irgalmasság cselekedeteire, akinek 2 köntöse van, egyiket adja oda annak, akinek nincs. A zsidók azt hitték, hogy János az eljövendő messiás, de ő így felelt. Nem vagyok az, s aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Én csak vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel fog keresztelni. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziát megoldjam. Maga Jézus is nyilvános föllépés előtt fölkereste Jánost a Jordán partján, és kérte, hogy részesítse a bűnbánatra hívó és megtérést sürgető keresztségben. Nem mintha neki erre szüksége lett volna, hanem hogy jó példával járjon elől. Ekkor mondta híres szavait, rámutatva az alázatos Krisztusra, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Az Úr első tanítványai közül kerültek ki. János pedig örült ennek. Így beszélt, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. Erre igen hamar sor került. A galileai királynak, Heródes Antipásznak senki sem merte szemébe mondani a nemzet sérelmét, azt, hogy elbocsátotta feleségét és a Rómában élő féltestvérének, Fülöpnek a feleségével élt, aki máskülönben unoka húga is volt. János azonban Heródes szemébe mondta bűnét. De az erkölcsre nem sokat adó király ezzel nem törődött, hanem ágyasa Heródiás kívánságára Makerosz várába záratta Jánost. Ez a holtenger partjától keletre feküdt, ahol Heródesnek gyönyörű palotája volt. Megöletni nem merte, mert félt a néptől, s ő maga is babonásan tisztelte. Időközben Jézus nyilvánosan föllépett, és János a fogságban hallotta az általa végzett csodákat. Kételkedő tanítványaira való tekintettel elküldött kettőt Jézushoz, hogy ő maga erősítse meg őket. Amikor a jánosi követek elmentek, Jézus szép dicséretet mondott Jánosról. Prófétánál is nagyobb ő, s az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nálánál. János életének vége emberileg tragikus volt. Heródes születése napján nagy lakomát rendezett. Ágyasának Heródiásnak a lánya Szalomé keleti tánccal szórakoztatta vendégeit. A királynak annyira megtetszett, hogy eskü alatt ígérte meg, bármit is kérjen, azonnal teljesíti. Akkor következett az ördögi húzás, egy erkölcstelen asszony bosszúja. Heródiás azt tanácsolta lányának, hogy kérje János fejét. A könnyelmű király elszomorodott, de a kívánságot teljesítette. Tanítványai fájó szívvel temették el Jánost, és a szomorú hírt tudatták Jézussal. Jézus után az egyház is a legnagyobb tisztelettel veszi körül keresztelő Szent Jánost. A szentek rangsorában Szűz Mária után következik. Jánosnak nem csak születését ünnepeljük, hanem fejvesztését is augusztus 29-én. Magyar népünk pedig június hónapját róla nevezi el Szent Iván havának. Minden szentmisében a szent áldozás előtt János szavait imádkozzuk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János születésének ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára.

Adjon neked Isten minden viharhoz egy szivárványt, minden könyhöz egy mosolyt, minden szükséghez egy ígéretet, és minden megpróbáltatásban egy áldást. Minden gondhoz, mit az élet hoz, egy hű barátot, akivel megoszthatod. Minden sóhajhoz egy édes dalt, és minden imára választ. Egy jó barát biztos keze legyen számodra elérhető, és Isten töltse be mindig a szívedet bátorító örömmel. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől mindig kap meleg szavakat. Sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, és majd örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha. Oltalmazon borítsa föléd tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. 46. alkalommal rendezik meg Egerben a Kaláka Fesztivált június 25-e és 28-a között. A teljesség igénye nélkül a programok között lesz például zenés egri séta a Kalákával, Rázsi Botond vezetésével június 26-án pénteken 14 óra 30 perces kezdéssel. Az Érsekkertben például fellép 18 óra 30 perckor Csík János és a Mezzó, 20 órakor Paja Bea, 22 órakor pedig Pál István szalonna és bandája. Június 27-én szombaton a Servita templomban Grillusz Dániel és Somonyi Zoltán előadását láthatják. Az Érsekkertben pedig lesz például Fabók Mancsi Bábszínháza, fellép Ferenci György és az első Pesti Rackák, valamint lesz Cseh Tamás est is. Június 28-án vasárnap az Érsekkertben az Iránó Színház adja elő a Babszem Jankót. 12 órakor Kaláka lemezbemutató koncert lesz, a vendég Huzella Péter. 20 órakor fellép a Kaláka, 22 órakor pedig a Söndörgő. Történelmi IS Európa bajnokságot tartanak június 25-e és 28-a között az Egri várban. A verseny mellett természetesen tematikus tárlatvezetések segítségével a vár történetét és hadászati jelentőségét is megismerhetik a látogatók. A bajnokság egyéni és országok közötti csapatversenyből áll. Június 26-a és 28-a között a 20. Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivált tartják a Dobótéren. A hazai néptánc együttesek mellett külföldi előadók, népzenészek koncertje, népdalénekesek, népművészeti vásár várja az ide látogatókat. 27-én szombaton tartják a díjátadó jubileumi gálát, ezt követően pedig Nemzetek Táncháza lesz. Vasárnap szintén lesz néptánc bemutató, így például láthatják a ciprusi, a török és a magyar néptáncokat is. Ezután 20 órától Moldvai Táncházzal várják az érdeklődőket. Június 26-a és július 16-a között lesz látható az Agria Parkban Egerben a 16. Nemzetközi Magyar Fotószalon felvidéki régiójának kiállítása. A kiállítás ingyenesen megtekinthető július 16-áig az Agria Park emeletén. A megnyitót június 26-án 17 órakor tartják, melyet Teleki Klári moderál. A kiállítást Nagy Tivadar, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke nyitja meg. Közreműködik Radványi Balázs, a Kaláka együttes gitárosa. Június 27-e és 28-a között az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendezvényközpontjában a Bartók Béla tér 4 szám alatt egyedi kiállítást láthatnak LEGO alkotásokból. Találkozhatnak az építőkkel is, akik további érdekességekkel szolgálnak az alkotásokról, vagy épp szakmai segítséget is tudnak nyújtani. Játszósarokkal is készülnek duplókockákkal és technikgépekkel. Megtekinthető szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között. Jegyvásárlás pedig a helyszínen készpénzzel és bankkártyával lehetséges. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 8 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig már harmadfokú. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós pénzek felszabadítása a szükséges, immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az európai ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A 24.hu azt írta, az érintettek között van Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A Fidesz közleményben úgy reagált, minden átlátható volt, és ez csak politikai bosszú hadjárat. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követően. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem bővül, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. 12 órás munkabeszüntetést tartanak ma a dolgozók a dél-kórai Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A munkáltató elutasítja a dolgozók bérfejlesztési igényét. Az aszálykárok és a szőlőbetegség miatti veszteségek kompenzálását célzó jogszabálytervezeteket tett közzé az Agrártárca. A 2025-ös aszály jelentős károkat okozott. Magyarország 10 millió 800 ezer euró támogatást kapott kompenzálásra. Támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtott a székelyföldi Parajd, közölte Vince Lóránt. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága 14 millió 300 ezer eurót szavazott meg Románia számára a tavalyi árvízkárok enyhítésére, ismertette az EP képviselő. Lemondta részvételét az ukrán elnök a lengyelországi Gdanszban rendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián. A delegációt az ukrán miniszterelnök vezeti majd. A két ország kapcsolata azután mérgesedett el, miután Volodymyr Zelenszkij a II. Világháborúban lengyel népirtásban résztvevő ukrán haderőről nevezte el a jelenlegi ukrán hadsereg egyik alakulatát. Oroszország segítséget nyújt Fehér Oroszországnak külső agresszió esetén, jelentette ki az orosz külügyminiszter Moszkvában. Szergej Lavrov arra reagált, hogy az ukrán elnök pénteken bejelentette, egy hetet ad arra, hogy Fehér Oroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Végül az időjárásról, döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de Azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kalákafesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 24-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Kvasinger Jenő segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban a közelgő 16. Szepesi György Bárzenész Fesztiválról beszélgetünk Gonda László szervezővel, zongorista előadó művésszel. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélget. Ajánlónk következik.
5: Március 27-én született 1676-ban Rákóczi Ferenc, közismerten Bósi városában, Bósi településen. Felújították a kastélyt, és nagyon szép küllem és bellem jellemzi most ezt a felújított kastélyt, úgyhogy nagyon komoly konferenciákat szoktak szervezni az Eperjesi Egyetemnek a munkatársai.
4: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont. Műsorunkban az ott készült összeállítást hallják. Ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán beszélget Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A riportban szó lesz még a szerző képzőművészeti alkotásairól, valamint kovácsolt munkáiról is. Következzen most rövid ajánlunk.
6: Azt hiszem említésre méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ezt Hajdonás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rét.
7: Ezt a szót ő alkotta meg?
6: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
4: 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a Sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Hallgassunk bele a műsorba.
8: Húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomornegyedbe, és akkor megy az ember a koldusasszony, azt mondja, hogy a virág el akar száradni, meg szabad locsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, a gyerek olyan, mint a rántás, az ember nem keveri, odaég.
4: Ezt követi a Lélekszava, amelyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adás elején megismerjük a limonádé történetét, és egy finom receptet is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A folytatásban pedig néhány gasztrós kifejezést, elkészítési módot ismertetünk Önökkel. Rövid ajánlunkban most Dévényi Tibor, bartender beszél.
9: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban, Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal.
4: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Mezei Katalin az Istennek készült bejáraton át című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban keresztelő Szent János születéséről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Vörös Sándor életútját és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen, és mai műsorunk vendégét is, Gonda Lászlót, akivel nem is beszélgethetnénk másról, hiszen 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált. Ennek a programjairól kicsit visszatekintünk majd a múltba is, és hát nyilván a jövőbe is kitekintünk, úgyhogy köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, mindig szívesen jövök.
1: Tekintsünk vissza egy picit a kezdetekre, hogy honnan is indult ez a Bárzenész Fesztivál, és hogyan tud már 16. alkalommal létrejönni?
2: Ez nagyon jó kérdés, és tényleg elcsodálkozom ezen, és fú, hogy mennyire megy az idő, és 16 év alatt, és hogy összeszedem, mennyi minden történt. Alapvetően az élménykeresés, és nyilván a szakmai dolgok, hogy ennek a bárzenész mesterségnek a átörökítése, meg hát nyilván ugye, mivel aktív muzsikus vagyok, bárzenésznek is vallhatom magam, hiszen a mai napig tegnap este is egy csodálatos szállodában játszottam, igénylik ezt a műfajt, és 17 évvel ezelőtt is igényelték, és 17 évvel ezelőtt még többen voltunk Egerben, akik ezt a műfajt játszották. Hát Szepesi Gyuri bácsi, akiről ez a fesztivál kezdve találkozó, kapta a nevét, ott volt velünk, vagy Bíró József, a vakzongorista, így emlegették, vagy Gál Gaston például, akik meghaltak. És én gondoltam, hogy olyan, tehát egy ilyen jellegű bárzenész találkozó nagyon az országban nincs, ezért jött egy ötlet, hogy olyan jó lenne közösen muzsikálni, bárzongorista verseny talán akkor már volt, de ilyen formában, ami egy picit szélesebb körben is, és nem csak a zongorára fókuszálunk, hát ez nem nagyon volt. És így hát bátorságot kaptam, egy picit segítettek és támogattak kollégák, ismerősök, hogy hát figyelj, csináljuk egy ilyen kellemes napot, és 17 évvel ezelőtt az Agria Park gyönyörű díszudvarába volt az első. Olyan jól sikerült, hogy utána ennek lett folytatása, utána a bárzenész találkozó onnan, tehát az első alkalom 17 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt viszont már bárzenész találkozó címen futott, és ott már egy-egy vendéget is meghívtunk, és ez annyira jól sikerült, hogy most már 16. alkalommal fog ez idén működni. Hát az alatt, a 16 év alatt én azt gondolom, tehát nem én mondom, hanem nagyon sokan mondják, hogy hát, mint a Laci, ennyi művész talán még nem hozott ide Egerben, ez tehető szerintem 200-ra is körülbelül, tehát rengeteg művész és zenész volt a elmúlt 16 évvel, ez folyamatosan felfelé ívelt,

0: Ennek volt egy nagy csúcsa, tavaly volt egy 15. jubileum, a Márai Központban volt a legnagyobb koncert teltházzal, úgyhogy ez a műfaj talán a segítségünkkel is virágzott, és reméljük, hogy továbbra is fog, és rendületlenül tettük a dolgunkat az Egrizen Észak Egyesületével közösen, azért nem csak egy személyes dolog ez, tehát ehhez kell egy hát ország, az Egrizen Észak Egyesület, a kollégái, zenészek, lelkes támogatók, közösen ezt 16 év alatt éltettük.
1: 16 év hosszú idő. Hosszú. Mennyit változott a világ körülöttünk e tekintetben is akár, hogy említette, hogy az igények, és hogy többen is voltak, most még igénylik az emberek ezt a műfajt?
0: Igen, igénylik. Alapvetően azt gondolom, hogy eléggé kiegyensúlyozottan folyamatosan azt látom, és én is, mint aktív muzsikusként, hogy igény van az élő muzsikálásra. Vannak ugye nyilván az országban is vannak, és a világban változások. Az ember lelkének kell a kikapcsolódás, és ez egy egész igényes szórakozás. Például elmegyünk egy szállodában, és milyen jó, hogyha vacsora alatt, vagy vacsora után zene szól, tehát az a léleknek nagyon-nagyon fontos dolog. Ez én úgy gondolom, hogy mindig lesz erre igény, és nagyon sokat tettünk azért, hogy ez magasabb színvonalon menjen. Nagyon sok olyan ember akár szárnyát próbálgatta itt nálunk, akiből később már most jeles zenész, bárzenész lett, mert egyébként volt egy verseny is, a Trilla az élőzene versenye, ez mindig ugye anyagi vonzata volt, van annak, hogy ilyen verseny tud-e lenni, de 9 verseny volt, és 8 konferencia is, tehát a szakmaiságra is törekedtünk az elmúlt 16 év alatt, és így gyakorlatilag egyre több zenész, aki kipróbálta magát, az kikötött az éjszakában, a bárokban, szórakoztatott minél több embert, tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy ez egy felfelé ívelő időszak volt. Én bízom benne, meg tényleg látva a világot, hogy folyamatosan erre majd igény lesz a jövőben is.
1: Még egy fontos szempont talán, hogy mi a helyzet a következő generációval? Lesz-e utánpótlás ebben akkor?
0: Én azt gondolom, hogy ezért folyamatosan kell tenni a mestereknek, tanároknak, és vannak olyan intézmények, ahol oktatják a könnyű zenét, ennek egy jó alapja a jazz például, tehát kiváló intézmények vannak felsőoktatásban is már, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek van lehetősége arra, hogy tovább képezzenek ilyen szakembereket, de hát az, hogy valaki szakmailag nagyon-nagyon jó a hangszerén, az egy dolog, mert egyébként jó pszichológusnak is kell lenni, hát meg kell találni azokat az embereket, akik erre a pályára alkalmasak, elő kell, hogy bukkanjanak valamilyen formában. Mi tesszük a dolgunkat, tehát a környezetünkben is, akik tanítják a könnyű zenét, abszolút én úgy gondolom, hogy jó irányt mutatnak az érdeklődőknek.

0: A fiatalok egyébként fogékonyak arra, hogy a zenével így módon is foglalkozzanak? Mert most egyébként láttam fiatal énekes hölgyet az egyik EGRI étterem teraszán, és az nagyon üdítő látvány volt, hogy fiatal, tehetséges, és egyébként egy nagyon jó hangulatot adott ott az ott étkezőknek.
1: Van, azt gondolom, mindenféleképpen ebben lehetőség, és különleges színfolt, hogyha egy ilyen előbukkan. Mi is egy picit szeretnénk az egyik napot, például a hétfői napot, mert a fesztivál most július 6-ától 8-áig lesz, és 6-án hétfőn a Jövő reménységei címen. Tehát mi úgy indultunk, hogy piciben 17 évvel ezelőtt, utána folyamatosan nőtt, a legcsodálatosabb időszak egyébként, megmondom őszintén, az volt, amikor sikerült több civil szervezettel is kapcsolódnunk, több szervezővel, több rendezvénnyel közösen alkotni. Ilyen volt annó a Bikavér Fesztivál, most már EGRI Bor ünnep, ott hosszú éveken keresztül nagy tömeget vonzottunk, és nagy színpadon játszottunk. Ezt sajnálom, hogy itt a városnak most jelen esetben más az elképzelése a fesztivállal kapcsolatban, az egy jó lehetőség is volt, hogy ezt a műfajt éltessük, de közben meg tényleg nagyon nagy tömeget vonzott. Tehát az egy óriási dolog volt, de ugye indultunk kicsiből, és most a 16. alkalommal szintén egy ilyen jó kis íve lesz a dolognak, hogy tavaly volt egy jubileum, ott le lehetett volna zárni, ha akarunk egy ilyen fesztiválról, az volt a csúcs, és azt mondjuk, hogy mindig a csúcson érdemes egyébként abba hagyni, de most egy picit bensőségesebb lesz ez az egész háromnapos koncert, úgyhogy indulunk majd egy ilyen elvileg szabad téri, reméljük, hogy nem fog esni az eső, de egyébként azért jó a Krakerház a Széchenyi úton, mert gyakorlatilag ott van lehetőség arra, ha esik, akkor fedett részen is tudunk majd koncertet tartani, és ebben lesznek például teljesen kezdő a daloló gyakorlósok, Nagy Erzsébet művész tanárnő növendékei, hát fantasztikus, tehát azért mondom, hogy ilyen mesterek vannak, mint Nagy Erzsébet például, aki a gyerekeket beoltja arra, hogy színpadra, pódiumra, könnyű zenével, jazzzel, hihetetlen, ahogyan énekelnek. A miénk a téren hallottam őket, ott zsűriben voltam, zsűri elnök, és utána mindig törekedtünk arra, hogy tehetséges pályakezdőket, vagy egyszerűen mi találtunk olyan zenészeket, akikre azt mondtuk, hogy hú, őt mindenféleképpen valami formában lehetőségekhez kell juttatni, és így Csóka Melinda például, aki felsőtárkányi fiatal énekesnő, jól ismerem, most kap lehetőséget ebben a fesztiválban, vagy éppen sokan ismerik Kis Alexandrát, egy színésznő, aki szintén próbálgatja magát a bárzenélésben, szállodákban és egyéb szórakoztató vendéglátóipari helyeken is, úgyhogy lesznek így amatőr vagy kezdő énekesek, és majd nyilván azért meg kell koronázni ezt az estét, és hétfőn majd Kocsis Dénes barátom, akit ismerhetnek jól az Operett Színházból, vele fogunk játszani. Tehát azért egy kis, a végére kell egy kis profi, hogy hova lehet eljutni egy olyan kis csemege is. Ez a hétfő.
0: Ez a hétfő, és ugye itt még a keddi napon is folytatódik, és aztán ugye szerdán a Kisdobó téren is ott lesznek. Itt kicsit bekapcsolnám, hogy miért fontos az, hogy össze legyen párosítva az étel, az evés és a zene hangulata. Hogyan adódik ez így össze?
1: Hát szerintem ez egy nagyon jó kis elegyet alkot, vagy azt gondolom, hogy egy helyet öltöztet a minőségi muzsika, a minőségi étkek, és mellé, hogy megfelelő zenét kapjon az ember. Szerintem ez jól harmonizál. Egy jó pohár bor, egy francia chanson például. Például itt van egy párizsi hangulat, ahol Kémindi Tamás, aki egyébként annó Trillás volt, még 2012-ben virtuóz díjas lett a versenyen. Ő már többször is volt, visszajött hozzánk ide Egerbe, és most is hívtuk, egy fantasztikus hangulat lesz, hát most el lehet képzelni, hogy egy tangóharmonika, kis bor, finom kis sajtok, stb. Jól tud ez a dolog szerintem működni.
0: Jól bizony.
1: És utána lesz majd profi előadók, például egy óra bársonyos jazz, Lukács Eszter, Dennert Árpád, Gyárfás István neve fantasztikus, és Dennert Árpáddal is játszunk egyébként, egy ilyen jazzes program lesz, nagyon sokszínű műsort fognak majd játszani, illetve lesz majd igaz ilyen mediterrán dallamokból álló koncert is, amiben Eliza Bliss, Hás Róza, Hás Viktor, aki a zenekarom osztopos tagja egyébként, ők fognak játszani, úgyhogy ők igazán jegyzett profi előadók, és tudják a dolgukat, és ilyen előadókkal biztos, hogy tovább fog élni. Biztos, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy hú, ez annyira baromi jól csinálja, jól énekel, jól játszik, hogy én akarom. Tehát mintát kell mutatni, folyamatosan ezt csináltuk egyébként az elmúlt 17 év alatt. Úgyhogy kedden, ez is ott lesz egyébként a Krakenház előtt, és azért gondoltam, hogy a kis dobóteret mindenképpen szeretném, mert a kis dobótérnek olyan hangulata van, mi is nagyon sokat játszottunk ott, nagyon sok verseny ott volt, Szepesi Gyuri bácsi, ugye, aki névadója, ő is nagyon sokat játszott azon, meg az egy olyan központi hely, olyan kis gyöngyszeme Egernek, és olyan hangulata van, hogy ott fogjuk majd a harmadik napot egyébként játszani. Honlapon egyébként fönt vannak ezek a dolgok, az Egri Zenészek Egyesületének oldalán is, vagy Gonda Lászlónál, és maga a fesztiválról, az elmúlt 16 évről lehet egyébként csodálatos dolgot ajánlom a figyelmükbe. Elkészült az új honlap, a gondamusicprodukció.hu, és ott részletesen lehet látni, hogy mi történt az elmúlt 16 év alatt. Úgyhogy itt olyan előadók lesznek majd, akik már szintén voltak nálunk, Schwarz Dávid például, vagy Gáspár Pál, ugye a Benko Dixieland Band nagyszerű banjósa, és utána lesz egy igazából nagyon különleges produkció, Gáspár Gyula, aki Egerből származott, vissza a szülővárosba, a lányával, Gáspár Kittivel fognak majd játszani. Úgyhogy hát ez a három nap is nagyon sokszínű lesz, kezdő tehetségekkel, befutott, nálunk versenyzett, ismert, és jó hangulatú produkciókat hozó művészek jönnek majd.
0: 16 év alatt azért ez, ugye hát a 16. szervezés ez már, ugye, azért itt mindig vannak akadályok is. Mi az, amire visszaemlékszik, ami úgy néha megakasztotta ezt a programot, és aztán tovább kellett lendülni valahogy?
1: Hát voltak minden évben olyan dolgok, amik, tehát vagy remektünk, izgultunk, hogy úristen, most az időjárás majd, mi lesz, hogyha esni fog az eső, ha olyan helyszínen voltunk. Volt, amikor hirtelen be kellett pakolni például az Agria Parkba, minden volt. Egy ilyen sorozatot, vagy egyáltalán egy rendezvényt megálmodni néha gyermeteknek és bolondnak is kell lenni, és nyilván anyagi tőke kell hozzá. Az elmúlt 16-17 év alatt, mivel ez saját, mint egy gyerekem ez a rendezvény, és nagy szerelem olyan, nagyon sokat áldoztam én is rá anyagilag. Volt olyan, amikor egyébként a város is minden évben valamilyen formában támogatott, volt, amikor nehezebb időszak volt, mint tavaly, akkor is túléltük, vagy amikor nem voltak pályázatok, mint erre például most pályázatot nem nyertünk, akkor is ezeket a programokat meg kell csinálni, hogyha már az ember ezt bevállalja, és nyilvánvaló, hogy azért az anyagi dolgok, azok elég jelentős problémát okoztak néha, de mindig megoldottuk ügyesen, az Egri Zenészek Egyesületével közösen, és volt olyan, amikor szervezési dolgok voltak, ami nehézséget okozott, de például volt olyan, amikor koncertet játszottunk, és kiderült, hogy a városban ugyanabban az időben hasonló koncerton, ilyen is volt jó pár évvel ezelőtt, ez szerintem ez szépen alakult, és ezt most már meg tudjuk oldani. Azt hiszem, hogy jó kézben van jelen esetben ennek a, hogy jól átlássuk a dolgot, de mindig nagy tömeg volt, és mindig találtunk egyébként olyan támogatókat, vagy vendéglátóipari egységet, akik szívesen és látták a bennünk rejlő ambíciót, azt, hogy próbáljuk úgy ezeket a rendezvényeket megalkotni, ami szívből jön, és eddig ez a dolog működött, és megmondom őszintén, hogy újabb utakat is találhatok, más városok is a megyéből, illetve az országból is jelezték, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen fesztivál, vagy ilyen hangulatú rendezvények lesznek. Hát ez a jövő zenéje majd, hogy mit fog hozni. Minden esetre én azt gondolom, hogy akiben benne van a tűz, és aki imádja ezt a műfajt, vagy a közönségét, mert közönségünk is van, és nem is kis közönség, talán elmondhatom, hogy mint Gonda Lászlónak is, de mint az Egri Zenészek Egyesületének, akkor az nyilván rendületlenül csinálja a jövőben, de lehet, hogy valami fajta formában egy picit majd változni fognak a dolgok, ezért érdemes eljönni, és annak örülni, ami van, úgyhogy ebben az évben még ilyen formában biztos, hogy lesz Bárzenész Fesztivál.

0: Ez most egy nagyon árnyalt kép volt erről a Bárzenész Fesztiválról, legalábbis annak a sorsáról, de akkor mire kell számítani? Lesz Bárzenész Fesztivál, csak más módon, hiszen itt igénylik ugye a zenészek is, a közönség is, talán az éttermekre
1: ezt
0: is
1: mondhatom. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy ilyen formában most ez lesz az utolsó. Én ezt így látom, ennek technikai dolga is vannak, illetve egy picit talán érdemes átgondolni. Tényleg a várossal is úgy harmonizálni, hogy jó legyen látva azt az irányt, amit esetleg ők is, vagy a város most a különböző fesztiválon, lehet, hogy változnak egy picikét a zenei igények is. Ez mindig elég szűk réteget vonzó műfaj maga bárzene, ez egy picit nyitni kell, és ez úgy megy a leggördülékenyebben, hogyha közös erővel összefogva. Úgyhogy nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy tényleg hogyan tovább, mert a tavalyi az egy olyan überelhetetlen volt, ami azt gondolom, hogy talán ott lett volna érdemes azt mondani, hogy fú, ez annyira, hogy ettől többet nem tudunk tenni, de csináljuk, úgyhogy majd meglátjuk.
0: Vannak esetleg ötletek már, hogy kirajzolódik valami afelé, hogy hogyan is fog ez majd alakulni?
1: Nem tudom, mert ezt folyamatosan meglátjuk az igényeket, de tényleg annyira nagy a szerelem és a kötődés ehhez az egészhez, hogy nem egyszerű dolog, viszont néha le kell ülni és átgondolni az embernek, hogy harmonizálva azzal, ami a környezetében van, ahogyan változik a világ, hogy ez hogyan lehet még jobb. És a legjobb az tavaly volt. De most viszont egy nagyon aranyos, bensőséges, kisebb volumenű 16. Bárzenész Fesztiválra várok sok-sok szeretettel mindenkit.
0: Tekintsünk ki egy kicsit még afelé is, hogy nyilván itt vannak a programok velünk, és nagyon színes programokkal készülnek majd, de hogy maga a bárzene, és említette azt is, hogy ez egy szűk réteget vonz, vajon a mai ember be tudja fogadni egyébként a saját világába ezt a zenét, vagy mitől tud ez építeni egy-egy embert akár?
1: Nem be tudja fogadni, mert igazából mindenki megtalálja a saját magának valót. Tehát a bárzene az olyan tágfogalom is egyébként. Tehát ebben van, akár belefér egy kis klasszikus zene, a jazz, belefér a chanson, belefér a nemzetközi zene, belefér a pop, belefér az operett. Ugye mindenki talál, szerintem befogadója van ennek, meg kell találni a helyét, hogy gyakorlatilag hol érzi ez a műfaj a legjobban magát. Egyébként az országban rengeteg helyen dolgozunk és fellépünk. A Gondja Music produkció, ez ebben az évben egyre erősebben működik, és különleges produkciókkal állunk elé. Egy másik menedzsmenttel közösen dolgozva képzeljék, 50 Szulák András koncertünk van az országban, ebből 40-et letoltunk.
0: Az nagyon szép szem.
1: Igen, és még 10 hátra van körülbelül. Tehát maga az élő igényes szórakoztatásra, és azt látom, hogy talán egyre jobban az előadásokra, a pódiumműsorokra, a színházi környezetre még nagyobb igény van. Úgyhogy nekem is vannak terveim, vannak újabb előadások, amit láthatnak a Gonda Music produkción, például Gregor Bernadettel lesz egy előadás, a Gregoriádák, ahol Gregor József az édesapjára fogunk emlékezni. Egy-egy meghívott vendégem most a Stefánia Palotában fogjuk ezt majd bemutatni októberben Budapesten, Berezli Endre lesz majd a vendégünk. Akkor ezen kívül számos olyan produkció van, ami egészen különleges, és azért mondom, hogy a lendület az megvan, keresem azt, hogy én is a saját magam kis művészetével hol tudok minél több embert megszólítani. És ez nem csak helyi misszió. Azért egy picit túllépünk, ez országos sztori tud lenni, úgyhogy körülbelül így néz ki a dolog.
0: Hát, hogyha ez itt most ebben a formában ez lesz a lehet, hogy az utolsó, akkor említsük meg még egyszer, hogy milyen programokkal készülnek, mit emelnek ki ezek közül, és a helyszíneket.
1: Július 6-a és 8-a között találkozunk a közönségünkkel, várjuk sok szeretettel. Széchenyi utca 16 előtt a Krakerház, szabadtéren lesz, első esetén bent az épületben, és utána keddi napon szintén, szerdán viszont a Kisdobó téren fogunk találkozni, viszont még néhány olyan dolog gyorsban, hogy mindig voltak kiegészítő programjaink is. Például volt fotókiállításunk, ültettünk fát Szepesi Gyuri bácsi emlékére. Szepesi György volt zeneiskola igazgató, volt mesterem, folyamatosan emlékszünk rá. És még egy dolog, hogy édesapám tavaly elhunyt, és ő is egy kiváló gitáros volt, Heves megyében jegyzett vendéglátós volt. Tehát most már egy picikét az ő halála után összefonódnak ez a lelkület, Gyuri bácsi emlékezés, édesapám emlékezés. Ez egy különleges, volt már tavaly is, és azt gondolom, hogy az ő emlékét folyamatosan a városnak őrizni kell, olyan meghatározó egyéniség volt nem csak a városban, hanem az egész Heves megyében, hogy ő biztos, hogy örökre fönn fog maradni, és ezért például fát ültettünk, emléktáblát helyeztünk el, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy könyv is jelent meg az ő életéről, a Fregoli sapka címen, és lesz a rendezvény nyitónapján, július 6-án lesz egy koszorúzás is, ahol Gyuri bácsi lakott, ott egy emléktáblát helyeztünk el a Szálloda utcában, és 17 órakor azt majd megkoszorúzzuk.
0: Különleges időszak lesz ez akkor, különleges program, és hát egy ilyen átértékelő program lesz ez tulajdonképpen, hiszen itt akkor majd újra gondolkodás lesz.
1: Igen, egy picit érdemes leülni, egy picit átgondolni, és akkor tovább, hajrá.
0: Várjuk szeretettel a következő fejleményeket arról, hogy hogyan alakul majd tovább. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztiválról beszélgettünk Gondolászló szervezővel, zongorista előadó művésszel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
1: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható ma szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. A megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem bővül, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát, és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós pénzek felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A 24.hu azt írta, az érintettek között van Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A Fidesz modernkori AVH-t emleget. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 1500 tartalékos katona érkezett jutalékos konstrukcióban a Magyar Honvédséghez, ismertette a honvédelmi miniszter. Ez csaknem 700 millió forint közpénz elköltését jelentette, tudatta Ruszin Szendi Romulus, hozzátéve, hogy a haderő nem piramis játék. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosult a kamatfolyosó két széle is. Varga Mihály jegybank elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az áréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Lemondta részvételét az ukrán elnök a lengyelországi Gdanszban rendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián, a delegációt az ukrán miniszterelnök vezeti majd. A két ország kapcsolata azután mérgesedett el, miután Volodymyr Zelenszkij a második világháborúban lengyel népirtásban résztvevő ukrán haderőről nevezte el a jelenlegi ukrán hadsereg egyik alakulatát. Oroszország segítséget fog nyújtani Fehér Oroszországnak külső agresszió esetén, jelentette ki az orosz külügyminiszter Moszkvában. Szergej Lavrov arra reagált, hogy az ukrán elnök bejelentette pénteken, egy hetet ad arra, hogy Fehér Oroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Több mint 2,5 órára este teljesen leállt a német vasúti közlekedés, miután országos szintű informatikai hiba bénította meg a Deutsche Bahn rendszerét. A Nemzeti Vasúttársaság közlése szerint a digitális vasúti rádióhálózat meghibásodása miatt minden szerelvényt az állomásokon tartottak, így országszerte jelentős fennakadások alakultak ki. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, bár néha a zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul délután. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

hívja. Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával, Klész Beáta beszélget.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban régi kedves tanáruramat, ezt mindenképpen szerettem volna a beszélgetés elején elmondani, hiszen valószínűleg majd érződik a beszélgetésből, hogy hát mi, hát ha nem is 97 óta, de mondjuk 98 óta biztos ismerjük egymást, mert akkor voltam másodéves, és ugye tanár úr már tanított minket ugye a Magyar Történelem Tanszéken. A mai témánk pedig az a téma, ami egy évfordulóhoz kötődik, ugye második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén 1676. márciusában született. Rögtön a beszélgetés után, és ezt szintén hangsúlyozom, március 18-a van, ugye szalad is tanár úr a könyvtárba, hiszen a Bródy Sándor könyvtárban a Sorsfordulók, Sorsfordítók sorozatban ma ön lesz az előadó. A pontos téma a Rákóczi szabadságharc kísérlet a rendi alkotmány restaurációjára. Úgyhogy erről fogunk mi is beszélni. Most az, hogy egy 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi szabadságharcot mi egy óra hosszába hogy tudunk beletömöríteni, azt nem tudom. Ezt tanár úr tapasztalatára bízom, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy pár szót Rákóczi Ferencről születés kapcsán beszéljünk, hiszen nem hiába ő a nagy fejedelmünk. Borsodban, Sárospatakon, Szerencsenin, amikor csináltam riportokat ott a múzeumigazgatók is nagy fejedelmünknek, tehát még olyan tisztelettel vannak most is iránta, hogy azt gondolom, hogy hát nem hiába volt ő a nagy fejedelem, és hát nem hiába volt ő a nagy szabadságharcnak a elindítója. Tehát minden esetre akkor kezdjük ezt a beszélgetést vele.
3: Nagyon köszönöm a felkonferálást. Minden perfekt. Március 27-én született 1676-ban Rákóczi Ferenc, közismerten Bósi városában, Bósi településen. Felújították a kastélyt, és nagyon szép küllem és bellem jellemzi most ezt a felújított kastélyt, úgyhogy nagyon komoly konferenciákat szoktak szervezni az Eperjesi Egyetemnek a munkatársai. Nem véletlenül, hiszen az Eperjesi Egyetemnek a rektora az Kúnya Péter, akivel annak idején még én kötöttem intézmények közötti szerződést, és ő elkötelezett híve ennek a Rákóczi korszaknak, sőt, Kuruc korszaknak, mert Tökölit is ugye vegyük ide, hiszen az Késmárkhoz kötődik, kapcsolódik, Eperjesen járt iskolába, úgyhogy a kurucokat így egy kalap alá veszi Péter, és itt Borsiban gyakran tartanak megemlékezéseket és ünnepségeket. Tehát az apja első Rákóczi Ferenc, aki megint csak közismerten belekeveredett egy király ellenes összeesküvésbe, és a katolikus Báthori Zsófia 400 ezer aranyforinton váltotta meg tulajdonképpen az életét, és tulajdonképpen az, hogy amnestiát nyert a királytól. Tessék belegondolni azért, hogy egy országbírót, akár a Nádasdit, akár az Rényi Pétert, ezeket kivégezték, vérpadon végezték a hűtlenség miatt. Első Rákóczi Ferenc pedig 400 ezer aranyforinton az élete is, és még a vagyoni helyzete is megmaradt. Hát apját nem nagyon ismerhette meg, hiszen néhány hónapos korában már elveszítette a apját,

napán katolikussá vált, amely annak idején nagyon-nagyon protestáns, ugye is vonalat képviselt. Tehát ezen túllépve semmiféleképpen nem szeretnék bele bonyolódni részletekbe, úgyhogy ilyen kézagosan emlegetjük azért ezt a pályafutást, és inkább a politikai tevékenységére koncentrálnak. Kétségkívül, hogy gyerekkorában azért ez a munkács ostroma időszakában átélt élmények azért végigkísérték, de elsősorban az anyához és a testvéréhez való kötődése miatt. A lánytestvére az nagyon-nagyon komoly szerepet játszott a felnőtté válásban. Tudnélék, sikerült most bécsi apácazárdából megszöktették, kiszöktették, és úgy az Aspremont ugye lett a férje, és hát egy ideig ki is tiltották ugye az udvarból ezt az engedetlen párt, hiszen a király és császár engedélye nélkül kötetett meg ez a házasság, majd amikor bocsánatot kaptak, akkor hát a jezsuiták által nevelt Ferencnek az értelmét a sógor és a testvér nyitogatta föl, hogy igenis a világi pályák felé fel kell fordulni, minél hamarabb meg kellene nősülni, hiszen a jezsuiták, akik hát a birtokoknak a igazgatását ugye készben tartották, úgy gondolták, hogy lehet az ifjú Rákóczyból egy nagyon-nagyon komoly egyházi pályát kifuttatni, és abban az esetben akkor a vagyon továbbra is ugye az ő kezükben is gyámság halad.

0: 18 éves volt, amikor megnősült, és itt tekint a német-római császárságon belül, hogy milyen kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, hogy alakultak, mit alakultak, ezt most mellőzünk, de annyit mindenféleképpen, hogy a mainzi és a kölni választófejedelmek, akik egyúttal érsekek is, ezek rokoni kapcsolatban voltak, ugye Sarolta Amália lesz a felesége, ők rokoni kapcsolatban vannak, nem csak a császári udvarral, hanem külföldi, tehát például Franciaországban is kapcsolatok, rokoni, távoli rokoni kapcsolatokat.
1: A 14. Lajossal,
0: igen, országában, igen, és ez a rokoni kapcsolat fogja eredményezni azt, hogy megint egy bizonyos idő után azért Lipót császár elnéző lesz az engedélye nélkül megkötött házassággal, és tetszik, nem tetszik, ezeket a vagyoni kérdéseket, birtok függővel lévő birtokjogi kérdéseket rendezni kellett. Rendezni kellett a jezsuita rendel, és rendezni kellett akkor a testvérek között is.
1: Engedély nélkül köttetett ez a házasság, nem kértek engedélyt, mert valószínűleg nem kaptak volna, vagy mi az, ami miatt engedély nélküli házasságról beszélünk?
0: Itt a nagykorúsításnak van fontos szerepe. Tudnék, hogy itt 23-24 évet be kellett volna tölteni azért, hogy nagykorú legyen. És Lipót, mivel gyámja volt Rákóczi Ferencnek, hát soron kívül, nem tudom én, gesztus gyakorolva a gyámja vitán, meg nagykorúsította. És a nagykorúsággal pedig jár sok mindent, nevezetesen az, hogy most már nem kell egyeztetni, nem kell a gyámnak az vélemények, de a házassághoz igen, az ki kellett volna kérni, és ez nem történik meg. Nyilván a rokonok miatt, a női ágon jelenkező rokonok miatt. Hát egy mainzi érsekkel, vagy éppen egy kölni érsekkel nem nagyon húzakodott éppenséggel, ugye a császár. Na, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges, ugye, hogy megnősült, és akkor Magyarországon hát a birtokokat föl kell keresni, meg kell látogatni, és hát bizony nagyon-nagyon síralmas helyzetben találta, ugye, ezeket a birtokokat, a saját birtokokat, és őt is nagyon-nagyon idegenkedve fogadták. Mégpedig azért, mert hát magyarul nem nagyon tudogatott, illetve hibásan beszélt. Német gúnyába járt, német módítvéset is megjelent, ugye egy ugyancsak német módi öltözött feleséggel, hát nagyon idegenül hatottak itt a magyar környezetben. 1696-ban a német-római birodalom fürsztjét, hát ezt szokták birodalmi grófnak és birodalmi hercegnek is fordítani, címet elnyerte, ami nem annyira mondjuk Magyarország vonatkozásában érdekes, hanem sokkal inkább gesztus az előbb emlegetett ugye, rokoniákhoz. Hozzájárult a király, Magyarországon király, ugye Lipót, tehát német-római császár, magyar király, hogy Sáros megye főispánja legyen, és Sáros megye főispánjaként ez az országos politikába való bekerülést jelentette, és az országos problémákkal tetszik, nem tetszik, egy főispánnak foglalkozni kell. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a főispánnak össze kellett hívni a megyegyűlést, a megyegyűlésen elhangzottak a panaszokat, vagy helyben meg tudták oldani, vagy ha nem, akkor továbbította. És nagyon-nagyon hamar, főleg az 1697-es hegyaljai felkelés után, hát a szomszédos megye, Ung vármegyének főispánjával, ugye Bercsinyi Miklóssal, ugye összebarátkozott, és Bercsinyi, aki jóval idősebb volt, mint a magyarországi helyzetet alig-alig ismerő Rákóczi, nagy hatással volt rá. Bercsényi ugyancsak a saját vármegye, a szomszédos vármegyékben felhalmozódott elégedetlenkedőknek a hátpanoszait gyűjtötte, ismerte. Na és a két barát, most már nevezzük úgy, az idősebb ugye és a fiatalabb, azon gondolkodott, hogy lehetne, mint lehetne segíteni ezeken a elesetteken, kisemmizetteken, agyon adóztatott embereken, akik bujtosásból tartották fent magukat. Itt azért egy mondatot már is szúrjunk be a gondolatmenetbe, mégpedig azt, hogy Rákóczi nem szerette, később pedig meg is tiltotta, hogy kurucnak nevezzék az őt katonáit. Ez a közgondolkodásban nem így csapódik le, hanem úgy, hogy Tököli, Rákóczi, Katonái, stb. Ezek mind kurucok. Szó szerint a kuruckodás ez útonállást jelent.
1: Tehát, hogy ezt ő érezte, ezt a pejoratív
0: hangzatot? Hogy semmiféleképpen nem Tököli katonák vagyunk, nem Tököli kurucai vagyunk. Mi nem ebből, hanem mi a szabadságért küzdünk, és a magyar nemzetetért sérelmeket kívánjuk ugye korrigálni. Tököli esetében nem erről van szó.

0: Tököli esetében ott van a török, támogatás, török szövetség, töröktől kapja meg a Felső Magyarország fédelme címet. Uh-huh. Tehát szó nincs arról, független attól, ugye, hogy nevelőapjáról van
1: pontosan
0: szó.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy igen, tehát nevelőapja, de ugyanakkor meg felnőtt korukban azért már úgy elhúztak ők.
0: Hát a politikai, igen, a politikai helyzet megváltozott, és hiába gondolkodott abban Rákóczi, hogy a Tökölit ugye a törökországi számüzetésből haza lehetne hozni, mert fölmerült egy ilyen variációs 1705-ben, hogy Erdély fejedelmének miért ne lehetne Tökölit visszahozni, hiszen őt egy nagyon rövid időre meg is választották 1609-ben. Na, tehát visszakanyarodva akkor, hogy kuruc. Igenis, ez pejoratív mindenféleképpen megnevezés, és ezt Rákóczi nem szerette, és meg is tiltotta. Külső kapcsolat kell. Házi megoldások, ezek nem vezetnek célra. Bercsinyének és Rákóczinak közös volt a véleménye, hogy külső segítséget honnan szerezhetünk? Hát természetesen csak a császár ellenségétől. A császár ellensége pedig nem más, mint 14. Lajos Franciaország, de én sokkal jobban szeretem azt mondani, hogy a Bourbon dinasztia meg a Habsburg dinasztia. Tehát meg is találták a lehetőséget, hogy hogy lehet, mint lehet fölvenni a kapcsolatot. Tudnélik Rákóczit a bécsi követ, amikor ő Bécsben élt, francia, tehát a bécsi, tehát Franciaország bécsi követe, igen. Egyszer egy baráti beszélgetésen azt mondta Rákóczinak, tudnék, Rákóczi nagyon szerette a kártyázást, és amikor ő Bécsben élt, akkor hát ő éjszakában nyúlóan szeretett kártyázni.
1: És jó, hát ezzel
0: igen,
1: még nincs baj.
0: Ez
1: az élet velejárója volt.
0: Így van, persze. Így van, élete. És megemlítette, hogy közelesen háború lesz, mégpedig Spanyolország királya az beteg, márpedig az Habsburg második Károly, és egyáltalán nem mindegy, hogy kihez fog kerülni az örökség. Tehát vagy Franciaországhoz, vagy pedig éppen tehát a Bourbonokhoz, igen. Na is, nem ártana elgondolkodni azon, hogy Magyarország esetleg szövetségesként, támogatóként, hogyha kirobban egy ilyen ellen, akkor a Habsburgok háta mögött, vagy hátában keletkezhetne egy elégedetlenség, egy elégedetlen mozgalom, és a tököli időszakot föl lehetne újítani. Na és a lényeg az, hogy ugye Bercsényi is, és Rákóczi is ezt a elejtett beszélgetésből arra következtettek, hogy jó lenne felújítani, és 1700-ban, pont azon a napon, azt hiszem ez november 1-én volt, amikor meghalt második Károly Spanyolországban, akkor írta az első levelet Rákóczi Ferenc Franciaországba.
1: És pedig ezek a levelek azért milyen kockázatosak, ugye?
0: Természetesen, mint ahogy be is bizonyosodott, ugye, hogy már a második, harmadik levél az már bemutatásra került Bécsben, és akit ők kiválasztottak, hogy futárként, igaz, németalföldi, pontosabban a mai Belgiumhoz tartozó, tehát a lüttichi származású Longeval nevű kapitány, aki szabadságra ment haza, rábízták ezeket a levelet. És a lényeg az, hogy ugye föltárják ezt a formálódó kapcsolatfelvételt, és ennek az eredménye az, hogy letartóztatják 1700. április 18-án, letartóztatják a nagysárosi kastélyában Rákóczit. Ének idején állítólag 2 óra volt éjjel, amikor rátörtek a hálószobában a alvóházaspárra, és éppen a felesége ugye második gyermekével várandós volt. Letartóztatták, és utána, hát tulajdonképpen éppen végig kocsisztatták egész Magyarországon keresztül. Bécs újhelyi, ahol a nagyapja, tehát Zrínyi Péter raboskodott, és ugyanabban a cellába helyezték el. Kezdetben még ablaktalan, tehát olyan értelemben ablaktalan, bedeszkázott ablakú börtön cellába. És hivatalosan megvádolták, elkészült a vádirat Rákóczit. Rákóczi nem volt hajlandó átvenni. Mégpedig arra hivatkozott, hogy ő birodalmi Grófürst, Reichsfürst, bárpedig akkor birodalmi bíróság ítélkezzen fölötte.
1: Tehát a mentelmi jogot.
0: Igen. Második lépés, miután ez nem használt, mert arra hivatkoztak, hogy különleges esetekben nem illetékes ez a bíróság. Mégpedig a nyilvánvaló az esküszegőkre, a hazárulókra, a külső emberekkel, illetve a külső hatalmakkal való konspiráció, az nem tartozik a hatály alá. Akkor nem vette át, még egyszer mondom, ezt a vádiratot, utána pedig azzal próbálkozott, hogy ő főneves, magyar főneves, és csak magyar bíróság előtt hajlandó felelni a tetteiért, vizsgálják ki, mennyiben igaz, mennyiben nem. És erről Lukinics Imre történész ezt az egész dokumentációt kiadta, és meg lehet nézni, és át lehet lapozni, hogy milyen fokozaton keresztül jutottak el oda, hogy más lehetőség nincs, mint innen meg kell szökni.

0: És a szöktetésben a feleségének nagyon komoly szerepe van. A Wolf gyóntató, bécsi jezsuita páternek nagyon fontos szerepe van, és magától értetődő a bécsi helyi börtönparancsnoknak, egy Lehmann nevű porosz kapitányról van szó, aki biztosította a ruhát, az áruhát, katona áruhát ugye Rákóczinak, és akkor úgy sikerült, azt hiszem, egy rizkarc, ugye mindenki előtt fölrémlik, hogy egy zsákkal a vállán hagyja el a börtönét Rákóczi, és utána pedig a Bezeréti nevű kísérőjével föl északra, és Krakkó és Varsó. Így érkezik meg Lengyelországba. 1701-ről van szó. A lengyelországi megjelenés az nem véletlen természetesen. Egyrészt nagyon-nagyon régi rokoni kapcsolatokat föl lehet újítani. Másodszorban pedig akkori Lengyelországban, hivatalosan Zsecspospolitában, Lengyel-Litván, nemesi köztársaságban a francia befolyás igen erőteljes. És ők azonnal a francia missziónál találtak menedéket, és a francia misszió pedig kiközvetítette őket, természetesen mindez konspiratív módon, kiközvetítette őket francia érzelmi főnemesekhez. És kézzel kézzel adogatták ezeket a bújtatott embereket, magyar hát összeesküvőket, akiknek a fejére természetesen vérdíjat tűzött ki, Lipót, hiszen 10 000 aranyforint jutotta a markát annak, aki élve elviszi Bécsbe, 6 000 pedig, hogy halotti tetemet fogja majd biztosítani. Na, és így kellett elbújtatni, tehát nem maradhattak Varsóba, hanem ugye a Lubomirszky család is, magától értetődő Lubomirszky család az egyik leggazdagabb és legpatinánsabb főnemesi család Lengyországban. A családból származó Esbiéta, akit csak Erzsébetnek szoktak emlegetni, de szép Helénának szokták mások ugye emlegetni, akinek a férje Senyavszky volt, Senyavszky Hetman, úgyhogy Senyavszkyné Lubomirska Esbiéta az a fő szereplő, aki gondját viseli tulajdonképpen ezeknek a menekülteknek. Bercsényi ugye német mérnöknek, Rákóczi pedig francia mérnöknek álcázva a különböző birtoktesteken, vidéki birtoktesteken élnek, és többek között hát Brezánba is így kerülnek, a mai Berezsáni Ukrajnában ez a település. Na és itt történik meg az a nagy találkozás, vagy véletlenszerű, utána pedig már tudatos, hogy a tiszaháti felkelőknek ugye a küldöttsége, na de a saját birtokainak jobbágy küldöttsége is hallomásból úgy kalkulál, hogy valahol itt a határhoz közeli birtokon tartózkodik, és akkor így bukkannak aztán Rákóczira, és fölkérik arra, hogy legyen szíves ugye a
1: vezesse a
0: elégedetlenkedőknek az élére állni, mert vezér nincs.
1: Igen. Most pont ezen gondolkoztam, igen, hogy az ő börtönből való elszökése és itt a Brezánban való tartózkodása, tehát ez már valamelyest ugye a nyitánya lesz annak, hogy ugye a Rákóczi szabadságharc 1703-ban végül is elindul. Hát nem tudom, hogy mennyi az a idő, amit mi ebbe a 8 év történéseit bele tudunk tenni. Talán, hogyha megengedi azt, hogy egy picit olyan szempontból vezessem ezt a szállat, hogy tanárúnak jelent meg többféle tanulmánya nyilvánvalóan ugye erről a korról, és találtam egy olyat, amelyben ugye a Rákóczi szabadságharc ország vagy országos gyűléseiről ír. Ugye itt egészen pontosan 3 helyszínen 4 országgyűlés volt, de javítson ki tanárul, ha tévedek.
0: Nem kerüljük meg ezt a kérdést, de föl kell vezetni, mégpedig azért kell fölvezetni, mert a sikerek, látványos sikerek, stb. Bécset elgondolkodtatták, hogy le kellene csendesíteni ezt az országot. Tárgyaljunk. És tárgyaljunk a békéről. Hogy lehet leszerelni? Milyen ajánlatokat le? És 1704-ben, márciusban Gyöngyösre hívják össze ezt a találkát. Nem véletlen Gyöngyös, hiszen itt részföldes úr a városban, ugye Rákóczi. Másodszorban pedig a bécsi küldöttséget a kalocsai érsek vezeti, Széchenyi Pál. És az pedig itt született, Gyöngyösön. Tehát nem véletlen. és akkor gyöngyösen összejöttek, de néhány nap múlva természetesen felállnak az asztaltól, mert Széchenyi Pál mit mond? Azt mondja, hogy kivizsgáljuk a legközelebbi országgyűlésen a panaszokat. És megkérünk közvetítőket, hogy jöjjenek és közvetítsenek az ellenséges felek között. És ezeket a gravaminákat nevezik, tehát sérelmeket, amelyek különösen bántják a magyar nemességet, meg egyáltalán a felkelőket, azokat is természetesen tudjuk majd orvosolni, akceptálni, és mindenki amnestiát kap, beleértve a lehető, tehát a nemeseket és a nemteleneket.

0: Bercsényi ezzel a négy beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, már is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen megint gyöngyösen. Nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettőség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem két hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruynings, és mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének, hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelmek, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1687-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, a Pozsony országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetesen ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik, 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczi felfogásában, mert az 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogása.
1: Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 80 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
0: Nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények. Azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
1: Tehát Lipót halála után...
0: A fia. Első József.
1: Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
0: Rákóczik soha nem... Levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak titulátot. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
1: jó,
0: dolga.
1: De nem magyar király.
0: De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehető legválságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
2: A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, évtizedes adósságot törlesztenek ezzel. Az eredeti ígéret szerint az adatok majd október 23-a előtt lesznek nyilvánosak. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós pénzek felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A 24.hu azt írta, az érintettek között van Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A Fidesz modernkori AVH-t emleget. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifjabb Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. A június 18-án kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. A volt helyettes államtitkár sérelmezte, hogy Magyar Péter május közepén jogellenesen rendőri erővel akarta őt kivezettetni a Karmelita kolostorból. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tarz Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentés helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács tegnap 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosította a kamatfolyosó két szélét is. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez kiterjeszti a kőolajtermék előállító különadót azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. Lemondta részvételét az ukrán elnök a lengyelországi Gdanszban rendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián, a delegációt az ukrán miniszterelnök vezeti majd. A két ország kapcsolata azután mérgesedett el, miután Volodymyr Zelenszkij a II. Világháborúban lengyel népirtásban résztvevő ukrán haderőről nevezte el a jelenlegi ukrán hadsereg egyik alakulatát. Oroszország segítséget fog nyújtani Fehér Oroszországnak külső agresszió esetén, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov arra reagált, hogy az ukrán elnök pénteken bejelentette, egy hetet ad arra, hogy Fehér Oroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt. A szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet délután 31-33 fok körül alakul. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás van szinte az egész ország területén, közölte a Hungaromet ZRT. A megyék többségében tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Híreinket hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Tartsanak velünk!

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon, Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
2: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: A közelmúltban Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes. A mindennapokról, a gyermeknevelésről, az egyházról és Szent Ferenc példájáról is beszélgettünk vele.
1: Köszöntöm a stúdiónkban Böjte Csaba ferences szerzetest, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Egri látogatásuk adta az alkalmat arra, hogy most itt beszélgessünk a stúdióban, adódik tehát az

0: 52 helyiségben vannak gyerekeink, és hát igazából hát olyan közel 600 gyereket nevel a Szent Ferenc Alapítvány. Most ez alkalommal a Gálos Petri gyerekeket hoztuk el, ott van egy fráter kúria, és hát a Szent Háromságról van elnevezve ez az otthon, és 12 ilyen gyerekkel jöttem el.
1: Milyen gyakran szokta járni az anyaországot így gyerekek kíséretében? A közösségi médiát, ha nézzük, hogy a sajtót, akkor időről időre felbukkan Csaba testvér egy gyereksereggel, egy gyerekkoszorúban.
0: Igen, a baj nem jár egyedül, tehát én mindig hozok magammal egy pár gyereket. Hát ugye most ezek a Gálos Petri gyerekek is ott vannak 30-35 kilométerre Debrecentől, és a 12-ből 4-en nem jártak még soha Magyarországon. Hát pótoljuk ezt a lehetőséget, és hát ilyenkor ők tanulnak néhány verset, éneket, jókedvűek, szerepelnek, egy kicsit én is prédikálok, és akkor hát így közösen együtt hirdessük Isten evangéliumát.
1: És hát így meg tudják mutatni, hogy az otthonok milyen tevékenységet folytatnak, kik az otthonok lakói, és így lehetőség nyílik arra, hogy aki akarja, segítse a munkájukat.
0: Igen, meg feltöltik a gyerekek hát a fajlalt, meg édesség tankjukat, hogy mondjam, egy kicsit kerekebbek legyenek. Persze, nagyon. Én szeretek a gyerekekkel utazni, én mindig is mondtam, hogy én csodálkozok, aki nem vállal gyereket, mert én az égvilágon mindenhova magammal viszem. Az érsekatyától lefelé a szegény negyedbe, vagy mit tudom én, húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomor negyedbe, és oda megy az ember a koldus asszony, azt mondja, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, a gyerek olyan, mint a rántás, az ember nem keveri, odaég, úgyhogy mindig mozgásba kell őket tartani.
1: És mi felnőttek is tanulhatunk a gyerekektől azért sok minden.
0: Persze, hogy nem.
1: Tavaly történt egy változás, Csaba testvér Déváról átkerült Csíksomjóra. Hogyan élte ezt meg? Mennyire változott a feladat? Mi az, ami maradt?
0: Hát ugye ez egy tragédia, mert nem nekem, hanem az, hogy a dél-erdélyi szórvány annyira elvékonyodott, hogy ugye én szerzetes vagyok, 3-4-en kéne legyünk egy közösségbe, tehát nem volt már indokolt, hogy ott fenntartson egy közösségi házat a provincia, és akkor, hát ugye ilyenkor elhelyezik az embert, és így kerültem Csíksomjóra, de igazából mi nyugdíjas, ilyen nagyapai üzemmódban hagyja a provincia, hogy végezzem a munkámat, tehát sőt áldást kaptam rá, úgyhogy onnan is ugyanúgy el tudom látni. Hát 52 helyiség, az azt jelenti, nagyjából Erdély minden területén van gyerekvédelmi otthonunk.
1: Mennyire nehéz feladat manapság a gyermekvédelem, nagyon sokat beszélnek erről, és sok pejoratív felhang is van, sok tragédiáról lehet hallani, akár a családi életben, akár az otthonokban. Mennyire nehéz ez a feladat ilyen körülmények között?
0: Hát én azt kell mondjam, hogy 35 éve végzel ezt a munkát, én még nem mondtam egy gyereknek, hogy gyere ide, ne jött volna oda. Tehát, hogy szoktam mondogatni viccesen, én még rossz gyerekes csúfvélasszony nem láttam. Hát főleg az idős nénik bologatnak erre, hogy tudok valamit, de tényleg úgy gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. És hát gond az mindig is volt, vagy az autó is burrog ahhoz, hogy menjen, tehát hogy az valamennyi van, de én gondolom, hogy nem csinálnám, hogyha nem lehetne, vagy ha nehezen menne. Tehát én örülök, hogy láthatom, hogy a gyerekek növekednek, kibontakoznak, szépülnek, közben-közben becsúszik egy rossz jegy is, meg ilyen-olyan galiba, de hát, na, annak idején mi sem voltunk jobbak, mi.
1: És hát nagyon sok úgymond sikertörténet is van, sikeres életpályák, amit persze nem csak úgy lehet érteni, hogy valakiből sztár lesz, hanem egy boldog ember mondjuk, akinek helyére kerül az élete, vagy akár emberpárok is, ilyenre is van példa az otthonok életében.
0: Hát úgy van, hogy például most volt a Kovásznai háznak a tanévzárója, Szent Boldog Apor Vilmosról van az a ház elnevezve, és beszéltünk a ház vezetőjével, hogy hát 20 éves jubileumot is ünnepeltük, hogy 20

0: év alatt közel 200 gyerek fordult meg az otthonba. Tehát ugye a gyerek otthonban van, aki évekre kerül be, aztán család talpra áll, elviszik, van, aki érettségig vagy főiskoláig ott marad. Hát az a közel 200 gyerek, 180 valamennyi, hát több, mint fele érettségizett. De, tehát nem úgy diplomával repült ki. Hát vagy tizenvalahányan egyetemet végeztek, és kettő doktorált eddig, ugye 20 év alatt. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy vérszerinti családba is, ha ennyi eredmény van, akkor apuka hátra dőlhet. Tehát, hogy van, vagy például a zsombolyai házunk, hát ott mostan bezártuk, utolsó tanévzárót tartottunk, az is több mint 20 éve működik, de annyira elfogyott a helybeli magyar közösség, hogy megszűnt az óvoda, az iskola, ezek az utolsó gyerekek is már Temesvárra jártak be, ingáztak, és akkor hát ott is több mint 52 gyerek végzett egy családi házba. Hát adná az Isten, hogy Kárpát-medence minden családi házba, az a házába 20 év alatt, hát legalább 50 gyerek nőjön fel, és repüljön ki.
1: Mi az, amit kapnak a gyerekek itt ezekben az otthonokban? Nyilván a ennivalót, biztonságot, fekhelyet, de hát azért azon kívül mást is kapnak.
0: Hát ugye azt hiszem a legfontosabb a remény. De nem csak azért, mert tavaly remény éve volt, hanem úgy gondolom, hogy gyerekenek nem hazudok én soha, mindig elmondom, hogy kicsi szívem, úgy biciklizel, hogy mindig hátra nézel, el fogsz esni. Hát ők az utcáról kerültek be. Sok szomorú dolog van mögöttük. De mondom, kaptál most egy 2-3 gólt, következő tekerrugiat. Na, talpra. Álljunk neki. És hát ugye sokszor mondom ezt mindenkinek, de a gyerekeimnek külön, hogy Isten selejtet nem teremt. De menj be a tükör elé, nézd meg magadat, egy eredeti mennyei atya alkotást néz veled szembe, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten belerakott apait, anyait, mindent a te alkotásod, te teremtésedkor. Tehát, hogy mondjam, ha valaki magáról, meg a másikról mindig rosszat mond, hát az igazából káringodik, mert azt mondja ezzel, hogy hát, hogy mennyi atyám, mikor engem vagy őt teremtetted, akkor meglöktek, vagy spicces voltál, vagy mit tudom, hétvége volt, és aztán 12-t össze kellett csapjad. Ez káringodás, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten minden embert tökéletesnek teremt. És hogyha valami gondok vannak, hát az autót is el lehet rontani, hát utána nem eldobjuk, hanem megjavítsuk, és türelemmel, egymásból szeressük ki a jót.
1: Mennyire tudnak ezek a gyermekek kapaszkodni a Jóistenbe? Mennyire kapnak úgymond vallásos nevelést, hátteret, vagy ez mennyire része a mindennapjaiknak?
0: Hát ugye nálunk azért mindenki első áldozó is lesz, ha nincs megkeresztve, megkereszteljük, vérmálkozásra is felkészítsük, tehát hogy mondjam, rendszeresen járunk templomba, tehát én úgy gondolom, hogy nagy-nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember egyedül nekiálljon a nagyvilágnak. Én gondolom, hogy a Jóisten kezét fogjuk, és mennyei atyánkkal indulunk neki a feladatoknak, az úgy sokkal egyszerűbb és könnyebb.
1: Most ugye egy eléggé zűrzavaros világot élünk, bár ezt régebben is mondtuk, meg a jövőben is mondani fogjuk, amikor az egyházat elég sok támadás éri kívülről, belülről. Ezt itt vajon az intézményt támadják, vagy a kereszténységet éri a támadás? Ezt hogyan látja Csaba testvér?
0: Hát én is kapok hideget, meleget, de hát én azt gondolom, hogy mindig megköszönöm a jó indulatot, kritikát, meg a rossz indulatot is, mert hát azért ez alázatra nevel bennünket, odafigyelünk. Hát ugye Szent Pált, amikor jól megostorozták, vagy Szent Péter, hát ő újongott örömébe, hát idáig még nem jutottam el, de ahol erre kell mennünk, én azt gondolom, hogy régebb is volt kritika, hát tele van a naptárunk vértanukkal, meg másokkal, nem kell megijedjünk. Én azt hiszem, hogy alázattal mi a munkánkat végezzük, aztán hát van egyházi, meg világi törvényszék, meg mennyei atyai törvényszék, hát ők majd válasszák külön a pejvát, a értékes magtól. Hát én azt gondolom, hogy nem kell foglalkozunk a világhisztivel. Tehát van, amikor tiszta ártatlanul feldicsérnek az egekig, máskor tiszta ártatlanul összeszidják az embert. Most én azt gondolom, hogy igen, vannak hibák, azokat az ember próbálja kiavítani, tehát mint egy ház, hogyha valahol megjelenik egy repedés, vagy valami, hát Szent Ferencnek azt mondta, hogy a jó Isten, hogy hát erősítsd meg a templomot, az egyházamat. Hát mi is ezt csináljuk.
1: És hát nagyon fontos ugye a hitelesség kérdése, ami gyakran, és van, amikor okkal az egyház szemére vetik, hogy a hitelességen kell dolgozni. Hogyan lehet vajon azon dolgozni, hogy a hitelesség az megerősödjön?
0: Hát a mi úrunk Jézus Krisztus nagyon hiteles volt, aztán mégis jól megfeszítették, nem? Ugye Pilátus rendezett egy népgyűlést, vagy egy népszavazást ott, na most a Barabás, vagy kit kell választani. Hát a nép úgy döntött, hogy Jézus feszítsék meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell felülni erre a hintavonatra nekünk, kell, hogy végezzük a magunk dolgát. Mert én azt gondolom, hogyha nagyon sokat foglalkozunk az imázsunkkal, hát akkor abba marad a tevékenység. Tehát én úgy gondolom, hogy bonthat bárki bármit, az a közel 600 gyerek ma is enni ebédet kér. Nem? Tehát nekem ez az elsődleges feladatom, hogy tényleg minden gyereknek legyen meleg otthona, ruhája, tanszere, élelme, kollégáknak legyen fizetésük, vagy közben-közben egy-egy nyári időben egy-egy fagylalt is oda kerüljön. Nekem ez a dolgom. Talán mástok az a dolga, hogy mindegy hiba kereső menjen és keresse a hibákat. Na hát, biztos tőle jó Isten azt fogja számon kérni, mert ezt a talentumot kapta, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk. Tehát én azt mondom, az egyháznak egyik legnagyobb problémája ma az, hogy túl sok a gazdag ifjú, aki próbálja megtartani a parancsokat szépen minden, de amikor Jézus azt mondja, gyere fiú, álljunk neki, csináljunk valami szépet, valami nagyot, akár egy nyári tábort, vagy bármit. Hát akkor jó, Isten, csak botrány, ne legyen, inkább legjobb, ha hazamegyek, és megtartom a parancsokat, mondom a zsolozsmát, meg minden, aztán ebből baj nem lehet. Ez a gazdag ifjú, hogy mondjam, hozzáállása. Nekünk igazából az kellene, hogy odaálljunk Jézus Krisztus mellé, mint Szent Péter, vagy mint Saul, meg a többiek, és tényleg, hát építsük Isten országát.

0: A gyerekekről, hogyha szó esett a nyárról, hogyan telik a gyerekeknek a nyaruk? Van-e lehetőség arra, hogy egy picit nyaraljanak, pihenjenek valahogy, a szünidő úgy teljen, mint egy gyereknek a szünidőt elvárják?
1: Hát most köszönöm ezt a magas labdát. Nagy szeretettel meghívom az EGRI főegyházmegye fiataljait, de hát az egész Magyarországon a fiatalokat. Képzeljük el, hogy Erdélyben, hát a bukaresti parlament Hunyadi János évet hirdetett 2026-ra. Magas labda, húzzuk le. És úgy van, hogy július utolsó hétvégén, től egész augusztus másodikáig mi egy Hunyadi napokat szervezünk. 10 nap, és úgy van, hogy július utolsó hétvégén találkozunk Vajdahunyadon, a Vajdahunyadi várban lesz egy szentmise, kicsit történészek is fognak előadást tartani, ezt onnan átmegyünk Keresdre, van egy gyönyörű várkastély, a betlehemi családnak a kastélya, 800 éve rakja azt a völgyet a betlehem család. És akkor úgy szeretnénk, hogy ugye két betlehem fiú is harcolt Hunyadi oldalán a Nándorfehérvári csatában, meg minden, hát akkor Hunyadinak a barátairól, munkatársairól fogunk ott megemlékezni, és onnan átmennénk Csíksomjóra, és hétig a gyerekekkel próbáljuk a mi gyerekeinkből, de a vendégeket is szívesen látjuk, Hunyadi apródait nevelni, hogy milyen is lehetett akkoriban egy apród képzés, és mi volt a cél, és hát kicsit a gyerekeket a jókedvel, vidáman. Van egy hagyományőrző, az aranygriff csapata, van neki páncéjuk, meg fegyverük, meg minden, de hát van nekik mindenféle korabeli zene, szerszámuk, és egy kicsit menjünk vissza a Hunyadi korába, hogy bátorságot, közösségépítést, ugye, hogy győzzük le a félelmeinket, meg egy jó pár ilyen téma lesz, amit közösen átgondolunk. Ugye Hunyadi volt az utolsó talán olyan közéleti személyiség, aki tudta integrálni hát a románokat, a szerbeket, mindenkit. Ő nem megosztó személyiség volt, hanem hát gondoljuk csak bele, hogy azért Nándorfehérvári csatához odavitt vagy 40 ezer önkéntest, nem? Kapisztráni Szent Jánossal. Hát adná az Isten, hogy legalább sörözni tudjak elvinni 4000 embert, nem, hogy mondjam, csatára egy olyan hadsereggel szembe, akik 3 évvel azelőtt vették be Konstantinápoly városát, nem? Tehát ezek kemény fiúk voltak, és Hunyadi önkéntesekkel, vagy 1200 katonával, vagy 12000 katonával szembe megy a 150 ezer embernek, és megvédi, ezt mondja, hogy hivatlan vendég itt nem megy keresztül. Tehát azt gondolom, hogy valamit tanuljunk tőle, és gondolom, hogy ha van kedvük a magyarországi kedves fiataloknak, hát szépen jelezzenek, ugye a Facebookon, minden interneten mindenütt ott van az elérhetőségem is, akkor akár szervezetten, de akár külön-külön is szeretettel látom.
0: Akkor ezt a buzdítást vehetjük annak, hogy bátran jelentkezzen, akit érdekel a dolog, vagy aki érdeklődik ez iránt. És ha már évfordulókról van szó, akkor van egy szintén nagyon fontos évforduló, szintén 800 év, amiről már szó esett, de ez Ferenc atyának a tranzitusa, 800 éves évforduló. Mit jelent a közösség életében?
1: Hát igen, úgy van körülbelül, érdeklődtem az érsek atyától is, és mondták, hogy tényleg a pápák általában megkérdezik, na mi a probléma, milyen gondok vannak, és akkor hát ilyenkor elmondják, hogy milyen, hol esik be, milyen problémák vannak, és akkor erre próbál az egyház egy receptet írni, hogy most 2026-ban erre a receptre egy szót írtak fel, egy nevet, Szent Ferenc. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, Szent Ferencnek válasza van a 21. század emberének a kérdéseire, hogy hogy álljunk az anyagiakhoz, hogy álljunk a hatalomhoz, a tekintélyhez, a jóistenhez, a góbiói farkasokhoz, abból is van ma, vagy akár a, hát az egyiptomi szultánhoz, hogy milyen legyen a viszonyunk. Igen, Szent Ferenc úgy gondolom utat mutat nekünk, és én azt gondolom, hogy hát mi most megint egyet reklámozok, hogyha megengedik, hogy elkezdtünk mi ferences világi rendiekkel egy ilyen tranzitus névre hallgató, minden napra írunk az evangéliumról egy rövid elmélkedést. És aki beírja ugye a mi honlapunkat, a magnifikát.ro, de az én nevem alatt is ott fut, akkor az letöltheti. Minden napra van egy ilyen ferences elmélkedés, hogy hát igen, kerüljünk kicsit közelebb Szent Ferenchez. Neki összejött, hát hát nekünk is összejön.
0: Tehát minden napra lehet azért érvényes tanítást keresni és találni is. Kérdés az, hogy meghallgatjuk ezt a szót, hiszen az igazságot kimondta, ki mondja Szent Ferenc, és tudnánk vonatkoztatni a saját életünkre, csak hát nem mindig olyan kényelmes az.
1: Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy jó, vanna, 2000 éve hirdetjük az evangéliumot, és hol van az a fránya nagy szeretet? Hát én szoktam mondogatni, hogy például közoktatás, közbiztonság, közegészségügy, közúthálózat, ezek mind-mind a szeretet parancsából nőttek ki, nem? Tehát én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, hogyha visszamennénk akár Krisztus korába, vagy onnan jönne el valaki, és körülnézne, hogy fegyver nélkül, és könnyek is nyári ruhába sétálunk az úton, és szívélyesen beszélgetünk egymással, és hogy hát elájulna, nem? Tehát olyan érdekes, hogy a teológia előtti 25 évesen mentem teológiára. Voltam egy évet bányász, voltam román katona, minden voltam, és akkor bekerültem a teológiára, és voltak olyan társaim, akik érettségi után jöttek egyből oda. Azok oda el voltak kenődve, hogy hogy lehet egy tanár ilyen durva, ilyen faragatlan, meg minden. Hát én meg a bányász mesteremhez, meg a katonai parancsnokomhoz hasonlítva azt mondta, ilyen finom úriember, hát igazán, hát bármire meg lehet kérdezni, és mosolyog, és minden, nem mindegy, honnan nézzük. Tehát biztos, hogy nagyon 2000 év alatt Krisztus kovász átjárta a társadalmat. Biztos, hogy ez még nem a mennyek országa, még van arrébb egy kicsit, de jó irányba megyünk, és nem kell pánikoljunk, és nem kell idegeskedjünk, hanem nyugtassuk meg magunkat, vegyük számba a feladatainkat, és hajrá, építsük Isten országát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma kevesebben járnak templomba, de ennek ellenére keresztény értékekből lehet, hogy a mai emberben több van. Toleranciából, párbeszédre való készségből, nyitottságból, satöbbiből. És azt gondolom, hogy nem elítélnünk kell nekünk a világot. Tehát olyan döbbenetes, hogy a Krisztus a kereszten nem azt mondja, vannak jók és rosszak, hanem azt mondja, tudatlanok, nem tudják, mit cselekszenek. És nem elítél bennünket, ha elkezd tanítani, és arra biztatja az apostolokat is, hogy ne pálcát törjetek, meg mit tudom, ítélkezzetek, mit nem bírók vagytok, hanem orvosok. Tanítsatok, professzorok, magyarázzátok, érveljetek. Hát az emmauszi tanítványunknak Jézus nem morális előadást tart, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan veszi az Ószövetség profétáit, bölcs mondatait, és olyan szépen beszél, hogy ők maguk azt mondják, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. És van erejük ének idején visszamenni a közösségbe, amit megtagadtak az előtti pár órával, felrázzák a többieket, hogy ne féljetek, van remény, él az Isten, szeret az Isten. Hát ezt kellene valahogy megtanuljuk, hogy ne állandóan ítélkezzünk, hanem lelkesítsünk, bátorítsunk. Ugye mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Hát olyan szépen mondja Jézus a Szentlélekről, hogy vigasztaló. Hát vajon én mennyire vagyok vigasztaló? Mennyire járt át az a Szentlélek, hogy tényleg ott, ahol vagyok, lelkesítek, bátorítok, vigasztalok? Ugye Szentírásban úgy írja, hogy konszolidáló. Tehát ugye például Izaiásnál is van, hogy menj, vigasztald meg az én népemet, küldi a prófétát az Isten, hogy konszolidáld az én népemet. Hát egy ház, hogy megsüllyed, akkor aláfalazzuk, konszolidáljuk. Hát nekünk ez a feladatunk, nem az, hogy ott egy repedés, összedül az egész, ja Isten, itt a világ vége? Nincs itt a világ vége. Gyerekeknek is mondtam, nincs világ vége. Előttünk, mi atyánkban nem az imádkozunk, hogy hát amikor aztán összedől az a világ, ne fájjon nagyon, nem ezért imádkozunk, hanem azért, hogy jöjjön el a te országod. de mi Isten diadalmas országának az építői vagyunk. Kicsik vagyunk, botladozunk, egyenes csúk szemére lépünk még közbe-közbe, de ennek ellenére nekünk ez a feladatunk. Isten országa nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. És az a remény töltse be a szívünket. Tehát ugye mindig azt mondom, hogy mennyi, hogyha ez 4,5 éve futtatja ezt a Föld nevű projektet, igaz? Tudósok szerint. Hát eddig valahogy mindig boldogult. Én hiszem, hogy most se Putyin, se Zelenszky, se Trump, mit tudom én, nem fog kifogni rajta. Van tovább, van remény. Bízzunk az Istenbe, és adjuk, hogy vezessen bennünket.
0: Amen. Kedves Csaba testvér, nagyon szépen köszönjük az útravalót, meg hát sok feladatot is kaptunk ki Csaba testvértől, és természetesen köszönjük szépen az invitálást a nyári programra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.

0: Él az Isten.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Kvasinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú, mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjai pedig Antonia Salzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia, azt mondja, van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis kitudhatja. Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogy ha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál így szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés az áldozatvállalás elől,
az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap, 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Meghosszabbították a hőségriasztást. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Ma a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB sugárzás szinte az ország egész területén közölte a Hungaromet ZRT. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével. Később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek, még a WC-t sem lehet lehúzni. A Kehida-Kustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, évtizedes adósságot törlesztenek ezzel. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona újra visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írta, az érintettek között van Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester is. A Fidesz modernkori AVH-t emleget. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifjabb Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. A múlt héten kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. A volt helyettes államtitkár sérelmezte, hogy Magyar Péter május közepén jogellenesen rendőri erővel akart őt kivezettetni a karmelita kolostorból. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, közölte Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, mondta el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Kamatot vágott tegnap, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosította a kamatfolyosó két szélét is. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az áréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez kiterjeszti a kőolajtermék előállító különadóját azzal, hogy sávosra alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt. Az elcsatolt kikötőváros kormányzója tájékoztatása szerint az érintett objektumokon szükségállapotot vezettek be és folyik a károk felmérése. Az orosz hadsereg 101 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat az éjjel. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
1: Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bártendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasztunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
2: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén is virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
1: Hát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
2: Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
1: Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
2: Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni, és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
1: Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
2: Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot. Én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupal és három citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük egy liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
1: Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
2: Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
1: Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
2: Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak. Ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcs cukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikába közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátcukrot használhatunk hozzá.
1: Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
2: Így van.
1: És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
2: Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci félédes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat, az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
1: A limonádékat csak kevergetnünk kell?
2: Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
1: Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
2: Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
1: És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
2: Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak

0: teljesen fullan jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
1: Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
0: Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Kortner Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen-olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értsünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említhetünk meg a mai műsorban?
1: Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha bordaszeretről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva, sonkával még beborítják, panírozzák, és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros paprikás mártással készült hússzeletet jelent. A bordói és a bretoni azok vörösborral készülnek. A böllér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig pörkölt lével összefogott libomájas, gombás, füstölt szalonnás, zöldborsós ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A santili módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbásszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöld fűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostélyos hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejfeles gombás lecsosz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyiek gyakran tárkonnyal, lestyánnal fűszereznek. Az erdészni módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. Franciásan készült ételeket tűzdelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és roston megsütve tálalják. Godard módra sült, libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat ne tévessze meg a szarvasgomba, legtöbb ember számára elérhetetlenül drága.

0: De mivel itt a szakács műsorba érdekességeket is szeretnénk mondani, így megemlítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra az tükörtojással tálalt hússzelet. Jóasszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Eltálalják. A kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga barackkal vagy barackpálinkával készítik. Kertésznél módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhelyi módra rendszerint savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főtt zöldséget forró vajban pirított és megsózott prézlivel öntik le. Lyoni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak a magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsósan, pörköltesen, sok pörköllével készült ízvilág jellemzi. Magyaróvári sertésgomba Magyarország egyik kedvelt étele. Készülhet sertéshúsból, de készítik pulykamellből is, a natúr szeletet dinsztelt gombával, majd sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A makói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsal módra készült ételeket, elsősorban a marsal májat, sok-sok sült húsos szalonna kakastaréjjal készítik. Medici módra, ez leginkább bélszínszeletet jelent, paradicsom pürével dúsított berni mártással és szarvas gombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú mirigyből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makaronit, spagettit. Minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növesszen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfűvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen. Egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A Murán módon készült borjúszelet natursütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsenyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megpárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokta elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami pékné módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszín szelet, akkor, ha gombapéppel együtt tojásos burgonyapépbe burkolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmarin és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provenci fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél a provenci fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rászmódra készült ételeket lecsósan, tejfölösen, füstös szalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szesszel készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira máltással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat és marszala máltást. Ez a marszala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor, és ebből is készítenek mártást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Suvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvas gombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefánia módon ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj vagy libamáj pürőjét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lében párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérboros konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganov módra készült bélszín csíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült nagyon sokszor padlizsánnal készülnek, az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres vajjal tálalják. Vesztfáliai módon készült sült, sonka madeirással készült sült hús. Viktor Hugo módra, mert róla is neveztek el ételt, nagy ínyenc volt, ha bélszínszeletről beszélünk, Berni mártással és ajóka gyűrűvel díszítették. Villafranca módra, ugyancsak bélszínszeret, vajban pirított gombával és natur tojáslepénnyel beborítva, külön tálalt madeira mártással készítették. Ha vadhúsról szóltunk, akkor gombával, tojással, vörösborral és barna mártással készítik el. A Wellington módra készült bélszint elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztával beburkolva sütőbe készresütik, és madeira máltással tálalják. Wilson módra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg, és karamellel majd így folytatják a sütést, seris húsleveses mártással tálalják.
1: Arta Roszkárné gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögöttes strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába.
1: The human person is no longer consistently placed.
0: Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vámakadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római Fauszékház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatnak a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAU közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmények a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttörelezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, Caritas csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, Caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögöttes okainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szentatya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szentatya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak, zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézett hétfő délután.
2: Jesus Christ, you are my life.
0: Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a hatodik pár aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljuk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban. Nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobiliát nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk. Például azt mondanánk, egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkora térképolvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban, és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a útközben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
1: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: Mezei Katalin, az Istennek készült bejáraton át. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Alig várjuk, hogy megszólaljon, és mondjon, amit akar. Csak csönd ne legyen, mert az idegesítő. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Ha tartunk a szobánkban készüléket, amely fogni tudja az adását. És akkor ahelyett, hogy kihallanánk a csöndből, és szívünkbe fogadnánk, egyetlen gomnyomással elzárjuk a csöndet, és az Istennek készült bejáraton át lelkünkbe bebocsátjuk, szóljon inkább a műsor, csak ne legyünk a csönddel egyedül. Ne legyünk Istennel egyedül.
2: Mezei Katalin az Istennek készült bejáraton át című versét Dér Gabriella mondta el. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az LTBTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Bátyja Mezei Ferenc neutronfizikus, férje Oláh János, József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott a Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.

Adjon neked Isten minden viharhoz egy szivárványt, minden könyhöz egy mosolyt, minden szükséghez egy ígéretet, és minden megpróbáltatásban egy áldást. Minden gondhoz, mint az élethoz, egy hű barátot, akivel megoszthatod. Minden sóhajhoz egy édes dalt, és minden imára választ. Egy jó barát biztos keze legyen számodra elérhető, és Isten töltse be mindig a szívedet bátorító örömmel. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől mindig kap meleg szavakat. Sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, és majd örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha. Oltalmazon borítsa fölé tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikor kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, holnap, azaz csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én szombaton lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebészen-Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebészen-Kúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede referensmond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója: mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 12:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyományá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, regisztrálni kell, erre online továbbra is megvan a lehetőség. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az ifjúsági találkozóra önkénteseket is keresnek, a feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Emellett kiscsoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak. Ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, takarót, polifómot, közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek is a résztvevők rendelkezésére állnak. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy az esti szentmise után lesz lehetőség. Szaló keretében július 17-én pénteken délután 2-től 5 óráig várják majd a véradókat, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal is meglepik. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szegeda Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket. Sőt, akik szeretnék, azok a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál majd. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorian énekek mellett. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánlják lépteinket a békért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitván a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szándékára ajánlja fel, hívják fel a figyelmet. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel azon a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándokcsoportok, az kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a közlemény. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot, illetve közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült, szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka,

0: Hívása megelőzi azt a pillanatot, amikor én ezt a hívást felfogom, mert ő létezésem első pillanatától kezdve magának teremt engem, és egy bizonyos küldetést ki is jelöl számomra. Mindez nem rombolja le szabadságomat, mert Isten végtelen szeretete az emberi szabadság igazi területe. Mi volna ennél tágasabb terület? Láthatjuk, hogy csak a szentek szabadok, akik válaszoltak az isteni szeretetre, és vállalták a rájuk bízott küldetést. Nagyon fontos megértenünk, hogy itt két mozzanatról van szó. A személyes szeretetről, magának teremtett emlékezetében él a nevem, és egy feladat, küldetés vállalásáról. Hogyan tudom meg, mi a küldetésem, mi a hivatásom? Csak úgy, ha előbb személyes szeretetére egész lényemmel válaszolok. Az a fiatal fiú vagy lány, aki csak úgy általában vallásos, akinek Krisztus nem személyes megváltója, istene, barátja, mindene, hiába vár arra, hogy valami isteni jel megmutassa neki, hogy mi a hivatása, a családalapítás vagy a papság, szerzetesség. Ő a maga langyos életével egyik hivatás sem fogadta el, mert nem egész szívvel az isteni. Mert két akarat csak a legnagyobb szeretetben tud egyesülni. Isten akaratával az én akaratom akkor egyesül, ha őt mindenek fölött szeretem, ha életem igazi és egyetlen főszereplője lesz. Ebben az esetben világosan meg fogom tudni, mi az én küldetésem. Jézus fönséges ismerete, szeretete egészen biztosan kijelöli az én utamat. És ha hivatásomban, küldetésemben krízis jelentkezik, az sohasem hivatásom válsága, hanem szeretetemé. Azt mutatja, hogy már nem szeretem Jézust mindenek fölött, valakit vagy valamit elébe helyeztem. Nem hivatásommal van baj, hanem Krisztus követésemmel, végső soron életemmel. Ilyenkor még nagyobb, szinte gyógyíthatatlan sebet okoz, ha ott hagyom a helyem. Ezt csak akkor szabadna megtennem, ha szeretete sürget erre. Isten mindannyiunkat személyesen szeret, és mindannyiunkat anyánk méhétől hív. Keresztségünk próbája, hogy miként viszonozzuk az ő szeretetét, és a szereteten belül válaszolunk-e hívására.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: Nie, bude sa volať Ján. Povedali jej: Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabulku a napísal: Ján sa bude volať. A všetci sa divili. V tom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských chorách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, štepili si to do srdca a vraveli: Čím len bude tento chlapec? A v skutku pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Ale slasla Elizabeta ko tele na svojima skivrama, haj šave sandas pej luma. Kanale njamura hajle večinura ašunde, ke če bari maske inkre laso raj, ande peske kamipe, lasa šonaspe. Pe oktato djez gile krujate šinele šavores, palales kodad Zakariašeske kamlate akarenles. Ba leski dej čimuklas. Nici, bake jankosket robulte a harenles. Kodol pale kadip hendas lake, konik nájandetjo nyámo, kaskade a harnas. Pala kadi, a hardele dades, soske kamelte a harenles. Kodoyek pál, manglas, haj kadal vorbiskili sardas pelate, young

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Keresztelő Szent János születését ünnepeljük ezen a napon. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó próféta keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik Szentlélekkel, azaz még születése előtt megtisztul az áteredő bűntől. Az egyház hagyománya e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához köti, ezért repes a magzat Erzsébet méhében. S ezért ünnepeljük az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett keresztelő Szent János születésnapját is. Amikor megszületett János, 8 nap múlva Zakariásnak akarták nevezni. Ám apja egy írótáblára ezt írta, János legyen az ő neve. Ugyanis mivel nem hírt Gábor angyalnak, büntetésül megnémult. De most, a gyermek születése után, ebben a pillanatban megoldódott nyelve, és dicsérni kezdte az Istent. Hálaénekét így kezdte. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Sokszor eszembe jut, hogy ezeket a szavakat hallotta Mária, Jézus édesanyja, aki szíve alatt hordozta az isteni gyermeket. Jánosról pedig így profétált Zakariás. Téged pedig, gyermek, a fölséges profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket fölkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Keresztelő János születésének híre futó tűzként terjedt el Júdeában. Miután fölnevelkedett, a pusztába vonult, és a régi próféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőrből volt, ágyékát bőrövvel vette körül. Eledele az ehető sovány sáska és erdei vadméz volt, lakása a puszta. Isten úgy akarta, hogy ez az ember legyen az ő fiának, Jézus Krisztusnak az előfutára és útkészítője. Néhány hónappal az Úr föllépése előtt János megjelent a Jordán folyó partján. Beszéde rövid volt, de sokat mondó. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Készítsétek az Úr útját. Oly hatalmas, vonzó és lebilincselő volt, hogy szavai meghallgatására, valamint az úgynevezett jánosi keresztség fölvételéért odazarándokolt egész Jeruzsálem, Júdea és a Jordán környékének lakossága. Amikor pedig a nép vezetőit János maga előtt látta, akiknek gonoszsága közismert volt, haragjában így támadt rájuk. Viperák fajzata, minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és a tűzre vetik. A fejsze már a fák gyökerére van téve. És felszólított az irgalmasság cselekedeteire, akinek 2 köntöse van, egyiket adja oda annak, akinek nincs. A zsidók azt hitték, hogy János az eljövendő messiás, de ő így felelt. Nem vagyok az, s aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Én csak vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel fog keresztelni. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziát megoldjam. Maga Jézus is nyilvános föllépés előtt fölkereste Jánost a Jordán partján, és kérte, hogy részesítse a bűnbánatra hívó és megtérést sürgető keresztségben. Nem mintha neki erre szüksége lett volna, hanem hogy jó példával járjon elől. Ekkor mondta híres szavait, rámutatva az alázatos Krisztusra, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Az Úr első tanítványai közül kerültek ki. János pedig örült ennek. Így beszélt, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. Erre igen hamar sor került. A galileai királynak, Heródes Antipásznak senki sem merte szemébe mondani a nemzet sérelmét, azt, hogy elbocsátotta feleségét és a Rómában élő féltestvérének, Fülöpnek a feleségével élt, aki máskülönben unoka húga is volt. János azonban Heródes szemébe mondta bűnét. De az erkölcsre nem sokat adó király ezzel nem törődött, hanem ágyasa, Heródiás kívánságára Makerosz várába záratta Jánost. Ez a holtenger partjától keletre feküdt, ahol Heródesnek gyönyörű palotája volt. Megöletni nem merte, mert félt a néptől, s ő maga is babonásan tisztelte. Időközben Jézus nyilvánosan föllépett, és János a fogságban hallotta az általa végzett csodákat. Kételkedő tanítványaira való tekintettel elküldött kettőt Jézushoz, hogy ő maga erősítse meg őket. Amikor a jánosi követek elmentek, Jézus szép dicséretet mondott Jánosról. Prófétánál is nagyobb ő, s az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nálánál. János életének vége emberileg tragikus volt. Heródes születése napján nagy lakomát rendezett. Ágyasának Heródiásnak a lánya Szalomé keleti tánccal szórakoztatta vendégeit. A királynak annyira megtetszett, hogy eskü alatt ígérte meg, bármit is kérjen, azonnal teljesíti. Akkor következett az ördögi húzás, egy erkölcstelen asszony bosszúja. Heródiás azt tanácsolta lányának, hogy kérje János fejét. A könnyelmű király elszomorodott, de a kívánságot teljesítette. Tanítványai fájó szívvel temették el Jánost, és a szomorú hírt tudatták Jézussal. Jézus után az egyház is a legnagyobb tisztelettel veszi körül keresztelő Szent Jánost. A szentek rangsorában Szűz Mária után következik. Jánosnak nem csak születését ünnepeljük, hanem fejvesztését is augusztus 29-én. Magyar népünk pedig június hónapját róla nevezi el Szent Iván havának. Minden szentmisében a szent áldozás előtt János szavait imádkozzuk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János születésének ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Sok szeretettel köszöntjük Iván, Beáta és János nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név, melynek jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. A János bibliai név, a héber Johanan név, görög Johannes változatából származik, jelentése Jáve megkegyelmezett. Magyarországon a 16. és a 18. század között a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott, egészen az 1970-es évekig. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja, a néphagyomány szerint. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van. 1386-ban megszületett Kapisztrán Szent János, itáliai hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója. A római katolikus egyház a tábori lelkészek és a magyarországi katonai ordinariátus védőszentjének tekinti. 1910-ben megszületett az Alfa Romeo márka. Az Alfa Romeo sportautóiról nevezetes olasz autógyár a Fiat koncern része. A név önmagában egy program, vagy inkább egy program egyértelmű magyarázata. Az ABC első betűjét jelöli, egyfajta kiinduló pontot szimbolizál, valaminek a kezdetét, egy új élet kialakulását. 1953-ban megszületett Révés Sándor, Emerton díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek énekese. 1971-ben megszületett Mencel Gábor, a Bonanza Banzai együttes billentyűse. 1987-ben megszületett Lionel Messi, argentin labdarúgó, az FC Barcelona játékosa. 1859-ben az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres Solferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyeztek a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henri Dunant, svájci író szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra, hogy megalapítsa a Vörös Keresztet. 1948-ban az Egyesült Államok meghirdette az Európai Újjáépítési Programot, mely Marshall segély néven vált ismerté. 1960-ban felbontották a Balkán Paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia 1954. augusztusában kötötte. 1974-ben földkörüli pályára állt az első szovjet katonai űrállomás, a Szaljut 3. 1979-ben meghalt Örkény István, Kossuth díjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője. Az Újhold társszerkesztője volt, legismertebb művei, egyperces novellák, macskajáték. Radnóti Zsuzsa, Jászai Mari díjas dramaturg férje volt. 1988-ban meghalt Kesjár Csaba autóversenyző. Gokertban kétszeres magyar bajnok volt, majd autóversenyzőként is jelentős sikereket ért el. Többször nyert magyar, egyszer osztrák bajnokságot. A Nürnbergi Nürburgringen versenyzés közben 1988. június 24-én halálos balesetet szenvedett. 1897-ben meghalt Brassai Sámuel, nyelvész, filozófus, természettudós. Az utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával és műkritikával is. Az oktatásügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Nevelő volt a gróf Bethlen családnál. Kolozsváron megalapította a Vasárnapi Újságot. A kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett. A Kolozsvári Tudományegyetemen 1879-től 1880-ig egyetemi rektor volt. Főbb művei többek közt, logika lélektani alapon fejtegetve, a magyar mondat, a módszerről. Budapesten utcát neveztek el róla, Debrecenben pedig iskola viseli a nevét. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Soha eddig nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal kell biztosítani az ivóvizet az ott élőknek. A Kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó ma az UVB sugárzás szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban a tárcavezető 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Köztük van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az a javaslat is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszígtartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusokat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogkereit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A Fidesz modernkori AVH-t emleget. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifjabb Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. A június 18-án kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. A volt helyettes államtitkár sérelmezte, hogy Magyar Péter május közepén jogellenesen rendőri erővel akart őt kivezettetni a Karmelita kolostorból. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tegnap kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosította a kamatfolyosó két szélét is. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt, az érintett objektumokon szükségállapotot vezettek be és folyik a károk felmérése. Az orosz hadsereg éjjel 101 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt. A szél sok felé élénk. A csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul, holnap 1-2 fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
2: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
3: A mai előadásban Vörös Sándor költészetével fogunk megismerkedni.

1913-tól 1989-ig élt. Költészetét az elvont, humanisztikus eszmék játékos megfogalmazása jellemzi. A csilingelő rímek és a feltűnő zeneiség mély filozófiát és finoman rezgő istenhitet rejt. Vörös Sándor anyámnak. Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párna hely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én közt nem volt mezsgyehegy. Benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabástrom bálvány, jó anya, életem hatalmas asszonya. Szemed íziz, smaragd dísze, tiszta, szép, hajad pallasz bronzsisakja színe épp. Csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen vércseszárny. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem, miért szült, miért szeret, ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent ölt, temet. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált, megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér, álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya, sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ősegészbe, mint beléd.

Vörös Sándor édesanyjáról így vall Szerdahelyi Pál. Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. Kimagaslóan művelt, több nyelven beszélő édesanyja oltotta beléje az irodalom szeretetét, és tanította már 4-5 éves korában németre, franciára. S ez a társtalan csöngei gyermek a könyvek csodálatos birodalmában talált társakat, magának egy életre. Csöngéről a Révai Nagy Lexikona 1912-ben azt írta, hogy Csönge egy kisközség Vas vármegye Celdömöl kijárásában 1145 magyar lakossal. Továbbá Szerdahelyi Pál azt írja, Vörös Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseridombok tetején gubbasztó kis kemenes aljai falut Csöngét tekintjük szűke pátriájának, mert itt töltötte gyermek és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Édesapja huszártiszt volt, édesanyja pedig Blaskovics Mária, az ő édesapja pedig Babits Mihály apjának volt bírósági kollégája. Amint mondtuk, 4 nyelven beszélt, és gyermekét már igen kicsi korában irodalomértővé nevelte. A költő gyermekkorát Csöngén töltötte, Pápán és szülőfalujában tanult, de gyenge szervezete miatt sokszor volt magántanuló. 15 éves korától csodagyereknek nevezték. Később megismerkedett Kosztolányival, Babicssal, Füst Milánnal is személyesen. 1933-tól a Pécsi Egyetemen tanult jogot, majd földrajz-filozófia szakon végzett. 39-ben doktorált, a Vers születése című disszertációja megírása után. 1936-37-ben távol-keleti utazást tett a Baumgarten-díjból. 1940-41-ig a Fővárosi Egyetemi Könyvtár, majd a Pécsi Könyvtár, majd az Országos Széchenyi Könyvtár volt munkájának színhelye. A háború idején Csöngén élt, majd Pesten ismét könyvtáros lett 1951-ig. 1947-ben vette feleségül Károlyi Ami költőnőt, aki 1909-től 2003-ig élt. 1970-ben Vörös Sándor Kossuth díjat kapott, és 1989. január 22-én halt meg. Költészete részben a nyugat hatását mutatta, főként Babits, másrészt az ókínai költészet, a hindú, a babiloni szemlélet és az ősi mítoszok hatását. 1938-ban megjelent a Teremtés dicsérete című kötete, és ebben található az előbb idézett Anyámnak című verse. Vörös Sándor gyermekkoráról elmondhatjuk tehát, hogy sokszor volt magántanuló betegségeinek köszönhetően, de már gyerekkorában megismerkedett osztrák nevelőnője hatására Shakespeare és Schiller drámáival. A középiskoláit is több helyen végezte, Szombathelyen, Győrött, Sopronban. Egyik interjújában azt állította, hogy én nem azt az abrakot ettem, amit elém tettek, hanem amit akartam. 1932-től a Nyugatban publikált. Kosztolányi a Magyar Rembónak nevezte Vörös Sándort. A Pécsi Egyetemen tehát először jogot tanult apja kérésére, majd földrajzot és filozófiát. Az 1950-es években a költőt világszemlélete miatt támadások érték, és ezért csak gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg sokáig. 1970-ben tehát Kossuth díjat kapott, végre elismerték. Dr. Zeyzel Endre a Költők, Gének, Titkok című művében Vörös Sándorról így ír. Vörös Sándor különleges helyet foglal el a magyar költői géniuszok között. Csodagyermekként indult, és alkatát, meg költői teljesítményét ismerve tulajdonképpen az is maradt. 21 éves korában írta Babits Mihály a Nyugatban.
nem mulaszthatjuk el ez alkalommal külön is felhívni a figyelmet a fiatal Vörös Sándor különös tehetségére, mely még kiszámíthatatlan meglepetéseket hozhat azoknak, akik a magyar líra jövője iránt érdeklődnek. Eddig az idézet, és akiről a baráti körében gyakorta mondogatta. Idézet: Vörös Sándor az utód, s valóban magyar Orfeuszként a poéta géniusság új modelljét valósította meg a hazai költészetben, nem is beszélve szokatlanul hosszú életéről. Az értők szerint Vörös Sándor úgy rendelkezik a magyar nyelvi géniusszal, mint Tolsztoj az orosz falvak lelkével. Mindkettő az azonosulás nagy titka, írta Kardos Tibor. Most pedig részletek következnek a Teljesség felé című írásából. Az őstudás, az egyetlen igazi tanulás, a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik szétmálló. Vörös Sándor 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Ost ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod. A teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

A vágyak idomítása. Ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek között morzsolódni. Ha a vágyaidat kényezteted, párzanak és fiacanak. Ha a vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Az egyéniség szétbontása. Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat, honnan erednek, mit művelnek, hová tartanak. Borsz szét egyéniséged.

A jóságról. Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűzfénye melege. Mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kájának a szoba, melynek melegítésére rendelik. A közösségjavításról. Ír magját se tűd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak, mert minden elvont közösség kötkép, és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat, a családot, a nemzetet, az emberiséget. De egyiket se tévezd össze azokkal, kike fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod, amelyik nemzet ezt homlokán viseli, nem vészel soha. Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem, Pétert megcsókolom, Pált megverem. Ez az érzelgősség. Ez a közéleti elgondolások közös váza. A jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy embert válthatja meg. Földi és égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Az országhoz. Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött, hóhérrá vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélt erényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzűlik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölírne. A haszonleső vallásosság. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és a törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágya kielégítéséhez. Ha a vágyait közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent.

sod valakivel. Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd a vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy a népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni. A másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg, s egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón hapsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. A nő és férfi. Részlet. A nő, ha dolgozik munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza. A férfi, ha dolgozik, munkája minden mást elfüggönyöz előle. A nő és férfi igénye nem fedi egymást. Épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló, teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög és a nőt magával sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad. S a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pesdíteni, s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Minthogy a nő ritkán találja meg egy személyben az arszlánt és családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás.

Vörös Sándor, a nő. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőjé, mind mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfogadhatod. A férfié, mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga a világot dolgokká széthabarja. S míg zúg körötte az egyörök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig semmiségen átüget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagy vezér, alkot, srombol, de igazán nem él, s csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven csak az aprózó észnek idegen, a tétlen vizsgálótól összefagy, mozog és mozgasd, s már királya vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny a záport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse, mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, s végső királynői díszruhája, a mesztelenség.

Vörös Sándor, 10 erkély. A teljes lét élet nélküli. A teljes örök lét idő nélküli. A teljes működés változás nélküli. A teljes hatalom erő nélküli. A teljes tudás adat nélküli. A teljes bölcsesség gondolat nélküli. A teljes szeretet érzés nélküli. A teljes jóság irány nélküli, a teljes boldogság öröm nélküli, a teljes zengés hang nélküli. A befejezés. Amit itt olvasol, több, mint világnézet és kevesebb, mint vallás. Több, mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamennyi irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni. Nincs benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal és poklot jár az emberért. Az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a muzsikás együttes Bartók albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a muzsikás együttes Bartók albumáról hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss híreket Debnár Ádámtól hallják, a zenéket Németh Tamás válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton és Kvasinger Jenő kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk, majd nyelvápoló és könyvajánló műsorunk a könyvjelző szól. Ebben Gellen Nolan Robert logopédussal beszélgetünk, a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról. 14 óra 35 perckor Neuma című műsorunkkal várjuk Önöket. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg ugyanebben az idősávban kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után a Magyar Katolikus Rádió portré műsorát hallgathatják meg. Majd Keresztelő Szent Jánosról szól a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután a hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget. 16 órakor a hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában. Ajánlónkban Uzsajné Pécsi Rita neveléskutatót hallják.
4: De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a mindenit, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne. Tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg a, hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt. Tehát, hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban.
3: 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk Önöket a készülékek elé, melyet a mai estén az egri Jézus szíve plébániai ma csoportja vezet. Majd híreket hallanak, ezután megismételjük Bércesi András hétvégi gondolatait. 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunk szól. Ebben Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaújzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Önkéntesekről, hősképzőről, a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról is. Például a Balatonparti szolgálatról. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben a Grimm testvérek Béka Királyfi című meséjét hallják. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 óra után a híreket követően folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek jelentkezik, majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Műsorismertetéssel a 20 órási hírek után jelentkezem legközelebb, addig is jó rádiózást, kellemes feltöltődést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Soha eddig nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal kell biztosítani az ivóvizet az ott élőknek. A Kehidakustányi fürdő ideiglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó ma az UVB sugárzás, szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban a tárcavezető 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Köztük van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az a javaslat is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszígtartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusokat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogkereit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A Fidesz modernkori AVH-t emleget. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifjabb Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. A június 18-án kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. A volt helyettes államtitkár sérelmezte, hogy Magyar Péter május közepén jogellenesen rendőri erővel akart őt kivezettetni a Karmelita kolostorból. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tegnap kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosította a kamatfolyosó két szélét is. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt, az érintett objektumokon szükségállapotot vezettek be és folyik a károk felmérése. Az orosz hadsereg éjjel 101 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt derült lesz az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk vendége Gellen Olen Róbert logopédus, akivel a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Először is mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy hogyan jött a te életedbe a hivatásod. Meddig kell visszamennünk? Hogyan alakult ki benned, hogy mi szeretnél lenni, hogy mi az álmod?
2: Elég régre nyúlik vissza a történet. Én körülbelül 7-8 éves koromban találkoztam így a színházi világgal, és egészen kicsi koromtól színész szerettem volna lenni. Egy ilyen amatőr helyi kis társulatban ismerkedtem a színházi világgal. Én egyébként Borsodból származom, ott történtek ezek az események, aztán elköltöztünk Egerbe. Itt már nem volt új lehetőségem, így, hogy elszakadtam attól a közösségtől, és elkezdtem valamiért így nagyon nagy érdeklődést mutatni a természettudományok iránt, de nem igazán tudtam még, hogy hogyan vagy milyen vonalon induljak el, és amikor már 8. osztályos voltam, és kellett volna iskolát változtatni, akkor aztán végképp nagyon tanártalan voltam. És egyszer a rajztanárom még az általános iskolában megkérdezte, hogy na akkor én mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, és mondtam neki, hogy fogalmam sincs. És akkor ő behunyta a szemét, rám nézett, és azt mondta, hogy Robi, te pedagógus leszel. Akkor kinevettem, hogy én pedagógus. Én elgondolkodtam rajta, hogy ha esetleg tényleg tanár lennék, akkor mit tanítanék. És kémia, illetve a biológia volt az, ami mellett így el tudtam volna kötelezni magam, úgyhogy én úgy is jelentkeztem ide a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, hogy én majd kémia-biológia szakos tanár leszek. Tovább gondolva a dolgot, hát lehet, hogy ez a tanári pálya mégsem annyira a legjobb ötlet, úgyhogy kitaláltam, hogy anyagkutató vegyész leszek, hogy a kémia mégiscsak megmaradjon. Aztán Budapesten voltam egy tréningen, és rádöbbentem, hogy én nem szeretném az életemet egy laborban tölteni, és igazából így visszakanyarodtam a színházi világhoz. Jelentkeztem is Budapestre, és színház és filmszínész szakon tanultam, viszont valahogy úgy mindig ott motoszkált bennem így a rajztanáromnak az üzenete, hogy én pedagógus leszek, és így éreztem is magamban igazából, hogy úgy érdekelne a terület. Azt, hogy a pedagógián belül miért a gyógypedagógiát, illetve a logopédiát választottam, hát ezen szoktam gondolkodni, de mindig is szerettem beszélni, nagyon szeretem a nyelveket, illetve nagyon sokat dicsértek a tanáraim az iskolában is, hogy mennyire szépen beszélek, és akkor erre az útra terelődtem.
1: Valóban nagyon különleges orgánumod van, és gondolom, hogy ezt sokan említették, vagy említik neked, és akkor valahogy így a talentumokat kellett útba terelni. Hogyan jött a mostani munkahelyed az életedbe?
2: Hát igazából csak kellett egy hely, ahol így egyetem mellett tudok pénzt keresni, mert nyilván így 20x évesen már nem szívesen él az ember a szüleivel, abból meg nem lehet megélni, hogy egyetemre jár az ember, úgyhogy kellett valami munka lehetőség, és egy gimnáziumból egy osztálytársam dolgozott már akkor ezen a munkahelyen, és ő kérdezte meg, hogy érdekelne engem ez a kommunikációs gyakornoki lehetőség, és igazából így kerültem oda.
1: Ha a logopédiáról beszélünk, akkor mesélj egy kicsit arról, hogy mennyire váltotta be a reményeidet a tanulmányaid? Így képzelted el, hogy ilyen dolgokról fogtok tanulni? Mennyire volt gyakorlati, mennyire elméleti? Még nem is beszélhetünk múlt időben, hiszen hamarosan fogsz majd csak végezni.
2: Igen, így van. Így az a tapasztalatom, hogyha így másokkal beszélgetek arról, hogy logopédiát tanulok, hogy nem igazán tudja a laikus ember, hogyha lehet így mondani, vagy egy hétköznapi ember, nem igazán tudja, hogy mit csinál egy logopédus. Azon túl, hogy nem tudom, zizit meg, pálcikákat dugdosunk a gyerekeknek a szájába, vagy meg ugye vannak ilyesmi sztereotípiák, de hogy valójában a logopédia, illetve a logopédusnak a kompetencia köre az ennél sokkal, de sokkal tágasabb, amit én magam sem tudtam, amikor jelentkeztem erre a szakra. Hát így a tanulmányaim során nyilván így felfedeztem ennek a csodálatos szakmának minden kis területét. Abszolút, és sokkal többet jelent ez a szakma ma már, mint amikor én elkezdtem tanulni ezt nyilván, hiszen én is megtudtam, hogy mennyi mindent magába foglal ez a hivatás, mondjuk így, hogy nagyon tetszik benne igazából, hogy nagyjából minden találkozik itt, ami engem valaha is érdekel, tehát hogy természettudományok, hogy ahogy beszéltünk ugye a kémiáról, a biológiáról, hiszen rengeteg anatómiát tanultunk, nyilván nagyon fontos, nem csak a nem csak a beszédszerveknek a fiziológiája, vagy a kórtana, vagy az anatómiája, hanem az idegrendszeri struktúrák is például nagyon-nagyon érdekes terület. Akkor van benne egy kis nyelvészet. Mindig is imádtam a nyelveket, nem csak az idegen nyelveket, de az anyanyelvemet is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem művelni is, mondjuk így. Illetve a művészet, ugye, hogyha a színházhoz visszatérünk, a művészetpedagógia, illetve a drámapedagógia is nagyon jól alkalmazható, úgy gondolom, a gyógypedagógiában. Úgyhogy nekem abszolút, abszolút jó választás volt, úgy gondolom.
1: Mit szóltak a többiek, tehát a környezeted, barátok, család, hogy ezt a hivatást választottad, vagy emellett tetted le a voksodat gyakorlatilag?
2: A családom igazából így mindig mindenben támogatott, bármit kitaláltam, úgymond, vagy bármit szerettem volna. Nem szóltak bele a pályaválasztásba sem, akkor sem, amikor színész hallgató voltam, akkor sem, amikor logopédiára jelentkeztem igazából. Csak késztényként közöltem velük, hogy én ezt szeretném csinálni, ők megmondták, hogy jól van, kisfiam, menjél.
1: A pedagógusi pálya valójában tényleg nem került el így téged, hanem megtalált, vagy megszólított. Igen. Ezen keresztül. Ha valaki logopédus lesz, logopédus hivatást választ magának, akkor döntenie kell, hogy fiatalabbakkal vagy felnőttekkel szeretne foglalkozni, vagy fog foglalkozni, ez hogyan néz ki?
2: Vannak nyilván olyan kórképek, melyek óvodáskorban jellemzőek, vagy éppen későbbiekben, vagy már idősebb korban. És igazából szerintem ez így attól függ, hogy a logopédián belül melyik az a terület, amit az adott logopédus jobban szeret, vagy nem tudom, közelebb áll hozzá, és igazából annak a velejárója lesz az, hogy ez most melyik korosztály.
1: Te a gyakorlatban gyerekekkel fogsz majd főként találkozni? Hogy képzeled el így a jövődet, vagy a közeljövődet?
2: Az egyetemen végzett gyakorlatom alatt mindig óvodákban voltam. Egyszer voltam egy általános iskolában, de az nem tetszett, így nagyon hamar rájöttem, hogy az általános iskolás korosztály az nem az, akikkel szeretnék együtt dolgozni, viszont az óvodásokkal nagyon meg tudom találni a közös hangot, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, nagyon jól tudunk együtt működni, úgyhogy nekem igazából így az óvodám, illetve az óvodáskor az, ami így a legjobban bejött, illetve így a jövőben is elsősorban. Szerintem óvodásokkal szeretnék majd foglalkozni, viszont nagyon érdekel ezek a szerzett nyelvi zavarok, amihez viszont már mesterképzést kellene végeznem, hogy klinikumban tudjak elhelyezkedni. Nagyon-nagyon érdekes terület, nem tudom még, hogy belevágok-e a mesterképzésbe, hogyha megcsinálnám, akkor viszont már idősebb emberekkel foglalkoznék és klinikai körülmények között.
1: Visszatérve így magára az óvodás korosztályra, hogyan tudtad könnyen megértetni velük magadat? Mennyire volt ez nehézség, vagy igazándiból a személyiséged segített abban, hogy a közvetlenséged, hogy úgy megkedveljenek és nyissanak?
2: Igen, abszolút. Én nagyon sok visszajelzést kapok ezzel kapcsolatban a mentoromtól is, illetve más oktatóktól is, hogy valamiért, hogy tényleg lehet, hogy a személyiségemből fakadóan, de hogy a gyermekek nagyon-nagyon könnyen nyitnak felém. Nem is lepődtem meg, illetve nekem sem volt nehéz kezdeményezni akár a gyerekekkel, mert nekem nagyon sok relatív, de nekem vannak kis testvéreim. Igazából szerintem abból is fakad ez, hogy a fiatalabb testvéreim, van egy húgom, vannak öcséim, akikkel mindig nagyon sokat foglalkoztam, meg vigyáztam rájuk, és ez így kialakult, hogy így könnyen tudok kapcsolatot teremteni az óvodásokkal.
1: Említettem a hallgatóknak már, hogy most folyamatban van jelenleg ugye a diplomád megszerzése. Hol állsz most, milyen kihívások állnak most előtted?
2: Igazából a legnagyobb kihívás az, hogy befejezzem a szakdolgozatomat. Félig készen van már, mondhatjuk így, de igazából így nagyon sok tényező vezethet ahhoz a döntéshez, hogy idén nem megyek el államvizsgázni, és a szakdolgozatomat sem adtam le, úgyhogy erre a fél évre most így az volt már a célom csak, hogy a végbizonyítványt megszerezzem, minden tárgyat teljesítsek, és akkor majd a következő fél évben tényleg semmi más dolgom nem lesz, csak annyi, hogy a szakdolgozatomat befejezzem, és így úgy gondolom, hogy sokkal eredményesebben is fel tudok készülni majd az államvizsgára.
1: Utána mik a terveid? Maradsz majd itt Egerben? Hogyan látod így a közeljövődet? Vagy ez még ilyen nagy titok így az élettől?
2: Hát ez még nagyon a jövő zenéje. Nagyon-nagyon sok minden érdekel, nagyon sok mindent szeretnék csinálni, és így most olyan helyzetben vagyok, hogy nem igazán tudom eldönteni, hogy akkor most így a sok mindenből tényleg melyik utat válasszam. Nem is feltétlenül gondolom azt egyébként, hogy ez egy ilyen vagy-vagy választási helyzet lenne, hiszen lehetne akár együtt is csinálni mindezt, de hát azt ki kell találni, hogy hogyan tudna ez így működni. Hogyha maradok Magyarországon, akkor én csak Egerben tudom elképzelni igazából az életet. nagyon sok magyar városban jártam már, nagyon sok mindent láttam, Budapesten is éltem a tanulmányaim miatt, de így Eger az egyetlen hely ebben az országban, ahol én így otthon tudom érezni magam.
1: Mesélj egy kicsit a gyerekekkel való munkáról így a hallgatóinknak, részleteket, vagy akár kulisszatitkokat is, hogy hogyan élted meg, hiszen említetted, hogy a gyakorlatot azt kisebbek között végezted. Hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés, vagy gyakorlat? Hogyan készül rá az ember fiatal felnőttként?
2: Már hogy a szakmai gyakorlatra? Az egyik legnagyobb kihívás ebben a történetben, hogy találni kell egy intézményt, aki befogad, és ahol van olyan szakember, aki mentorálni tud a gyakorlat során, de hogyha ez megvan igazából, onnantól kezdve már minden könnyebben megy. Hát, ami még kihívást jelenthet igazából, az az, hogy borzasztóan elmélet központú

Úgyhogy a legnagyobb kihívás talán még az is volt, hogy egyszerre több gyerekkel kellett foglalkozni, ami nekem például így, hogy tényleg semmi tapasztalatom nem volt, és akkor kerültem először óvodába gyerekekhez, borzasztóan nehéz volt igazából így megtalálni a szerepemet is egyrészt, így ebben a helyzetben, de szerencsére ők könnyen elfogadtak. Tehát nyilván bemutatkoztunk, meg a mentorom is, akikkel ők szinte minden nap, vagy minden héten legalábbis együtt dolgoznak, hogy ők elmondták, hogy én ki vagyok, én miért vagyok itt, és igazából ezt így elfogadták, és így nagyon könnyű volt velük utána együtt dolgozni. Bementünk reggel az óvodába, és onnantól kezdve folyamatosan, tényleg szünet nélkül jöttek a gyerekek. Volt, aki egyénileg, egyéni formában sokkal könnyebb és hatékonyabb a munka. Viszont mivel nagyon sok gyerek van, ezért van, hogy akár 3-4 fő is egyszerre ott van a fejlesztőteremben, a logopédiai szobában. Aztán nyilván attól függ, hogy kinek miért kell úgymond ide járnia. De hogyha megtörténtek a terápiák, akkor a gyakorlat végén még átbeszéltünk mindent, illetve valamint azt, hogy mi történt aznap, illetve hogy holnapra mivel készüljek. És ugye, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz, hiszen van egy munkahelyem, ahol én dolgozom, de mellette csinálni kell a gyakorlatot, és rengeteg plusz munka ez. De legalább a valóságot láttam, hiszen hogyha tényleg úgy döntök, hogy akár a szakszolgálathoz, vagy bárhova elmegyek dolgozni, akkor legalább látom azt, hogy ez tényleg mennyi munkával jár. Hiszen nem csak arról van itt szó, hogy bemegyünk az óvodába, és akkor megtartjuk a terápiás foglalkozásokat, ott vagyunk egész délelőtt, és akkor utána nyilván adminisztrációs feladatok vannak, de hogy az még mindig nem elég, hiszen a másnapra, meg az azt követő napokra folyamatosan készülni kell és tervezni, ami így tapasztalatlanul, ugye hallgatóként még nagyon-nagyon nehéz.

0: Folytatjuk adásunkat, melynek vendége Gelle Nolan Róbert logopédus. Beszéltünk itt kihívásokról és nehézségekről. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak az örömökről, a magaslati pontokról és azokról a pillanatokról, amik úgy kedvesek a szívednek. Volt-e esetleg maga alatt itt a gyakorlati rész alatt olyan, amit szívesen megemlítenél vagy kiemelnél? Természetesen így nevek nélkül, hanem tényleg csak olyan gyakorlati pillanatokat vagy olyan dolgokat, amik kedvesek.
1: Alapvetően egy nagyon sikerorientált ember vagyok, ezt nyilván a pályaválasztásnál is figyelembe kellett vennem, meg a szakirányválasztásnál is, bár igazából el sem gondolkodtam egyik-másik gyógypedagógiai irányzaton sem, csak a logopédián, de hogy azért a logopédiában gyakori a sikerélmény, ami érheti nem csak a szakembert, hanem a klienst is, ugye jelen esetben egy óvodást. Szerintem az egyik legnagyobb öröm az, hogyha mondjuk valakinek megperdül az erje. Tehát, hogyha így már hónapok óta akár, mert azért egy ilyen terápia elhúzódhat sokáig, főleg, hogyha csak heti egy alkalom jut az óvodában az adott gyerekre, de hogyha végre sikerül

0: vagy ha nem is r hangot, hanem bármilyen más célhangot, hogyha végre sikerült torzítás és minden nélkül megvalósítani, produkálni, az egy hatalmas nagy öröm a gyereknek is, illetve a szakembernek is, hiszen azért mégiscsak ez a munkánknak az eredménye. Egyébként tényleg nagyon szerettem a gyerekek között lenni. A pedagógusnak nincs kedvenc gyereke, de nyilván voltak olyan gyerekek, akik így közelebb álltak a szívemhez. Az egyik kisfiú például nagyon érdekes volt az első találkozásunk, mert megérkezett, volt egy sebb helye a szeme mellett az arcán, és én megkérdeztem, hogy mi történt, és ő olyan lelkesen, tényleg szívvel, lélekkel elmesélte nekem, hogy mi történt, de egy szót sem értettem abból, amit mond. Hát igen, de így nagyon-nagyon sok beszédhangja hiányzott, illetve más nyelvfejlődési problémái is voltak, de hogy az a szeretet, meg az az életöröm, és tényleg, ahogy ő így megérkezett, hogy ő most megosztja velem ezt a történetet, de tényleg nem értettem egy szót se abból, hogy mi történt.
1: Mennyire játékos egy ilyen foglalkozás? Mennyire kell a játéknak központi szerepet játszania? Vagy ez igazándiból kőkemény tanulás a gyerekeknek, meg nektek is olyankor?
0: Hát azért ez nagyon változó. Nyilván függ a terápia jellegétől is, hogy tényleg mi az, amivel éppen foglalkoznunk kell, és hogy a cél megvalósításához tudunk-e játékos eszközöket használni, illetve hogy a pedagógusnak éppen mennyi kapacitása van arra, hogy most ilyesmivel készüljön. De nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen a gyermekeket így sokkal könnyebb megfogni, sokkal könnyebb őket lekötni, és hogyha nem feltétlenül érzik azt, hogy ők most egy feladathelyzetben vannak, úgy élik meg, mintha játszanának, akkor sokkal nagyobb élmény lesz nekik is, és sokkal szívesebben fognak jönni. Úgyhogy igen, meg egyébként az egyetemen is vannak erre vonatkozó kurzusok igazából, ahol így próbálnak a hallgatóknak olyan eszközöket adni a kezükbe, hogy sokkal játékosabbá tudjuk tenni a munkát.
1: Ha újra kezdenéd, akkor is ezt a pályát választanád? Gondolkodtál-e esetleg el az egyetem alatt ilyesmiről? Hiszen sok minden érdekelt, és sok talentumot hoztál így magaddal, és végül mégis a logopédia lett, ami mellett most a végsőkig kitartasz, vagy kitartottál.
0: Igen, gondolkodtam rajta. Egyáltalán nem bántam meg, tehát tényleg úgy érzem, hogy nagyon-nagyon közel áll hozzám ez a szakma. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretek róla tanulni is, nyilvánvalóan beszélni is nagyon szeretek róla. Amit másképp csinálnék viszont, hogy nem biztos, hogy ugyanazon az egyetemen kezdeném el a tanulmányaimat, illetve biztos vagyok benne, hogy levelező tagozatos lennék a kezdetektől fogva.
1: A színházat hogyan viszed tovább az életedben? Mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos része az életednek, maga, hogy ezt is tanultad, megérdekelt is, és hogy ezt hogyan tudod majd becsempészni az életedbe, vagy mennyire tartod fontosnak, hogy ez jelen legyen az életedben, mint kultúra, művészet?
0: Abszolút fontosnak tartom, és hát az utóbbi 2 évben biztosan, lehet, hogy 3 is, ugye így nincs fókuszban igazából sem a színház, a művészetek, vagy a művészetpedagógia, és érzem, hogy borzasztóan hiányzik. Mindenképpen szeretnék majd visszatérni a színházba, de hogy most főállású színészként, vagy éppen valamelyik másik szakmámat választom, és akkor csak így mellett a hobbi szinten, azt nem tudom, de mindenképp szeretnék majd visszatérni a színházba, mert nagyon hiányzik.
1: Így, hogy gyerekekkel foglalkoztál, illetve majd valószínűleg gyerekekkel is fogsz foglalkozni, mennyire fontos a szülőkkel való kapcsolattartás, vagy mint szakember, nektek ezt hogyan tanítják, hogyan álltok ti ehhez?
0: Abszolút nagyon fontos. Ezt is tanuljuk az egyetemen egyébként, hogy hogyan tudunk a szülőkkel jól együttműködni, illetve hogyan kellene, meg milyen formai keretei vannak ennek esetleg. De abszolút nagyon fontos, hiszen ebben nem csak a pedagógus és a gyermek van, hanem a szülő ugyanolyan fontos szereplő ebben az egész történetben. Hogyha a szülő nem támogatja a saját gyermekét ebben a folyamatban, mert azért voltam olyan helyeken is gyakorlaton, hát azért előfordult, hogy több szülő nem vette kellően komolyan a helyzetet, hogy így nem vitték el a foglalkozásokra, nem vitték el fejlesztésre a gyereket, vagy ha meg elviszi, akkor otthon nem gyakorol vele. De most amit így tényleg a keretek engednek, hogy heti 1, nagyon jó esetben 2 alkalommal tud találkozni a logopédus a gyermekkel, az borzasztóan kevés. Az én gyakorlatom alatt egyébként ott ebben az intézményben úgy működtek a dolgok, hogy minden gyermeknek volt egy logopédiai füzete, ahol kapcsolatot tudott tartani igazából a logopédus a szülővel, nyilván a telefonszám az mindenkinek ott van. A szülői értekezletekre is bemehet egyébként a logopédus, hogyha van valami mondani valója, illetve a szülők is bármikor tudják őt keresni, akár telefonon, hiszen az elérhetőség az szintén ott van ebben a kis füzetben, illetve ebben a füzetben gyűlik össze igazából minden feladat, meg gyakorlat, amit otthon muszáj lenne, hogy a gyermek gyakoroljon a szülővel. Szóval nagyon-nagyon-nagyon fontos az együttműködés.
1: Hogyha te ugye saját gyerekkorodra visszagondolsz, mi az, amit most tapasztalsz a mostani fiatalok között, és a saját gyerekkorod kapcsolatában változott valami? Ugye ezt mindig szokták mondani, ez már gyakorlatilag közhelyessé is vált, hogy egy picit gyorsabb a világ, több az impulzus. Az idegrendszer is máshogy fejlődik? Ti mit láttok szakemberként, hogy mit tanácsolnál, mi az, ami jobb mederben tartaná azt, ami, ami most zajlik?
0: Abszolút érezhető a változás, bár így talán még az óvodás korban annyira nem is különböznek a gyerekek, mondjuk az én testvéreimtől, ahogy visszaemlékszem az ő óvodás korukra, nyilván a sajátomra annyira nem tudok. Ami viszont fontos, hogy egy szóba hoztad az idegrendszert is, de hogyha már így logopédiánál tartunk, akkor mondjuk a nyelvelsajátítás vagy a beszédfejlődés. És igen, ez is lehet már lerágott csont vagy közhelyes téma, de hogy az okos eszközök, azok nyilván nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy több gyermeket érint most már akár egy nyelvfejlődési zavar vagy a megkésett beszédfejlődés, hiszen a beszéd tulajdonképpen mozgás. És jó, persze megvan ennek az idegrendszeri háttere, hogy mi történik ott az agyban, de tulajdonképpen csak mozgás, hiszen az ajkaink, a nyelvünk, ugye, hogy hogyan mozog ez a beszédprodukció tulajdonképpen. Tehát ez finom mozgás, amit megelőz a nagy mozgás. Viszont hogyha a gyermek nem mászik fára, nincs kint a játszótéren, nem mozog tényleg, nem labdáznak odakint, hanem ülnek bent, és ne adj Isten tévét néznek, vagy nem tudom, már 2 éves korában ott van a kezében a táblagép, akkor tulajdonképpen a mozgásnak az élményétől, tehát nem csak a mozgás élményétől van megfosztva a gyermek, hanem el is maradhat igazából így a fejlődésben, hiszen a mozgásfejlődés az nagyon-nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából is.
1: Azoknak, akik most választják ezt a szakmát, volna-e tanács, amit így adnál, amit mondjuk magadnak is adtál volna, mikor indultál, vagy amit te magad is szívesen fogadtál, ha mondtak akár tanárok, mentorok, így az adás végéhez közeledve?
0: Amit a 4 évvel korábbi önmagamnak mondanék, talán az, hogy ne az egyetemnek a megítélése vagy a hírneve alapján, illetve az elhelyezkedése alapján válasszon, hanem nézze meg, hogy kik tanítanak azon az egyetemen, illetve hogy milyen a mintatanterv, mert hogy oké, hogy ugyanaz a szak és ugyanazt a diplomát kapjuk a végén, a mintatanterv nagyon-nagyon eltérő, és ezt például nagyon sajnálom, hogy én nem tudtam az elején, hiszen akkor, ahogy mondtam korábban is, hogyha valamit másképp csinálnék, akkor nem biztos, hogy ezen az egyetemen kezdtem el volna tanulni, hogyha tudom, hogy ugyanaz a szakmai képzés más egyetemen milyen mintatantervvel történik.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról beszélgettünk Gellen Olen Róbert logopédussal. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az évközi időt éljük. Nem így a középkori magyar kalendárium szerint, amely az esztergomi rítushoz kötődött, abban ugyanis a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokat számolták. Ha a tridenti rítus könyveit lapozzuk fel, akkor azt látjuk, hogy azokban a pünkösd utáni vasárnapokat tartják számon. Ha pedig Johann Sebastian Bach kantátáit vizsgáljuk, ismét azt látjuk, hogy azok a Szent Háromság vasárnapjától vannak beosztva a 18. századi német luteránus gyakorlatnak megfelelően. Alfred Dürr Johann Sebastian Bach kantátái című könyvében a 21. kantátát mutatja be a Szent Háromság utáni harmadik vasárnapra. A fennmaradt eredeti szólamanyag borítóján két adat mutat arra, hogy az egyházi év melyik napjára is tervezte a komponista az előadást. Az egyik, per onnyi tempó, vagyis az egyházi év bármely napján. Bach másik jegyzetéből viszont megtudjuk, hogy 1714-ben a Szent Háromság utáni harmadik vasárnapon adták elő Weimarban. Érdekességként éppen, mint idén, június 17-e volt aznap. A kétrészes, 11 tételes mű a komponista egyik leghosszabb kantátája. Jellegzetessége, hogy sok szentírási idézet van benne, ami Bach korai kantátáit inkább jellemzi, mint a weimari darabokat. A költött szövegek szerzőjének, azok stílusából és a jellegzetes Jézus és a lélek párbeszéde szakaszból a zenetudósok Salomon Frankot tartják. A szöveg tartalmáról a következőket írja Dürr. A szövegnek alig van köze a Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnap evangéliumához. Inkább az episztolának ahhoz a felszólításához kapcsolódik, hogy a keresztény ember vesse minden gondját Jézusra. A lélek nagy aggodalmában és nyomorúságában Istentől elhagyatva érzi magát, és a pokol hatalmai szorongatják. Követve a felszólítást, hogy várjon Istenre, aki majd segít neki, Jézushoz fordul, aki segedelmet és megújulást, felüdülést ígér. Miután a lélek Jézusra vetette gondjait, ismét elégedett, szűnik az aggodalma, végül a megölt bárány dicsőítőjének zárja a művet. Az episztolával való kapcsolata legvilágosabban a 9. tételben tűnik ki. Mit segítenek rajtunk a nehéz gondok, hiszen az Úr jót tesz vele. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. A kantáta első részét a prédikáció előtt, második részét az után adták elő. Most az első részt fogják hallani. Hangszeres bevezető tétellel, szinfóniával kezdődik a mű, amely egy oboa verseny lassú tételére emlékezteti a hallgatót. Ezt követi a nyitókórus a 94. Zsoltár 19. versével. Mikor megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Az oboával kísért szopránália szövege így hangzik. Sóhaj, könnyek, bánat, baj, félénk vágyak, aggódás és halálmardosság szorongó szívem. Keserűség és fájdalom tölt el. A negyedik tételben egy vonós kísérettel ellátott tenor recitatívót hallunk. Ezt úgy hívjuk, hogy recitativo accompagnato. Istenem, miért fordultál el teljesen tőlem, nyomorúságomban, félelmemben és csüggedésemben? Nem ismered meg gyermeked? Nem hallod azok panaszát, akiket hűség és szövetség köt hozzád? Te vidámítottál meg, és most kegyetlen vagy hozzám. Mindenütt kereslek téged, hívlak és kiáltok hozzád. Egyedül vagyok fájdalmammal és jajommal, mintha nem is tudnál róla. Az ötödik tétel tenorária, amelyben a vonós hangszerek a könny áradat örvényeit és hullámait mutatják be. Sós áradat örvénye elkap és a mélybe húz. Vihar és hullámok csapdosnak, és a fájdalom tengere lelkemre, életemre tör. Horgony és súly szakadozik, itt a mélységbe süllyedek, ott a pokol torka tárul. miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Énekli a kórus a 6. tételben a 42. Zsoltár 12. versét. A felvételt Nikolaus Árnunk úr Bach kantáta összkiadásából hallhatják. Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével. Később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóövezeteket is több településen az alacsony víznyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Reggelre megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Ruf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tegnap kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és a kamatfolyosó két célét is ugyanilyen mértékben módosította. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez kiterjeszti a kőolaj termék előállító különadót azzal, hogy sávosra alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt derült lesz az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy nyugállományú ezredes a beszélgető társam, aki katolikus pap, plébános és aranymisés. Az elmúlt szombaton ünnepelte az Istenhegyi Szent László plébánia közössége aranymiséjét, Kocsis István atya, ő a beszélgető társam. Egy oázisban élsz. Tágabb értelemben is, mert ez az egész környék nagyon szép, van egy nagyon patinás, szép iskola, amely Jókai Mór nevét viseli, és előtte a padon üldögél egy bronzszobor Jókai, meg egy kisgyerek, és mesél a gyereknek Jókai. Mellette van a templom, egy nagyon szép park, játszótér, és maga a plébánia kert, most délután 5 óra fél 5 körül beszélgetünk, zsibongnak a gyerekek, akkora szép nagy plébánia kert volt, amely belett lakva egy óvoda. Született itt a Pannonia Szakra kerületi katolikus általános iskolának a tagintézménye. Néhány éve nyílt az óvoda.
2: 5 tanév telt most el az óvodába, és hát nagyon fontosnak gondolom, hogy az óvodába a gyerekek már 3-4 éves koruktól kezdve játékos hittamban részesülnek, napi kapcsolatban vagyok velük, kimegyek a folyosóra, akkor dicsértessék István atya, tehát kapcsolatunk van. Tehát most kicsi gyerekkorban kezdődik az a kapcsolat, hogy ők az egyházhoz tartoznak. Nem úgy, hogy megkeresztelték egyszer, aztán majd harmadikos korában jelentkezik első áldozónak. Tehát ez egy a plébániai pasztoráció szempontjából nagyon fontos. Aztán a közösségi ház, ami tényleg az oltárasztal mellett, a fehér asztal közösségi.
1: Igen, a templom mellett a parkban van egy közösségi ház is, de még a plébánia kertet. A gyerekzsivaj nem zavar? Tágas, szép, nagyfás, bokros, árnyas terület, és csivitelnek a gyerekek. Azt hiszem, hogy nagyon...
2: A ajtó most már nyitva van, akkor ugye ez mindig behallatszik, de hát délelőtt vannak kint, és amikor ők alszanak, én is alszom. Úgyhogy nem zavar egyáltalán.
1: Tehát akkor összehangoltam
2: ilyen feladat, igen.
1: Nagyon szép. Közösségi ház... az is néhány éves.
2: Az óvoda idősebb, az óvoda 5, a közösségi ház májusban volt 3, hogy a bíboros úr megáldotta. A plébánia közösségi életét azelőtt egy egyetlen hitanterem volt a tér, most viszont ott van egy 150 személy befogadására alkalmas nagy terem, sok-sok koncerttel, amiből kiemelkedik már 30 alkalommal
1: Ránki család
2: koncertezett itt, van egy nagyon jó zongoránk is. Ez sokat jelent, de más közösségek is keresztelés utáni összejövetel, esküvők utáni összejövetel, vagy egy születésnap. Tehát mi igyekszünk, hogy mondjam, vallási lelkületű vagy közösségi lelkületű teret biztosítani arra, hogy aki ide eljön, az itt jól érezhesse magát. Annak ellenére, hogy feszület van a falon, próbálkoztak, hogy itt lesz az esküvői vacsora, ha levesszük a keresztet a falról, de hát ez nem így működik. Ez nem így működik.
1: Eltartja-e magát a közösségi ház, vagy pedig egy pup bizony anyagi értelemben a közösségen, a plébániai híveken?
2: Hát... billeg ez, billeg, de mostanában szaporodtak az esküvők, és hát azt tartja el igazán. Igen. A házat. Mert ugye, amikor mi ott vagyunk, akkor mi csak használjuk, meg fogyasztjuk, de nem nagyon adunk hozzá. Mert ugye vasárnap mise után átmegyünk kávézni, sörözni, attól függ ki, mit szeretne, hosszas beszélgetések a következő miséig, utána meg 12-kor megint.
1: Igen, hát ez a feladat a közösségi háznak, de az a jó, hogyha el is tartja magát hát a közösségi
2: ház. Igen, eleinte voltak azért ezzel nehézségek, most nagyjából megvan a szükséges fedezet.
1: És ennek a kertnek, épületegyüttesnek, a plébánia körüli parknak a ékessége egy Pió atya szobor, azt hiszem, és csináltatok keresztutat is.
2: Igen, a keresztutat, a Mátyus Ágotának a ajándéka tulajdonképpen, Kopp Judit, az ő édesanyja készítette ezeket a plasztikákat, és hát akkor a plébánia némi segítséggel építette meg az egész keresztutat, ami nem csak nekünk fontos, hanem nagybajti időben különösen sok kiránduló járja itt végig a keresztutat. Milyen szabadtéri keresztút a környéken nincsen sehol per pillanat.
1: És ahogy láttam, voltak olyan hívő családok, akik egy-egy stációt magukra vállaltak, igen, az ő anyagi hozzájárulásukból.
2: Hát vagy egy család, vagy két család, de teljesen így készült el. Hát ez azért 32 millió forintba került összesen.
1: Hány éve vagy itt plébános?
2: 26.
1: 26.
2: Az elfüstmisét is már itt tartottam, igen. Akkor még a honvédségnél is dolgoztam, és akkor lettem a lezredesből lezredes, és úgy mentem nyugdíjba 2007-be. Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert kevés helyen voltam pap. Nagymaroson, ami indulásnak fantasztikusan jó volt, kismarosi találkozó ideje ez, és akkor Rákosfalva, ami Budapest legnagyobb plébániája, egy 70 ezeres lakótelep, aztán voltam Ludányhalásziba egy kicsit plébános a sajátjaim között, és hát 84-ben pedig Ludányhalásziból visszakerültem, a Lékai Bíboros úr tette ezt az ígéretet, és akkor ez valóban meg is valósult, a Miklós Imre akarata ellenére megvalósult, hogy voltam 10 kerek évig plébános, káplán 2 évig, 10 kerek évig plébános, és még 6 évig jártam vissza segíteni, misézni hétköznap is, vasárnap is, meg gyóntatni is. Aztán 2000-től, mikor feljöttem ide, akkor ez már elmaradt. Akkor már csak a honvédség volt, meg a Istenhegy.
1: Voltál katona nyilván 2 évig.
2: Lentibe.
1: Még sorkatona, és akkor a tábori lelkészek első generációja vagy te, tehát még Ladocsi püspök idején.
2: 94 tavaszán a Ladocsi püspök hívta meg a akkor 3 tábori esperest, akik kelegyütt volt Lentibe katona annak idején. Ugye akkor Fehérváron volt, aztán a Alföldön, meg Budapesten ilyen esperesi kerületek. Hát ugye ma egész másként van.
1: Igen, tehát végül is akkor Berta Tiborral nagyjából egy időbe kerültél be.
2: Teljesen egy időbe, mert a püspök úr, a Ladocsi püspök úrnak a titkára volt, amikor bekerült. A püspök úr Pista bácsinak hív engem, mert olyan régi, jó és baráti a kapcsolatunk, hát ezért is ő mondta a prédikációt az aranymisében.
1: Van valami közös a püspök és közted, nem csak az, hogy mind a ketten katolikusok vagytok, és mind a ketten papok vagytok, hanem ugyanannak a gimnáziumnak a küszöbét tapostátok, azt hiszem.
2: Mind a ketten Esztergomba jártunk annak idején gimnáziumba. Az még egy nagyon nagyszerű életem, legszebb 4 esztendeje volt. Akkor még jóformán a Kékesi tanár úron kívül, aki a tornát tanította, vagy tornatanár volt, mindenki szerzetes volt, aki minket tanított, és odáig ment, hogy tulajdonképpen még egyszer a Kamilatya ferences ruháját is felvettem, hogy ferences leszek, de aztán mégse úgy alakult.
1: Tudtál-e kézen állni és kézen állva gyalogolni Kékesi tanár úrnak? Voltak ilyen diákjai?
2: Ebben én nem nagyon boldogítottam a Kékesi tanár urat, ő viszont a kardlapjával egy cseppet néha-néha boldogított engem, mikor hát a rúdra nem tudtam fölmászni olyan gyorsasággal, mint azt a tanár úr elválta volna. Igen. Nem volt a kedvenc tantárgyom a testnevelés.
1: No.
2: Látjuk is a pocakomon.
1: 50 éve vagy pap. Hol láttad meg a napvilágot, és mikor?
2: 50-ben születtem, szeptember 19-én, Széchény melletti kisfaluban, Endrefalván. Széchény után Salgótarján felé van. Hát akkor egy 1200-1300-as lelkes falu volt, egy ilyen hagyományos vallásossággal, 4 éves korom óta minisztráltam, nagyon jó plébánosom volt, aztán később sok-sok feszültség volt, mert a pártitkár volt az iskolaigazgató, eldöntötte az egész iskola előtt, hogy Kocsis, belőled csak parasztember marad, mert sehova nem fognak fölvenni. Hát minden unokatestvéremet fölvették Salgótarjánba, a kommunista gimnáziumba, egyet leszámítva el is távolodtak az Istentől. Én voltam legelőször Esztergomba felvéve, mert a plévános kiárta, hogy mindenféle felvételi nélkül, de ezt az egyszerű falusi gyereket oda fölvették. És nagyon-nagyon klassz volt nekem.
1: Mikor láttál először Ferencest, amikor Esztergomba mentél?
2: Hát, amikor Esztergomba mentél.
1: Széchény ott volt, de nem volt Ferences ott, akkor volt, tiltva voltak,
2: akkor
1: ugye?
2: Akkor tiltva voltak ott is, sőt Mátra-Rebészenkúton is, ahol a bíboros úr felszentelt engem, a lékai bíboros úr, igen.
1: Ott szentelt lékai bíboros téged?
2: Igen, mikor őt bíborossá kinevezték.
1: Mert a vértes aljait is ott szentelték.
2: Később, amikor a bíboros urat kinevezték bíborossá, akkor azt kérte ajándékba a Miklós Imrétől, hogy hát a Palócvidékről nehéz elmenni Esztergomba a papszentelésre, akkori közlekedés miatt, most se könnyű, és akkor megengedték, hogy Szentkúton legyen az első ilyen nem püspöki székes egyházban való papszentelés.
1: És egyedül téged szentelt akkor?
2: Egyedül engem szentelt, Szent Antal búcsúján hatalmas nagy tömeg előtt a régi barlangoltárnál.
1: Nem érzem a beszédeden, hogy palócosan beszélnél. Kivetköztél a palóc mi volt ottból?
2: Hát nagyon kellett, mert hát egy szalézi szerzetes, a Lukács István tanár úr. Ő volt a magyar tanár, és ő abban az időben borzasztóan harcolt az ellen, hogy az ilyen vidéki kiejtésről le kell szokni, mert ugye a fővárosi kiejtéssel kell élni az embernek az életét, úgyhogy sok harcunk volt egymással, de aztán lekopott.
1: De hogyha visszamégy és hallod, akkor
2: teljes mértékben óra alatt át tudom venni nyugodtan, hogyha haza szoktam menni ezt az egy unoka testvéremet látogatni, meg a szüleim sírjához, találkozok emberekkel, rögtön visszajön ez a dolog.
1: Ez olyan érdekes, a Madách Kúria

0: helyet, ahonnan elindult. Ez a hivatás szempontjából is számomra nagyon fontos volt, hiszen az ottani jó minisztráns közösség, az akkor plébános, a káplánok, tehát közösséget teremtettek. Olyan jó volt a plébános, hogy a templom ablakot kirúgtuk a fociba, amit ő vett, fűzős foci, képzeld el, amit arra rúgtál és arra ment, mert a fűző elvitte, de azelőtt rongylabda volt csak, akkor meg fűzős foci.
1: Azt ma már nem is ismerik a fiatalok, igen, tehát, mert kilukathatott a belsőt, mint a bicikli igen, belső, igen, bele kellett rakni egy ilyen gumi ízét, amit fölfújtak, és azt ki kellett szedni, hogyha kilukadt, és akkor lehetett újat belerakni, ez ma már múzeumi tárgy lenne.
0: A igen, meg a plébánosnak pávái is voltak, képzeld el, az udvaron, és mi előszeretettel húzgáltuk ki a tollaikat, csupa marás akarunkon.
1: Csipkettek?
0: Mert azért csipkettek ezek, mert ezek nem nagyon szerették, hogyha. De az olyan szép volt az a pávatól. És ugye szebb a páva, mint a pulyka, úgyhogy sokat énekeltük ezeket, akkor kiterjesztették a szárny, vagy azt farkukat, vagy nem tudom, és akkor hát nagy-nagy öröm volt. Onnan adódott számomra ez, hogy ma is úgy gondolkodom, és 2000. augusztus 1-én így jöttem ide, hogy a plébánia a közösségek közössége, hogy közösségben kell lenni egymással. Sajnos ugye a vallást meg a hitet nagyon sokan csak magán módon élik meg, és elmarad az a közösségi tanúságtétel, az együttlét, hogy nekünk jó együtt lenni. Mert ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazt az értékrendet valljuk, segítjük egymást, támogatjuk egymást abban, hogy Krisztus útján haladjunk előre.
1: A tábori lelkészségtől, attól a hivatástól, hogy katonapap voltál, mit kaptál?
0: Az a 17 év, amelyet a honvédségnél szolgáltam, az olyan szempontból nagyon jó volt, 44 éves voltam, amikor oda bekerültem. Addig a Rákosfalvi plébánián osztottam az észt, aki bejött a templomba meg a plébániára. Hogy ez miért jó? Most el kellett mennem egy számomra teljesen életidegen környezetbe, ahol el kellett mondanom, hogy én most azért jöttem, hogy az én portékámat és értékrendemet eladjam. És az a változás, amit azért ennyi év alatt megtapasztaltam az egyes emberek életében, ott a lelkipásztorkodás személytől személyig ment, meg nagyon sok idős öreg katonatiszt urat temettem el, amit mindig szószéknek használtam, és mindig igyekeztem valamilyen útmutatást, iránymutatást adni azoknak, akik éppen ott voltak. A lelkipásztori munka az teljesen olyan ott is, mint a plébánián. Csak ott oda jön önként valaki, még sorállomány katonák voltak, azt azért szerettem, mert oda néha oda segített a rendfokozat hozzájuk, és akkor lehetett velük beszélgetni. Azt mondta a legtöbb parancsnok, talán egészen Nagyorosztól kezdve Rétságon át a Vasvári laktanyáig, vagy Ercsiig, ezekre mindenhová jártam, hogy ha becsukod az ajtót, utána ma az történik, amit te akarsz. És akkor lehetett arról beszélni, amit én fontosnak tartok, amit értékrendnek tartok. Máig is vannak öreg katonatiszt barátaim. Sőt, még a sorállományú katonák közül is, akivel egy akkor ott volt katona, Vasvári laktanyában, ide jár templomba, pedig nem itt lakik.
1: És említettük már, hogy ferences diák voltál, és majdnem ferences lettél, volt ilyen pillanat az életedben, aztán világi pap lettél. De mi az, amit kaptál, most Szent Ferenc jubileumi esztendő van, 800 éve történt a tranzitus, Szent Ferenc halála és mennybe való fölvitele. Hogyan gondolsz vissza, mit kaptál Szent Ferenctől, mit kaptál Szent Ferenc fiaitól, ami elkísér az életben?
0: Azt a derűt, azt a mosolyt, és hát ugye falusi gyerek vagyok, de különben is a természet szeretetét. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt meg is ajándékozott engem az úr egy kápolnával fönn a Normafánál, aminek a lelkipásztori szolgálatát is végzem, és ez is egy új színfolt, egy
1: öreg. A Szent Anna kápolna?
0: A Szent Anna kápolna, igen, én vagyok. Hát a plévánosa, meg a sekrestyése is ennek a kápolnának, úgyhogy sokat járok ki oda, és ebben az esztendőben indult a Boldogasszony közösség által egy ilyen engesztelő mozgalom, tehát minden nap van, hát néha

0: egy-két alkalom kimaradt havonta.
1: Adoráció?
0: Igen, engesztelő szentségimádás, adoráció, imádkozás a kápolnában.
1: Egy adott időpontban?
0: Nem. A plébánia kapujában van egy széf, abban van egy kulcs, és mindenki tudja a kódot, és akkor melyik társaság mikor tud menni, nagyon változatosan reggel vagy este fél nyolckor, akkor ezt mindenki meg tudja oldani. Kettő vasárnap van, hogy Fehérváról is jönnek, ők is meg tudják maguknak ezt oldani, tehát számomra ez így nem teher, de minden Mária ünnepen misézem ott a kápolnába, illetve első szombaton is van szentségimádás, meg mise, azt a Bocsa József atya tartja első szombaton.
1: Endre falvának van-e még papja?
0: Endre falvának nincsen papja.
1: De szomorú. Még káplánok is voltak akkor, amikor te ott voltál.
0: Kettő. Plébános, meg kettő káplán.
1: De gondolom a lakosság is összesömpörödött, nem?
0: Hát igen, igen. A lakosság is nagyon-nagyon megfogyatkozott. Ugye mindenki elköltözött városra, mert mikor főleg a TS-ek megszűntek, akkor utána visszaosztották a parcellákat, de már nem nagyon tanították meg a fiatalokat földet művelni, úgyhogy azok úgy oda kerültek egy nagyobb gazdálkodóhoz, és a fiatalok elmentek a városba dolgozni, meg élni is tulajdonképpen. Úgyhogy hát nagyon, nagyon sajnálom, de Ludányhalásziból is igaz, csak hatan, de voltak itt az aranymisén, pedig csak 4 évet voltam ott annak idején, igen.
1: Te voltál az első és az utolsó ez ideig, aki Endre falváról elment papnak?
0: Nem. A Deák Mihály atya.
1: Arra emlékszem, igen.
0: Ő...
1: Hollókön volt talán.
0: Hollókön, meg Nagylócon, Nagylócon és Hollókön, meg a Szentkútnál is. A Szentkútnál is volt, ugye akkor még a világi papok kezébe volt a Szentkúti kegyhely. Ő már jó pár éve meghalt. Ő Enderfalvi volt szintén.
1: Mi volt a papi elmondatot, és az aranymisés lapon az visszaköszöne, hogyha van kis emléklap?
0: A kézzel nyomtatott szentképen 1976, az van rajta, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent fel engem. Ő küldött, hogy örömhírt vigyek. Ebben zajlott az 50 esztendő reményeim szerint. És a mostanin csak annyi van, egy kedvenc húsvéti palóc énekem, hogy hála legyen az Istennek. Ki üdvet az embernek, alleluját vigadjunk, Istennek hálát adjunk.
1: El is tudnád énekelni nekünk?
0: Hát persze. Hála legyen.

0: Jung.
1: Ez olyan szép, hogy ezt szerintem énekeltétek Szent Kútra való zarándoklatok során
2: sokkal
1: is, nem?
2: Alkalommal.
1: Gyalog mentetek Szent Kútra?
2: Hát először gyalog, meg ugye vitték a csomagot a
1: processzióba mentetek?
2: Igen, és a nagyapám meg szekérem vitte a cuccot, de akkor mindenki, aki fölfélt, meg mi gyerekek fölülhettünk a lovas szekérre is, azt még hajtani is lehetett, és az ugye nagyon nagy élmény volt a gyereknek, igen.
1: Isten áldása legyen rajtad. Kiskatonaként még úgy köszöntünk a seregben egy ezredesnek, hogy erőt, egészséget. Hát ezt kívánom neked.
2: Köszönöm szépen. Most már nyugállományú plébánosként dolgozom, de még szeretnék tovább.
1: Nyugállományú ezredes, nyugállományú plébános, kormányzó vagy? Plébáni kormányzó.
2: Kormányzó vagyok hivatalosan, igen. De hát még gyúrok a következő 10 évre, hogy a gyémántmisét is meg tudják tartani itt. Van talán reményem, mert az édesanyám akkor halt meg 87 évesen, nekem meg már 86-ban gyémántmisém lenne. Kérem a jó Istent, hogy segítsen.
1: Úgy legyen, és Isten segítségével akkor is meginterjúllak majd.
2: Köszönöm szépen, adja az Úr, hogy így legyen.
1: Mind a kettőnknek. Nagyon szépen köszönöm. Kocsis István nyugalmazott ezredes, nyugalmazott plébános volt a beszélgetőtársam. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2019 novemberében elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittan könyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
4: A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
2: Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés, ez igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, ez igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező kézisztótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
4: Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek például, vagy saját magunkban való hiszés, és például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
2: Jó mondott Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
5: Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
2: Nóra?
6: Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
7: Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
2: Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni, száraz szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
4: Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni. Például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük. Szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
2: Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el. Ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
5: Nekem egy olyasmin volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
2: Anna?
7: Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
2: Nóra, van még valami ötleted?
6: Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
2: Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasulandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek, nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak, vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt küzdő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot.

0: A továbbiakban azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményét adtatok, hitelt adtatok.
1: Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
0: Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
2: Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
3: Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel, de ugye szüleimnek és a legesleges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
0: Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
3: Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jó rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogy hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
0: A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
4: Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
2: Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
0: Köszönöm szépen. ugyanazt próbáljuk úgy látom így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levelei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
4: Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
0: Szent Pál apostol ugye buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
1: Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
0: Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
4: Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
0: No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
2: Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
0: Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság. Lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Ady Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig ez harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot is jövő hét kedd éjfélig, ezt a szociális és családügyi miniszter közölte a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főként a gyermekek, idősek, fogyatékossággal élők, betegek és hajléktalanok. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe már Zalaegerszegen is, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Átmeneti megoldásként éjszaka a tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is. Több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek, a Kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Reggelre megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Ruf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltállásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító átveszi az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő ezek mellett elmondta, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogkereit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát, az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság tiszás elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavainál egy hónappal később, ma értünk el, azaz június 24-én. A WWF Magyarország Természetvédelmi Szervezet szerint azonban ez mögött nem zöld fordulat áll, hanem az ipari termelés visszaesése, így óvatosan kell kezelni az adatokat. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Először azonosítottak ebolás esetet Franciaországban. Egy orvosnál mutatták ki a kórt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza. Ott 5 hete járvány tört ki. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt derült lesz az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények 25-én. Színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Értékadó. Magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk hallgatóit! Mai adásunkban megismételjük az április 29-i összeállításunkat, adásunk tartalmából. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
0: A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok mentális jólléte és a szakmai segítők támogatása állt a középpontjában annak a konferenciának, amelyet a Miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A Mások Másképpen Alapítvány szervezésében megvalósult esemény a Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk mottót választotta, ráirányítva a figyelmet azokra a mélyebb pszichológiai folyamatokra, amelyek a mindennapi nehézségek hátterében állnak. A rendezvény hiánypótló jellegét a statisztikák is igazolják. Míg a magyar lakosság mintegy 10%-a küzd mentális zavarokkal, a fogyatékossággal élőket gondozó szülők körében ezek a problémák, például a depresszió vagy a szorongás, halmozottan jelentkeznek. A konferencia előadói olyan égető témákat jártak körül, mint a családi krízisek kezelése, az evészavarok, valamint a sérült gyermekeknél jelentkező agresszió és magatartászavarok. A részletekről Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást.
2: Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat. Kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szögedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket. Már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve az záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés. Vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.

0: Zárdori Csabáné, egy 40 éves Down-szindrómás felnőtt édesanyja is részt vett a konferencián, aki bemutatta rádiónknak közös életüket.
1: Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órahosszát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek. Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak, disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a COVID-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé, mindenféle téreképpen testileg, szellemileg épül lefelé. Jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, a dolgaikat, amiből lehet tanulni, meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel odavittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van, ennyi sajnos nincs több segítségünk, most már kihalt a környezetünk. És a lányomék Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és mert ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3. nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.

0: Szögedi Dalma a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta beszélt a konferencián elhangzott témákról.
1: Mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni. Szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem, meg szerető szülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyerek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van. Hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakán, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelem szabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni, előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar.

ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez. Valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azt nem tudom, hogy mennyire sikerült az előadásban azt kihangsúlyozni, hogy épp egészséges szülői és gyermeki háttérrel is nagyon megterhelő a gyermeknevelés. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy van egy gyerek, vagy 2, vagy 3, ez most így számszerűleg talán mindegy is, ott megéljük azt, hogy hullaként megyünk az ágyba mondjuk este, vagy visszasírjuk a régi életünket, vagy amit persze csak időlegesen teszünk meg egy-egy ilyen kifáradt helyzetben. Szóval, hogy ott, amikor 0-24-ben kell jelen lenni, az egy nagyon nehezen, azt gondolom, nagyon nehezen elképzelhető helyzet, hogy milyen lehet ez. És pontosan ezért van az, hogy erről meg azt gondolom, hogy még többet kellene beszélni, mert hogy azok a családok, ahol bármilyen, akár mozgás értelmi, vagy bármilyen fogyatékosságról, vagy sérülésről beszélünk, ott ezek a családok, ezek az emberek rendkívül sokat vannak magukra hagyatva. Volt arról szó az előző ugye előadásban, hogy időnként a rendszertől várjuk a segítséget. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nem is baj, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan akár szolgálatok, alapítványok, segítségek, ahol ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben vagy-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőtt. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek és sírok egyet, kimegyek és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így megnövekszik, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő. Néha persze, mivel pszichológusként nagyon széles az a tárház, amivel foglalkozunk, időnként mondjuk tanulási problémával is kerül hozzánk gyermek, de hogy a leggyakoribb az mégiscsak az, hogy van valamilyen érzelmi megterhelés, akár a családon belül, akár a családon kívül, vagy hogy nyilván azt is látjuk, hogy olyan, mintha sem belül, sem kívül nem lenne, de hogy ugye ez az, amikor ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mi mennyire fáj, és aztán mégiscsak fáj valami, és akkor azt kell valahogy így felfejteni, hogy belül vagy kívül történik valami, ha belül, akkor az micsoda, ha kívül, akkor arra milyen ráhatásunk van. Szóval, hogy tehát nagyon-nagyon sok érzelmi krízis van, nagyon sok a milyen fenyegetettség, reményvesztettség, nem tudom, ilyen sokféle olyan dolog, amiknél, ezt talán az előadásban nem is említettem, hogy van ez a lelki rugalmasságunk, ez a reziliencia, és hogy persze a kutatások sok minden tényezőjét így felfejtették már, hogy ez mitől függ, de most én mégis így fogok fogalmazni, hogy egyébként fogalmunk sincs róla nagyjából, hogy miért van az, hogyha elmegyek az úttesten egy, vagy a járdán egy kerítés mellett, és megugat a kutya, akkor miért van az, hogy az egyik ember lehet, hogy egyszerűen csak tovább sétál, valaki lehet, hogy ugrik egyet, valaki lehet, hogy elszalad, és nem tudom én felhívja az anyukáját, barátnőjét, bárkit, valaki meg soha többet nem megy azon az utcán végig. És hogy nagyon sok tényezőt tudunk, hogy ebben mi lesz a befolyásoló, de vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, hogy mi lesz ennek a függvénye, hogy mi történik a személyiségben, a személyiségfejlődésben. Nyilván, ahogy az előadásban is mondtam, van egy genetika, amivel rendelkezünk, van egy velünk született temperamentum, egy idegrendszeri érzékenység, akár sérülékenység is, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja.

0: Új gyártókapacitást adtak át a műanyaggyártással foglalkozó Ongropak Kft. Szirma besenyői telephelyén. A közel 3 milliárd forint értékű beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat óránkénti termelése 600-ról 1000 kilogramra emelkedett. A fejlesztés nem csak az itt dolgozó 300 ember további megélhetését biztosítja, de tovább erősíti a térség beszállítóinak jövedelemforrását is. Az eseményen részt vett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter is.
1: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, de különösképpen miniszter urat, Szijjártó Péter miniszter urat, akinek nagyon sokat köszönhetek az elmúlt 16 évben, mert rengeteg beruházást segített idehozni a választókerületembe, de ugyan ilyen nagy segítség Jó István vezérigazgató úr is, aki mindig segítségül jön, és hát szeretettel köszöntöm az Ongropak vezetését, tulajdonosait, és örömmel jöttem, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a vállalatra, erre a cégre, itt Szirmabesenyőben, és itt vagyunk a kezdettől fogva, és az Ongropak esetében úgy gondolom, hogy még sok-sok ilyen vállalatra lenne szüksége az országnak. Ugye magyarok tervezték, magyarok építették, magyar emberek dolgoznak benne, magyar családi vállalkozás, magyar a vezetése, és a PVC bázisú termékük pedig jelen vannak ugye az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, az építőiparban, és ugyanakkor ugye a nemzetközi szintéren is azért jelentős területet képviselnek, és jelentős szintet képviselnek. És ez a most átadott beruházás, az több szempontból is úgy tudom, hogy kulcsfontosságú, hiszen ezt el kell olvasnom, PVC lemezgyártó kapacitás bővítése, ez a cég növekedését is biztosítja, ugye új raktár is lesz, akkor a logisztikai hatékonyság is erősödik, és hát, ha jól tudom, egy hőszivattyú is beüzemelésre kerül, amely ugye energetikai és környezetvédelmi szempontból, fenntartható fejlődés szempontból is egy jelentős lépés. És ez a beruházás nem csak az Ongropak cég növekedését jelenti és biztosítja, hanem ahogy hallhattuk itt az előbb a megbeszélésen, a magyar műanyagfeldolgozó ipar gazdaságát és versenyképességét is erősíti, sőt a nemzetközi téren is. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Ha jól tudom, 2024-ben már 26,5 milliárd forint árbevétele volt a cégnek, és jelentős része, ugye 90%-a az exportból, és ez jól mutatja a nemzetközi jelenlétét a cégnek. Viszont belföldön is fontos a szerepe, a beágyazottsága a cégnek, hiszen a beszállítók fele azért hazai. És hát hallhattuk, hogy jelentős a szerepe a képzésekben, az intézményekkel jó a kapcsolat, a Miskolci Egyetemmel, ami biztosítja az utánpótlást. Tehát ennek a cégnek az üzenete teljesen világos, hogy a magyar cégek is képesek a nemzetközi piacon egy jelentős helyet és szintet képviselni. Úgyhogy példaértékű a tevékenységük, és tudom, hogy Kovács úrnak is nagy szerepe van ebben, hiszen mindig nagy víziókkal rendelkezik és bír, de hát van egy jó csapat mellette, aki segít, és igyekszünk mi is mindent megtenni miniszter úrral és a magyar kormánnyal, hogy az Ongropakot is, és itt a térséget is tovább fejlesszük, a cégeinket bővítsük, és új beruházásokat hozzunk ide, és erősítsük a vállalkozásainkat Miskolcért, Borsodért, a hazáért.
2: Köszönjük szépen az Ongropak vezetőinek és tulajdonosainak az ismételt meghívást 5 esztendővel ezelőtt. 2021-ben jártam itt, de a vidéki gyárakban dolgozó magyar emberek teljesítménye nélkül nem lenne nemzetközileg versenyképes magyar gazdaság, ezt mindenképpen tisztázni kell. És ma egy újabb magyar vállalkozás, egy újabb magyar vállalat beruházását jelenthetjük be, ráadásul egy családi tulajdonban lévő vállalat, amely a közép-európai térség egyetlen jelentős PVC lemezgyártó vállalata, a magyar műanyagipar meghatározó vállalata, az Ongropak. Itt egy 3 milliárd forintos beruházás történik, amely beruházáshoz a kormány 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, hogy annak a 300 embernek a munkahelye stabil legyen, akiket az Ongropak foglalkoztat. Az eddigi 600 kg-os óránkénti teljesítmény 1000 kg-os óránkénti teljesítményre nő, ezáltal a vállalatnak a nemzetközi piaci pozícióját meg tudja erősíteni. Ugye, amúgy is a habosított lemez gyártás tekintetében Európa 5 legerősebb vállalatának egyikéről beszélünk, ami egy óriási szó. Ahonnan én jövök, Győrből, ott az Audi gyár szokta büszkén mondani, hogy Győrből a világnak, ezt önök is itt nyugodtan elmondhatják, Szirma Besenyőről a világnak, hiszen 93%-os export hányaddal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy szinte minden, ami ebből a gyárból kikerül, az valamilyen külföldi piacon kerül eladásra. És azért is fontos ez a beruházás, mert önmagán túlmutató jelentősége van, amikor az Ongropak fejleszt, akkor a környék vállalkozásai is fejlődni tudnak. Önök beszállítóinak döntő többsége magyar, és ezek a magyar vállalkozások is megkapják a fejlődés lehetőségét azzal, hogy az Ongropak bővül, az Ongropak beruház. A magyar műanyagiparban önök fontos szerepet játszanak, és hozzájárultak a tavalyi műanyagipari rekordhoz is. Tavaly valaha először 3000 milliárd forintot ért el a magyar műanyagipar termelési értéke. Ez az Ongropak nélkül egészen biztosan nem ment volna. Mint ahogyan az Ongropak fontos szerepet játszik Borsod, Abaúj, Zemplén vármegye gazdaságának teljesítményében is, amely az elmúlt 10 esztendőben duplájára nőtt, tavaly 4200 milliárd forintos éves termelési értéket mutatott fel a vármegye ipari teljesítménye, ilyen sem volt még korábban. Ez jó hatással volt a foglalkoztatottságra is, hiszen a munkanélküliség is bő 30%-ával csökkent. Ebben a választókerületben, ami a Szirma Besenyőt is magába foglaló Miskolc környéki választókerület, az elmúlt 10 esztendőben 59 olyan beruházás jött létre az önökével együtt, amelyekről a kormány kötött megállapodást képviselőasszony közvetítésével az itt működő vállalatokkal 59. Ezek összesen 500 milliárd forintos értéket képviselnek, és a kormány 70 milliárdos támogatást nyújtott ezekhez összesen, és ezek több mint 20 ezer munkahelyet biztosítottak be ebben a térségben. Szeretném megköszönni az Ongropaknál dolgozóknak azt a teljesítményt, amellyel lehetővé tették, hogy az Ongropak Európa 5 legjelentősebb vállalata közé tartozzon a saját piaci szegmensében, és köszönjük a vállalat vezetőinek és tulajdonosainak azt az elkötelezettséget és azt a kiállást, amely szükséges ahhoz, hogy bátor döntéseket tudjanak hozni,

0: A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsainné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
1: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit bír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat, tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a maga az a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, csak hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űrres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazdoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad. Már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy amikor már elég nagy a baj, akkor jobban nyit az ember. Tehát amikor már nagyon fáj. És vannak már rétegek, akik már nagyon fogékonyak. Tehát most azért a szakemberi réteg nagyon látja. Tehát ugye az első, amikor kivettük a kezükből a gyerekeknek az iskolába, hát az nem az iskolai réteg volt, aki ezt nagyon akarta, hanem a klinikum. Tehát a klinikum több éve látta, hogy gyerekek, a baj nagyon-nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon bele kell nyúlni. És most szól a klinikum a közösségi média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát ez... Mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát. Az akkor rögtön kiüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön. Meg holnap is, azért látszik, persze én is látom. De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a mindenit, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már. és nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatási irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen, tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem érte föl ésszel, akihez nem érte el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyed ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem erült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom. Szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És én azt gondolom, hogy ha ezt sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló, ugye? És nem tudtuk azt annyi, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet, mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, ha nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érted, hogy érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük az április 29-i adásunkat. További jó rádiózást kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Együttműködési megállapodás kötött a Miskolci Egyetem és a logisztikai szolgáltatóközpontok. Vas oxidos víz került a miskolci szimvapatakba. Veszélyeket is jelent a nyári szünet, figyelmeztetnek a Heves megyei rendőrök. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Új szakmai együttműködés indul a Miskolci Egyetem logisztikai szakterülete és a vállalati háttér kapcsolatának erősítése érdekében. Együttműködési megállapodás kötött a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara és a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége. A partnerség célja, hogy a Miskolci Egyetem nemzetközi szinten is elismert logisztikai képzése még szorosabban kapcsolódjon a szakmai gyakorlathoz, a munkaerőpiaci igényekhez, valamint az aktuális iparági trendekhez. A felek hosszú távú célja egy olyan együttműködési környezet kialakítása, amely egyszerre támogatja a hallgatók szakmai fejlődését, az oktatás korszerűsítését és a logisztikai ágazat tudásbázisának erősítését. A megállapodás értelmében a szövetség szakmai támogatást nyújt a képzések fejlesztéséhez, megosztja a logisztikai piac aktuális tapasztalatait és trendjeit, valamint együttműködik a szakmai rendezvények és konferenciák támogatásában. A Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara vállalja, hogy a szakmai elvárásokat és a releváns gyakorlati ismereteket lehetőségeihez mérten beépíti az oktatásba, hozzájárulva ezzel a korszerű piacképes tudás átadásához. Fülöp Zsolt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetségének elnöke kiemelte, az ágazat folyamatos fejlődése miatt különösen fontos, hogy a felsőoktatás és a szakmai szereplők között élő, tartalmas kapcsolat alakuljon ki. Hisszük, hogy a közösen végzett szakmai munka hosszú távon a hallgatók, az oktatás és a logisztikai szektor számára egyaránt értéket teremt. Professzor dr. Simén Falvi Zoltán, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kar dékánja hangsúlyozta, kiemelt célunk, hogy hallgatóink olyan tudással és szemlélettel lépjenek ki a munka világába, amely egyszerre épít stabil elméleti alapokra és korszerű szakmai tapasztalatokra. Az ilyen együttműködések jelentősen hozzájárulnak a gyakorlatorientált mérnökképzés további erősítéséhez. Az együttműködés új lehetőségeket nyit a szakmai tudásmegosztás, az oktatásfejlesztés és a logisztikai szakmai közösség további erősítés előtt, hozzájárulva a hazai logisztikai szakterület fejlődéséhez. Műszaki hiba vagy mulasztás miatt vasoxidos víz került a miskolci szimvapatakba a Tatár utcai fűtőmű karbantartása során, ami a vízi élővilágban károkat okozott. A gőzfejlesztő kazánból leengedett folyadéknak eredetileg a szennyvízhálózatba kellett volna folynia, ám egy része a patakba jutott és teljesen elszínezte azt. A katasztrófavédelem és a rendőrség vizsgálja az emberre nem veszélyes szennyeződést, miközben a polgármester azonnali elszámoltatást követel. Tóczánta József felszólította a hőszolgáltató vezetőségét, hogy haladéktalanul dolgozzanak ki intézkedéseket a hasonló esetek jövőbeli megelőzésére. A szakemberek megkezdték a kármentesítést, a patakvizének mintavételezése folyamatos. Az esetről rádiónknak Nagy Boglárka, a Miskolci Önkormányzat aljegyzője adott tájékoztatást.
2: Ugye sajnálatos módon a tegnapi napon a színva elszíneződése a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gázfejlesztő kazánjánál folytatott karbantartási munkálatok következménye volt.
3: Ahogyan vették észre, és milyen vizsgálatok következtek?
2: Ugye éppen a közgyűlés zajlott a tegnapi napon, amikor jelzéssel éltek felénk, de a városgazda munkatársai, a tűzoltóság, a rendőrség azonnal kint voltak, illetve innen a hivatalból az illetékes kollégánkkal együtt a területen, és megkezdték a szükséges vizsgálatokat, illetve azokat a feladatokat, amelyeket ilyenkor ugye el kell végezniük. A jelenlegi információink szerint az elszíneződést okozó anyag hála jó égnek, de emberre nem veszélyes. Polgármester úr elrendelte az eset körülményeinek a kivizsgálását, amely ugye jelenleg is zajlik. Kérte a mi hőügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, azokról az intézkedésekről, amelyek megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon.
3: Ha jól tudom, akkor a természetre azért károsan hatott ez az elszíneződés.
2: Hát ugye, mint látható volt sajnos a színva teljes elszíneződése, ami ugye a színvába beömlő csapadékcsatorna szakaszától egészen a szennyezés forrásáig, ugye most gondoskodunk arról jelenleg is, hogy a csatorna teljes keresztmetszetének átmosatása, tisztítása egyidejűleg a csatornába leülepedett anyag eltávolítására is sor kerüljön. Ezzel ugye megelőzendő az, hogy az anyag a színvába be tudjon kerülni. A környezetvédelmi hatóság által folytatott biológiai és kémiai vizsgálat jelenleg folyamatban van, ennek eredménye várhatóan a mai napon elkészül. Folyamatosan tartjuk, kollégáink tartják a kapcsolatot az illetékes, ugye, mint mondottam, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal. Polgármester úr viszont a vizsgálat eredményének megérkezését követően a nyilvánosságot azonnal tájékoztatni fogja.
3: Hogy látja, hogy ez körülbelül mekkora táv, ez a szennyezett rész a színván?
2: Hát ugye ez most itt Miskolci szakaszán a kiindulási helyétől ugye végig látható volt. A pontos adatokat nem ismerem, őszinte leszek, nem ismerem. Ugye a jelenlegi vizsgálatok eredménye lesz a teljes feltérképezése ennek a szennyezésnek.
3: Most már nem ugyanaz a intenzitású szennyezés látható a színván?
2: Hál' Istennek nem, ugye megszűnt a színvában beáramló, a szennyezést okozó tevékenység vagy történés, úgyhogy gyakorlatilag a színva színe gyakorlatilag visszaáll, de ugye le van ülepedve egyelőre ugye ez az anyag a mederbe, úgyhogy a szükséges intézkedések ezek majd ennek következményeként fognak megtörténni.
3: Mi volt az a baleset, ami okozhatta ezt a problémát?
2: Ugye a vizsgálat az még zajlik, amit ugye első információkból tudunk, hogy a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban a műszaki hiba miatt, vagy mulasztás miatt egyelőre ezt még ugye nem tudjuk, a víz egy része a színvába jutott így.
3: És akkor mondhatjuk, hogy az önkormányzat teljes mellszélességgel az ügynek a megoldására törekszik, és kivonult rögtön a helyszínre.
2: Igen, polgármester úr a tudomásra jutást követően azonnal a helyszínen volt, és ugye a szakemberekkel együtt tájékozódott, illetve, mint ahogy mondtam is, elrendelte a szükséges vizsgálatot. Számunkra a legfontosabb, ugye nem hiába Miskolc a bükkvárosa, számunkra a legfontosabb a környezetvédelme, és én ezt mondhatom polgármester úr a közgyűlés valamennyi tagja nevében, hogy elsődleges szempont az, hogy ezek a környezeti történések most helyre állításra kerüljenek, már amennyire lehet azt mondani, hogy helyreállításra kerülnek.
3: Hogy lehet, hogy a miskolciak mennyire ijedtek meg a hírtől?
2: Szerintem mindenki megijedtett a hírtől, aki ezt hallotta, legyen miskolci lakos, legyen a város polgármestere, a közgyűlés tagja, akár a hivatal dolgozója, de szerintem mindenki, aki a környezetért és a természetért aggódó állampolgár, szerintem az mindenkire kihatással volt.
1: Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyermek tölti szabadidejét a strandokon, játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást jelent, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség megelőzhető, hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak ezekben a nyári hónapokban. Arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk így rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámmal a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve a gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben. Ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően is a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet, vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson baleset megelőzési munkatársaink, vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel, és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az által használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Mint gyakorlatilag akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk összemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye, a rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy az elsőségadás adáskötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalogátkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Nyilván van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, hogy zavarja, vagy veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Hát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymásra való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor ott ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymástól elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.
1: Elfogtak Heves vármegyében egy 23 éves férfit, akit Szlovákiában aljas indokból elkövetett súlyos testi sértése felbújtás miatt kerestek a helyi hatóságok, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A szlovák nyomozók európai elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen, miután megszökött hazájából. A szlovák állampolgárt két rendbeli aljas indokból elkövetett súlyos testi sértése felbújtással gyanúsítják, miután a rendőrség információi szerint tavaly szeptemberben megbízást adott egy embernek arra, hogy savval öntse le élettársa édesanyját. Ez végül a rendőrség közbelépése miatt nem valósult meg, de ezután a férfi májusban az élettársának is szenvedést akart okozni, egy másik férfit igyekezett rábírni arra, hogy törje el a nő végtagjait. Végül ez a támadás sem valósult meg, azonban a brutális tettekre való felbújtás miatt a rendőrök nagy erőkkel keresték, a férfi elmenekült Szlovákiából. Keresésébe bekapcsolódtak a Sátoraljóhelyi, a Sárospataki, valamint az Edelényi rendőrök is, és kiderítették, hogy a férfi több álnevet használva a tartózkodási helyét változtatva rejtőzködik. Miután felmerült, hogy a fiatalember lőfegyverrel, robbanó, illetve veszélyes anyaggal rendelkezhet, ezért a nyomozók a terrorelhárítási központ segítségét kérték az elfogásában. Végül hétfőn egy Eger melletti településen ütöttek rajta a férfin, átadásáról a magyar bíróság dönt. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt derült lesz az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 24-én szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei évben egy nappal meghosszabbította az ünnepi könyvhetet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyházán. Teljes kapacitással üzemelnek már a nyíregyházi fürdők. Megemlékezést tartottak dr. Ringelhan György tiszteletére Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület Eger városának első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhan György tiszteletére megemlékezést tartott június 23-án kedden 17 órától a Dobó tér 9 szám alatt található fertájmesteri suttogóban. Ezt követően a minaret mellett lévő dr. Ringelhan György térre vonultak át a vendégek, ahol irodalmi műsort tartottak. Továbbá koszorúzással egybekötött megemlékezéssel hajtottak fejet a hajdani városvezető emléke előtt. Várkonyi Györgyöt, az Egri Fertájmesteri Testület főkapitányát hallják.
2: Azokra az emberekre, akik hatással vannak az életünkre, illő, hogy emlékezzünk. A dr. Ringelhan György felesége 80 éves, lehet, hogy ezt nem szabadna mondanom egy hölgyről, de hát örülünk, hogy megérte ezt a kort, és a Ringelhan György előtt pedig szeretnénk adózni, hiszen ő egy olyan emberséges, olyan vidám, olyan kedves, magát hátrahúzó ember volt, aki nagy hatással tudott lenni Egernek a jövőjére. Ő volt az első szabadon választott polgármesterünk, és nem azzal tündökölt, hogy magát előre tolta, hirdette, doboltatott, fáklyás kísérletet tartott maga előtt, hanem hogy igazán komoly szakemberekkel vette körül magát. Ő mindig azt mondta, hogy nem ő neki kell tudni mindent, de jó szakemberek hadd dolgozzanak, hadd vigyék előre Eger sorsát. Az egész Ringelhan család ilyen volt, hiszen ha visszaemlékszünk, akkor az 1800-as években élt Ringelhan Antal már városi képviselő volt, és bár Baden-Württembergből származtak, tehát német ajkúak voltak, de hamar magyarrá váltak, hamar beilleszkedtek a város életébe, házasságok révén pedig jó kapcsolatokat alakítottak ki, és az Ringelhan Antal már városi képviselő, sőt, mint alpolgármester is tevékenykedett, 1874-ben halt meg aztán, de ha tovább nézzük, akkor a nagyapja, Ringelhan Béla, egy kiváló gépészmérnök volt. Egernek az egész gépesítését, villamosítását neki köszönhetjük. Senki másnak, csak neki. A édesapja büntetőjogász volt, nyilván emiatt rengetegen ismerték, rengetegen tisztelték, viszont a bultrendszerbe egy kicsit meghurcolták szegényt, korán meghalt az édesapja, Gyuri úgy döntött, hogy mégsem a jogászi pályát választja, hanem inkább orvos lett. Sokkal jobban áll neki, hiszen akkor az empátia készsége, és miután gyerekorvos lett, a gyerekek azból viszonya, nekem a gyerekeimet, unokáimat is ő kezelte, és ő előtte szeretnénk fejet hajtani. Egy olyan ember előtt, aki nem a maga mutogató, nem a maga érdemeit tolta előre, hanem mindig a közösségért, Egerért, a városért dolgozott. Ezt szerettük benne, tiszteljük, és emlékét örökre megőrizzük.
1: A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei évben egy nappal meghosszabbította az ünnepi könyvhetet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyházán. Különleges figyelmet kaptak az intézmény által szervezett találkozók, könyvbemutatók. Tomaszowski Anita intézményigazgató szerint örömteli, hogy idén kifejezetten sokan látogatták a programokat.
3: Nagyon népszerű volt, teltház volt, tele volt a nagy konferenciatermünk, érdeklődővel, és utána még sokan vásároltak könyvet, és dedikáltattak Hályi Jánossal. A Dongó együttes zenés műsora követte Mohács 500 emlékév alkalmából, ott is nagyon sok résztvevő volt, majd a másnapon NL Green író-olvasó találkozóján is részt vettek többen, és gyakorlatilag olyan, azt kell mondani, hogy azokon a következő programokon olyan 40-50 fő szinte mindig volt, tehát a Léda D. Rassi, Ferencik Adrien, de a Szemle és a Parcium folyóiratok bemutatóján is jöttek érdeklődők szombaton délután is. A kollégáknak ez nagyon fontos, hogy vannak komoly kutató helytörténész kollégák,

0: hogy a létesítmények biztonságosan és zavartalanul fogadhassák a látogatókat. A nyári szezonban szauna programokkal és éjszakai fürdőzésekkel is készülnek. A strandok pedig naponta reggel 9 és este 8 óra között tartanak nyitva. A részletekről Matavovszki Dánielt, a Sóstúgyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
1: Elérkezett ez a pillanat, hogy megnyissuk a teljes kapacitásunkat. Korábban már kinyitottuk a tófürdőt, amit szintén mi üzemeltetünk itt Sóstúgyógyfürdőn, illetve részlegesen kinyitottuk már a partfürdőt is a pünkösdi hétvégére, amit kedveltek is a vendégek, de hát eljött ez a pillanat is, amikor végre minden szolgáltatásunk üzemel, és teljes szolgáltatási palettával várjuk a nyarat és várjuk a látogatókat. A tófürdőt leginkább a nyíregyháziak látogatják, az hagyományosan mondhatom évről évre így van. Érdemes kipróbálni egyébként az ide látogató turistáknak is, hiszen egy kuriózum, hogy egy szabad vízű tóba lehet fürdeni, de mellette van termálvizes medence, gyerekmedence is, öltözőhelységek, büfék, szép sportpályák, úgyhogy érdemes mindenkinek kipróbálni, de inkább az a nyíregyháziaknak a birodalma. Általában a turisták szokták itt a park is élményfürdőt igénybe venni, leginkább nyári szezonban a családosok, hiszen ugye minden korosztály megtalálja magának megfelelő szolgáltatást egészen a babiktől a nyugdíjas korosztályig. Ilyenkor mindig nagy hajrába vagyunk ugye a strandnyitás előtti időszakban, hiszen ugye vannak olyan dolgok, amit a vendégek is szemmel látnak, ugye a kertészeti munkálatok, takarítások, medencéknek a rendbetétele, burkolatjavítások, de van ugye számos olyan munka, ami a vendégek számára láthatatlan. Gépházba szivattyúknak az ellenőrzése, különböző felülvizsgálatok elvégzése, szűrőhomokot cseréltünk például idén sok medencénél a szűrőtartályokban, bekalibráltuk a vegyszeradagolást, mint minden évben, úgyhogy jó sok feladat van ahhoz, hogy ilyen szép állapotba ki tudjunk nyitni.
0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, holnap, azaz csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én szombaton lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede referens mondtanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója: mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 12:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, regisztrálni kell, erre online továbbra is megvan a lehetőség. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúság.

0: tételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az ifjúsági találkozóra önkénteseket is keresnek, a feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, takarót, polifómot, közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek is a résztvevők rendelkezésére állnak. Zuhanyzása reggel a programkezdés előtt, napközben sziesta időben, vagy az esti szentmise után lesz lehetőség. Szaló keretében július 17-én pénteken délután 2-től 5 óráig várják majd a véradókat, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal is meglepik. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB-kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdély Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotó műhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket. Sőt, akik szeretnék, azok a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál majd. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorian énekek mellett. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánlják lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útjá, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitván a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. Hívják fel a figyelmet. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel azon a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, az kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a közlemény. Mio Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot, illetve közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kriston Tamás, Drimba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a bemondó, szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Hatalmasat küzdve megnyert az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Ismét helyi sikernek örülhettek Ózdon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus, Hős Zsombor a Spariban folytatja pályafutását. A 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák Admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A fővárosiaknál bemutatkozott a felnőtt csapatban, miközben folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszhatott eddig. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es bajnokságot, és 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, melyeken 3 gólpaszt adott. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Most a szikszói születésű edzőt hallják.
2: Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után egy több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deachoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzést is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
1: Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
2: Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye már az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2018 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatban még tud motivációt, valamint versenyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokan múlott, hogy nem tudott oda kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, a, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a, most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszhassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
1: Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-39-re győzték le a Csesem Bukarest együttesét az MVM Dómban. A történelmi sportsikert elérő debreceni együttest a régi városházán köszöntötte Pap László polgármester.
0: A városon mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
1: A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett. A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as bajnokok ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kulnél Jánát, a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
3: Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
1: A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Márián Blankát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
4: Erről felül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni edzés környezetben, nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező. Az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott Antaliában, a K1-es világkupán. Most őt hallják.
5: A felkészülés az hát elég kemény volt, sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge Kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba, román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodni a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
6: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Fogalmad nincs, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tűzeste jár.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Jézus Szíve plébániai ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket,

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Mi üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony...

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: oltalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

0: Asztól, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhülését kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy özvegy édesanya kéri a boldogságos Szűz Mária gyógyító kegyelmét, fia testi-lelki egészségéért és unokája gonosztól való megszabadulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: A

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg

0: Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását lányáért és két kicsi unokájáért. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt déd unokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára. Valamint ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya kegyelmét egy éppen ma születésnapját ünneplő közösségi tagunkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: csökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy fiatalember megtéréséért. Ugyanebben a tizedben egy szenvedélybeteg testvérpár gyógyulásáért és megtérésükért, valamint édesanyjuk megsegítéséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Adra. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Jézus Szíve plébánia ima csoportja vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynök akták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Keresztelő Szent János születését ünnepeljük ezen a napon. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó próféta Keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik Szentlélekkel, azaz még születése előtt megtisztul az áteredő bűntől. Az egyház hagyománya e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához köti, ezért repes a magzat Erzsébet méhében. És ezért ünnepeljük az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett keresztelő Szent János születésnapját is. Amikor megszületett János, 8 nap múlva Zakariásnak akarták nevezni, ám apja egy írótáblára ezt írta, János legyen az ő neve, ugyanis mivel nem hírt Gábor angyalnak, büntetésül megnémult. De most, a gyermek születése után, ebben a pillanatban megoldódott nyelve, és dicsérni kezdte az Istent. Hálaénekét így kezdte. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Sokszor eszembe jut, hogy ezeket a szavakat hallotta Mária, Jézus édesanyja, aki szíve alatt hordozta az isteni gyermeket. Jánosról pedig így profétált Zakariás. Téged pedig, gyermek, a fölséges profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket fölkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Keresztelő János születésének híre futótűzként terjedt el Júdeában. Miután fölnevelkedett, a pusztába vonult, és a régi proféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőrből volt, ágyékát bőrővel vette körül. Eledele az ehető sovány sáska és erdei vadméz volt, lakása a puszta. Isten úgy akarta, hogy ez az ember legyen az ő fiának, Jézus Krisztusnak az előfutára és útkészítője. Néhány hónappal az Úr föllépése előtt János megjelent a Jordán folyó partján. Beszéde rövid volt, de sokat mondó. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Készítsétek az Úr útját. Oly hatalmas, vonzó és lebilincselő volt, hogy szavai meghallgatására, valamint az úgynevezett jánosi keresztség fölvételéért odazarándokolt egész Jeruzsálem, Júdea és a Jordán környékének lakossága. Amikor pedig a nép vezetőit János maga előtt látta, akiknek gonoszsága közismert volt, haragjában így támadt rájuk. Viperák fajzata, minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és a tűzre vetik, a fejsze már a fák gyökerére van téve. És felszólított az irgalmasság cselekedeteire, akinek két köntöse van, egyiket adja oda annak, akinek nincs. A zsidók azt hitték, hogy János az eljövendő messiás, de ő így felelt. Nem vagyok az, s aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Én csak vízzel keresztelek, de ő majd szent lélekkel fog keresztelni. Arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam. Maga Jézus is nyilvános föllépés előtt fölkereste Jánost a Jordán partján, és kérte, hogy részesítse a bűnbánatra hívó és megtérést sürgető keresztségben. Nem mintha neki erre szüksége lett volna, hanem hogy jó példával járjon elől. Ekkor mondta híres szavait, rámutatva az alázatos Krisztusra, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Az Úr első tanítványai közül kerültek ki. János pedig örült ennek. Így beszélt, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. Erre igen hamar sor került. A galileai királynak, Heródes Antipásznak senki sem merte szemébe mondani a nemzet sérelmét, azt, hogy elbocsátotta feleségét és a Rómában élő féltestvérének, Fülöpnek a feleségével élt, aki máskülönben unoka húga is volt. János azonban Heródes szemébe mondta bűnét. De az erkölcsre nem sokat adó király ezzel nem törődött, hanem ágyasa Heródiás kívánságára Makerosz várába záratta Jánost. Ez a holtenger partjától keletre feküdt, ahol Heródesnek gyönyörű palotája volt. Megöletni nem merte, mert félt a néptől, s ő maga is babonásan tisztelte. Időközben Jézus nyilvánosan föllépett, és János a fogságban hallotta az általa végzett csodákat. Kételkedő tanítványaira való tekintettel elküldött kettőt Jézushoz, hogy ő maga erősítse meg őket. Amikor a jánosi követek elmentek, Jézus szép dicséretet mondott Jánosról. prófétánál is nagyobb ő, s az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nálánál. János életének vége emberileg tragikus volt. Heródes születése napján nagy lakomát rendezett. Ágyasának Heródiásnak a lánya Szalomé keleti tánccal szórakoztatta vendégeit. A királynak annyira megtetszett, hogy eskü alatt ígérte meg, bármit is kérjen, azonnal teljesíti. Akkor következett az ördögi húzás, egy erkölcstelen asszony bosszúja. Heródiás azt tanácsolta lányának, hogy kérje János fejét. A könnyelmű király elszomorodott, de a kívánságot teljesítette. Tanítványai fájó szívvel temették el Jánost, és a szomorú hírt tudatták Jézussal. Jézus után az egyház is a legnagyobb tisztelettel veszi körül keresztelő Szent Jánost. A szentek rangsorában Szűz Mária után következik. Jánosnak nem csak születését ünnepeljük, hanem fejvesztését is augusztus 29-én. Magyar népünk pedig június hónapját róla nevezi el Szent Iván havának. Minden szentmisében a szent áldozás előtt János szavait imádkozzuk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János születésének ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, komoly változások vannak a világban, gazdasági, társadalmi téren, és ezzel összefüggésben nyilván az emberek fejében is. Nincs ez másként hazánkban sem, ráadásul áprilisban a választói akarat úgy döntött, hogy más irányban képzelik az ország jövőjét, mint az elmúlt 16 évben. A részletekről persze keveset tudni. Egyik hangsúlyos témaként az egyházi iskolák kérdése került terítékre. Közkeletű tévhit például, bár nem biztos, hogy ilyen megengedően kell fogalmazni, mondjuk inkább úgy, hogy az egyház ellenes propaganda kedvelt toposza, hogy az állam többet költ az egyházi iskolákra, mint a világiakra. Ez természetesen nem igaz, és nem is szabadna így lennie. Az igazság az, hogy egy tanulóra, fillérre pontosan ugyanannyi támogatás jut az állami, egyházi és alapítványi iskolák esetében. Az tény, hogy más a finanszírozás rendszere, és emiatt a felekezeti intézmények hatékonyabban tudnak gazdálkodni. Hasonló vád az is, hogy az egyházi iskolák szegregáltan működnek, vagyis kiválogatják az úgymond megfelelő tanulókat és elit intézményt hoznak létre. Akik a Facebookon ezt osztogatják, bizonnyal nem jártak még vidéki egyházi iskolák közelében sem, ahol a pedagógusok megfeszített munkával igyekeznek a nehéz anyagi és szociális helyzetben lévő gyermekeket oktatni, nevelni. És ebben nem csak a szorzótábla tartozik bele, hanem a köszönés, a kézmosás és még sok más alapvető dolog, ami sok esetben valamiért kimaradt a családi nevelésből, de kulcsfontosságú az ember életében. Magas szinten hangzott el a kijelentés, hogy az egyházi iskolák nem vesznek fel cigány tanulókat. A pontos mondat így hangzik: az egyházi iskolák akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket. Sajnos ez a kijelentés is annak tanúbizonysága, hogy az elméleti szakemberek íróasztala borzasztó nagy távolságban van a valóságtól. Összességében azt lehet tapasztalni, hogy komoly hergelés indult az egyházak ellen, és ennek számos elképesztő hatása van. Egerben nemrég döntöttek le és törtek össze egy Mária szobrot. Dunavecsén a béke királynője szobor egyébként már harmadik alkalommal lett vandák ezek áldozata. A közösségi médiában is sokan igyekeznek lincs hangulatot teremteni, gyűlöletet gerjeszteni. Egerben egy kettős kereszt állítását tervezi egy civil közösség, a Fertálymesteri Testület, saját pénzből a város határára. A hír nyomán a közösségi médiát elárasztották a fanyalgók, a gyűlölködők, és nem telt el sok idő, egy kedves véleményező azt is megjegyezte, hogy majd fel kell gyújtani. Igen, itt tartunk. Kedves hallgató, az imént mondottak tükrében nem könnyű higgadtnak maradni, pedig nagy szükség van rá. Hogy mi a teendő, nem tudom, csak azt látom és tapasztalom, hogy az indulatok eluralták a józan gondolkodás terét. Ha ugyanebbe a hibába esünk, vesztes helyzetbe sodorjuk magunkat. De elége vajon a türelem, a nyugodt hangvétel, a tárgyszerű tájékoztatás? Jézus egyik missziós felszólításában ezt mondta: íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ez lenne a pontos megoldás, csak a gyakorlatban nem könnyű. Mert nincs egyértelműen fekete vagy fehér ebben a helyzetben. Sok embert félrevezettek, hergelnek, és valljuk be, az elmúlt időszak számos téren generált olyan hatást, nem megfelelő döntések és alkalmatlan személyek miatt, ami határozottan ártott a közösségnek. Sok tehát a bosszú szomjas ember, és közöttük sokan vannak, akik saját életük sikertelenségét vetítik ki, külső tényezőket, felelősöket okolva. Vannak, akik egyenesen kijelentik, hogy olyan elszámoltatás kell, ami nem csak az úgymond felső rétegeket érinti, hanem mindenkit, akinek bármiféle köze volt az elmúlt 16 évhez, akár a legalacsonyabb szinten is. A bűnöknek persze kell, hogy legyen következménye, azért vannak a törvények, hogy a végrehajtó szervek ezek szellemében végezzék dolgukat, de ha a kollektív bűnösség jegyében mondjuk a hivatalokban a titkársági dolgozókat is meghurcolják, az már nem illeszkedik a sokat hangoztatott európai értékrendbe. Ez engem inkább a tanácsköztársaságra emlékeztet. Kedves hallgató, a minap járt szerkesztőségünkben Böjte Csaba ferences szerzetes. Nagyon tartalmas beszélgetést folytattunk. Szeretem az ő szavait, tanítását, mert egyszerűen és világosan mondja el. Ő azt mondta, nem kell foglalkozni a világ hisztijével, mert a mennyei törvényszék előtt kell majd megfelelnünk. Ezt a mondatot kell a szívünkbe zárni.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is. Érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynök akták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Mintegy 1200 teherhajó veszteg el a Perzsa öbölben arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szorosan átkelve elhagyhassa a térséget. Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a tengerészek kimentésére. Először azonosítottak ebolás esetet Franciaországban, egy orvosnál mutatták ki a kórt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ott 5 hete járvány tört ki. Kereskedelmi repülőjáraton utazott, az Air France légitársaság az utasok listáját átadta a hatóságoknak. Végül az időjárásról, nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Indul az iránytű.
5: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
4: Sziasztok!
8: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk önkéntesekről, hősképzőről, a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, mint például a Balatonparti Szolgálatról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Marietta.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz.
0: Nyáron szoktunk beszélni arról, hogy a véradások szervezése nehezebb, sokkal kevesebben érnek rá, éppen a nyaralások miatt vagy másokból. Mégis hogyan tervezitek a nyarat, mesélj?
1: Hát igen, szoktunk erről beszélni, és ez az idei nyár is kicsit nehezítette pálya, mivel hogy sokan ugye elmennek szabadságra, a nyaralás van, a munkahelyekre nem nagyon tudunk menni a megszokott helyszíneinkre, mert hát sokan szabadságon vannak. Az iskolák ilyenkor zárva vannak, úgyhogy azok is kiesnek, úgyhogy olyan helyszíneket próbálunk keresni, ami mindenki számára könnyen megközelíthető, elérhető, és lehetőleg klimatizált ebbe a nagy hőségbe. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor nehezebb, de mi nagyon bízunk abba, hogy azért ilyenkor is sikerül megszólítani nagyon sok véradót.
0: Ilyenkor is megtalálhatja, aki szeretne vért adni a helyszínt, ugye? Kevesebb ilyenkor a helyszín azért?
1: Egy kicsit kevesebb, éppen emiatt, hogy ugye a munkahelyek is kérik, hogy most kevesen dolgoznak, és hogy ne menjünk majd csak szeptemberbe, tehát ez a július-augusztus, ez mindig egy kicsit nehezebb helyszín szempontjából. Ilyenkor azért próbálunk olyan közösségi helyeket találni, a művelődési házak azért rendre fogadnak minket a nyári időszakban is, és hát Miskolcon a polgármesteri hivatal házasságkötő terme, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, és ezért köszönjük is ezt, hogy ilyen hálásak vagyunk, hogy köszönjük, hogy fogadnak minket mindig, és a Színva Parkban is leszünk júliusban két alkalommal, július elején és július végén, az is egy olyan helyszín, ami a belvárosban könnyen megközelíthető, klimatizált, úgyhogy ide próbáljuk hívni azokat a véradókat, akik a nyári időszakban is úgy gondolják, hogy segítenek.
0: Mert a szükség az ugyanolyan, mint télen, ugye?
1: Igen, hát ugyanolyan a szükség, mert a műtétek nem maradnak el, a balesetek száma is sajnos ugyanannyi, úgyhogy a vére mindig szükség van ebben a nyári időszakban is, úgyhogy azért is nagyon fontos, hogy ilyenkor is szakítsanak időt az emberek arra, hogy jöjjenek el vért adni, és hogy önzetlenül segítsenek, mert hát a vér semmi mással nem pótolható, és hát ebben a nyári időszakban is különösen fontos, hogy minél több véradót tudjunk elhívni véradásra.
0: Fiatalokkal is dolgoztok, és rendszeresen akár toboroztok is, ugye, önkénteseket, mesélj erről.
1: Igen, hát nagyon fontos számunkra, hogy minél több fiatalt megszólítsunk, és behívjuk őket ide hozzánk a Vöröskeresztbe. Ez elsősorban egyébként úgy szokott történni, hogy az 50 órás közösségi szolgálatukat nagyon szívesen töltik nálunk, és jó esetben, és szerencsére elég sokan itt is maradnak még az 50 órán túl is. Ez a nyári időszak ebben is egy kicsit döcögősebb, mert hát ők is vagy már vállalnak olyan nyári munkát, ami miatt kevesebbet tudnak jönni, ugye ők is nyaralnak, lesz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat az idén is, úgyhogy oda is nagyon sok fiatalunk megy, innen Miskolcról is, úgyhogy ez hál' Istennek, hogy ők oda is mennek nagyon szívesen, de ilyenkor is azért szeretjük, hogyha jönnek, és vannak olyan programok, amikhez tudnak kapcsolódni.
0: Ez nagyon érdekes. Beszéljünk még erről a balatoni szolgálatról. Kiket vártatok, és milyen feladatok lesznek ott?
1: Az Országos Igazgatóság évről évre hirdeti ezt a programot az ifjúsági önkénteseknek. Ez a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, és a Balaton különböző strandjai nyújtanak ők elsősegélyt az ott nyaralóknak és strandolóknak. Amíg a szakemberek, a mentők meg nem érkeznek, ők biztosítják azt, hogy ott minden rendben menjen, de itt gondolok egy kisebb apró sérülésre, vagy a napi és okozta sérülésekre, hőgutára, napszúrásra, tehát abban is ott segítenek, és turnusok vannak egész nyáron, és oda lehetett nekik jelentkezni, és Miskolcról sok fiatal megy.
0: Mekkora egy turnus egy napig szól?
1: Egy hétre szól a turnus, de van, aki több hétre is jelentkezett, úgyhogy nagyon szeretik egyébként a fiatalok ezt a programot a nyáron, úgyhogy szívesen mennek, és egyre többen jelentkeznek innen tőlünk is Miskolcról.
0: Mi az előfeltétel, gondolom, el kell végezni ezt a tanfolyamot mindenképp?
1: Elsősegélynyújtó tanfolyamot kell végezni, és ott is kapnak képzést, úgyhogy igazából ennyi az előfeltétele.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetek. Az előző részben szó volt a fiatalok balatoni szolgálatáról is. Nem csak a Balatonon van szükség a fiatalokra, toboroztok rendszeresen, tehát hány fiatal van körülöttetek körülbelül?
1: Sok fiatal van körülöttünk, ugye, ahogy az előbb említettem, a zene előtt, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot ugye nagyon sok iskolából itt töltik le nálunk, ez főleg a tavaszi és az őszi időszakra jellemzőbb, a télire, amikor ugye az adománygyűjtéseink vannak, de ugye sokan itt maradnak azután is, és hát szükség is van rájuk, mert a nyáron is vannak olyan programjaink, ami nem adománygyűjtés, hanem egyéb vöröskeresztes program, amihez ők is szívesen csatlakoznak. Most az idén nyáron több táborba hívtak minket, olyan táborokba, ahol gyerekek kíváncsiak arra, hogy a Vöröskeresztnek mik az alaptevékenységei, és több táborba megyünk, ahol bemutatjuk, és ehhez csatlakoznak a fiataljaink, mert ők jönnek segíteni, és ők közvetítik ott a táborozó gyerekeknek, ők mondják el, hogy mivel is foglalkozik a Vöröskereszt.
0: Rendszeresen megjelentek eseményeken, és nem is olyan régen volt az országos első segélynyújtó verseny, erről is számoljunk be.
1: Nagyon jól sikerült a versenyünk, az idén Miskolcon a Szeleta Park látogató központban rendeztünk meg, 23 csapat jelentkezett a vármegyéből, és volt egy vendégcsapatunk, aki a kárpátaljai ukrán vendégcsapat volt, nagyon jól érezték magukat, és mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon színvonalas, színes program volt, az időjárás egy kicsit lehetett volna kedvezőbb, de egyébként ez is egy kihívás volt a fiataloknak, hogy a napsütésből az esőbe átmenő időbe hogy oldják meg, de nagyon szuperül teljesítettek, és egy igazán színes, nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött.
0: Ügyesek voltak a fiatalok?
1: Igen, nagyon ügyesek és nagyon felkészültek. Nyilván van még, akinek van mit javítani. Volt olyan csapat, aki most jött el először, de ők is nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy legyen bátor és jelentkezzen, mert hát az első verseny lehet, hogy nem helyezéssel zárul, de tapasztalatszerzésnek mindenképpen jó.
0: Ha valaki az első segélynyújtás titkait meg akarja tanulni, vagy fel akarja eleveníteni, keresett titeket bátran, ugye?
1: Igen, itt a Miskolci irodánkban megtalál minket, és itt vannak azok az ifjúsági önkénteseink, akik képzett imitátorok is, és első segélynyújtásban is már tapasztalatot szereztek, és itt a fiatalok azért heti rendszerességgel találkoznak, és workshopokat tartanak, és így egymástól tanulva is sajátítják el azokat az első segélynyújtó alapismereteket és ismereteket, amiket utána nagyon jól tudnak hasznosítani. Egész évben zajlik egyébként, főleg iskolaidőben nyilván, ez a hősképző programunk, amivel óvodákba, általános iskolákba, középiskolákba, gimnáziumokba nagyon sok helyre járunk a megyeszerte, ahol ugyancsak az első segélynyújtás fontosságáról, az első segélynyújtás bemutatása történik, úgyhogy volt már olyan ifjúsági önkéntesünk, akivel ott találkoztunk, ott volt diák, és annyira megtetszett neki, amit csináltunk, hogy ő délután már jött ide és jelentkezett, hogy ő is szeretne a csapatunk része lenni. Úgyhogy nagyon szeretnek a gyerekek egyébként, a fiatalok ide járni, és hát hál' Istennek, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy az első segélynyújtás az mennyire fontos, és szeretnék megtanulni.
0: Nagyon hasznos tudás, és gyakran hallottok olyanról, hogy használták ezt a képességet?
1: Nem gyakran hallunk, nem gyakran, de előfordul, hogy hallunk, de egyébként azt gondolom, hogy nem is azért jönnek, tehát, hogy mindig csak szívnak magukba új információkat, és szeretik ezt továbbadni, tehát én azt látom rajtuk, hogyha megyünk így iskolánkba, akkor ők ezt nagyon szeretik elmondani a kortársaiknak, és az is a tapasztalat, hogy sokkal jobb ez így, hogy a kortársaiknak beszélnek erről, mint egy felnőtt kiálló, de is, mint egy tanár, kezdi el ott magyarázni, hogy mit, hogy kell csinálni, vagy az ambún gyakorolni, újraéleszteni, sokkal szívesebben hallgatják a fiatalok a kortársaiktól, és ők meg nagyon színesen és ügyesen adják ezt elő, vagy adják át ezt a tudást ott a fiataloknak.
0: Csak érintőlegesen beszéltünk róla, hogy adományokat is gyűjtötök, és eljuttattok rászorulóknak. Ez is nagyon fontos lába a tevékenységeteknek.
1: Igen, a legutolsó gyűjtésünk az a május elején volt, élelmiszerbankkal közös gyűjtésünk, aminek az adomány nagy részét már, a legnagyobb részét már ki is osztottuk. Itt ugye 5 áruházba gyűjtöttünk a városba, és Tiszaújvárosba is volt gyűjtés, úgyhogy elég sok településre tudtunk juttatni, és itt Miskolcon is hát közel 200 családot tudtunk segíteni abból az adományból, úgyhogy ez is igazából már nem is nagyon szorítkozik a téli időszakra vagy az ünnepekre, hanem már most így ezt a májusi gyűjtés után ezt ki tudtuk osztani, úgyhogy ez is nagyon fontos, és nagyon sok kérelem érkezik be hozzánk azért nap mint nap az egész megyéből, hogy hol van szükség segítségre, természetesen ahogy tudunk, segítünk, és ebben is csatlakoznak hozzánk a fiatalok egyébként, tehát az adománygyűjtésben ők nagyon sokszor és rendszeresen részt vesznek, és itt az adományok pakolásába, csomagolásába oda is, ide is szívesen jönnek segíteni, úgyhogy ez is az ő kis programjukat színesíti.
0: Mire van szükség, gondolom, ha valaki tud, akár most is segíthet, nem csak a kampányok során?
1: Persze, természetesen, hát általában azért tartós élelmiszer, amire a legnagyobb szükség van, gondolok itt tészta, cukor, liszt, konzervek, száraz bab, lencse, olaj, bébi étel, tehát mindenféle, a tisztító és tisztálkodószert is nagyon keresik, van sok olyan idős rászoruló, aki a kórházba készül, és azzal hív fel minket, hogy segítségre van szükség, vagy egy kis tisztálkodószert tudjon magával vinni a kórházba, akkor ebben is megpróbálunk természetesen, ha rendelkezésünkre áll olyan adomány, úgyhogy általában ez a tartós élelmiszer, a tisztító és tisztálkodószer, ami fontos, hogy érkezzen hozzánk, mert azt tudjuk tovább adományozni, és arra van a legnagyobb szükség.

0: Térjünk még vissza egy kicsit a véradás szervezéshez. Várjátok, gondolom, helyszínek jelentkezését, akik nyáron megszerveznék. Ilyenkor említettük, hogy sokkal nehézkesebb, tehát ilyenkor még jobban örültek, ha valaki jelentkezik, hogy én pedig összehozok egy véradást.
1: Igen, hát folyamatosan várjuk, és hál' Istennek azért érkezik is hébe-hóba, mert hát azért eléggé lefedjük itt Miskolcot és a környező településeket, de még mindig vannak olyan munkahelyek, cégek, akik ugye fontosnak tartják ezt, és akkor csatlakoznak, és helyszínként csatlakoznak a véradásainkhoz, és természetesen várjuk. Ami nagyon fontos, hogy ugye itt a szervezés egy hónappal előre történik, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat, mint a partner szervezetünk, nekik le kell adnunk egy előzetes tervet, tehát így egyik napról a másikra nem nagyon tudok, mert tehát volt már olyan megkeresés, hogy holnapra kellene, de hát sajnos ez azért egy kicsit máshogy működik, úgyhogy mindenképp tájékozódjanak előtte, de természetesen minden új helyszínnek nagyon örülünk, és kimegyünk, és megnézzük, és megbeszéljük. Kérjük akkor mindig a helyszíneket, hogy mérjenek fel előzetesen egy igényt, hogy hány dolgozó, vagy hány olyan ember van, aki valóban szeretne részt venni a véradáson. És hát tényleg nagyon várjuk azokat a helyszíneket, munkahelyeket, akik tudnak ehhez a dologhoz csatlakozni.
0: Mi kell hozzá, egy klímaberendezés nem árt ilyen melegben, ugye?
1: Hát igen, az elég szerencsés, hogyha van klíma. Hát egy nagyobb 30-40 négyzetméteres helység, hogyha van még egy kisebb hely, annak azért örülünk, mert a kivizsgáló szakember akkor külön helységbe tud lenni, de ha nincs, akkor egy paravánnal szoktuk őt leválasztani. Igazából tárgyi feltétel 5-6 darab asztal, 20 darab szék, legyen klíma, ilyenkor az nem árt, legyen természetesen áram, egy vizes blokk. Igazából olyan sok minden nem, de mindig előzetesen mi felmérjük, egyébként kimegyünk a kollégákkal, és akkor megnézzük, hogy megfelel-e azoknak a szabályoknak, előírásoknak a helyszín, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy véradást.
0: Hogyan készüljünk a véradásra, és egyáltalán kik adhatnak vért?
1: Véradó lehet, aki már elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Ilyenkor a nyári időszakban nagyon fontos az a fajta felkészülés, ami egyébként minden véradáskor fontos, de most különösen nagyon-nagyon fontos, hogy fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot, akár már a véradás előtti napokban, mikor tudja, hogy hova megy, vagy mikor megy vért adni, akkor már az előző napokban azért töltse fel a víz tartályait, a vízkészletét, mert hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok folyadékot fogyasszon előtte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig étkezzen véradás előtt, mivel ez nem egy vérvétel, hanem egy véradás. Itt 4,5 deci vért vesznek le a vérellátós kollégák, úgyhogy nagyon fontos az étkezés, és mondom, a bőséges folyadékfogyasztás, ami a legfontosabb. Itt azért nagyon szerencsés, hogyha valaki tájékozódik előtte, hogy a hozzá legközelebb eső helyszínre menjen el, mert ebben a nagy melegben azért az is nagyon jó, hogyha nem órákat, vagy nem tudom, sokat kell mennie, utaznia, vagy gyalogosan eljutnia egy véradó helyszínre. Erről egyébként tájékozódhat a Vöröskereszt honlapján, az OVS honlapján. A véradás kötője a Borsodabocs-Zemplén megye Facebook oldalunkon is meghirdetjük mindig a közelgő eseményeinket, itt is meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi véradás, és van a véradás applikációnk, amit hogyha letölt, ez bármilyen telefonra le tudja tölteni, akkor ott is meg tudja nézni, hogy hozzá melyik az a helyszín, ami legközelebb van.
0: A sokszoros véradókat díjazzátok is.
1: Igen, ez majd novemberben lesz esedékes. Olyankor kitüntetjük a 25 szörös véradók a idézőjelben mondom, hogy legalacsonyabb, tehát ők is már nagyon sokszorosak, és november vége, december eleje, amikor megtartjuk ezt az ünnepséget megyeszerte, sok városban szoktunk ünnepséget tartani, Ózdon, Kazinc, Barcikán, Mezőkövesden, itt Miskolcon, Sátoralja Újhelybe. Úgyhogy igen, tehát lassan azért mi szeptember-októberben már elkezdünk erre az ünnepségre készülődni, úgyhogy még buzítok mindenkit arra, hogy aki még pont ezelőtt a

0: forduló előtt áll, akkor még nyugodtan akkor jelentkezzen a véradásainkra.
1: Mondjuk el, hogy egy évben hányszor adhatunk vért?
0: A férfiak évente 5-ször, a hölgyek pedig évente 4 alkalommal tudnak vért adni.
1: Említetted, hogy mentek táborokba is bemutatni a tevékenységet. Ebben van még szabad kapacitás? Tehát, ha most hallgatja mondjuk egy táborszervező, és úgy gondolja, hogy de jó lenne megmutatni a fiataloknak, hogy mi mindennel foglalkoztok, akkor még tudtok szabad időpontokat, vagy akár a táborhoz alkalmazkodni?
0: Még van szabad kapacitásunk, főleg inkább augusztusra. A júliusunk az már kezd betelni. Augusztusra van még szabad kapacitásunk, és itt is az a fontos, hogy ugye legyen olyan ifjúsági aki pont ráér és tud velünk jönni és csatlakozik hozzánk, mert egy ilyen 3-4-5 fővel szoktunk kimenni. Ugye itt viszünk, vannak olyan játékaink, nagy óriás puzzle-ünk, vannak különböző olyan játékaink, amikkel a gyerekeket játékos formában ismertetjük meg a Vöröskereszt alaptevékenységeivel, úgyhogy ide tényleg ilyen 4-5 emberrel szoktunk kimenni, úgyhogy igen, tehát van kapacitásunk annak függvényében, hogy van-e olyan önkéntesünk még, aki ráér, de természetesen keressenek minket nyugodtan, és meg tudjuk beszélni, hogyha még valaki szeretne minket elhívni egy táborba.
1: Végezetül még egyszer elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet azokról a témákról, amikről beszéltünk.
0: A Magyar Vöröskereszt honlapján találnak meg minket, véradással kapcsolatban az OVS honlapján, és a véradás applikáció, ami szerintem egy nagyon jó kis applikáció, ott is tudnak tájékozódni. Ott egyébként, hogyha beregisztrálnak a saját adataikkal, akkor nyomon is tudják követni, hogy mikor telik le az az 56 nap, ami után megint mehetnek vért adni, úgyhogy, és a legközelebb eső helyszínt is ott meg tudják találni.
1: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést, és szép nyarat kívánok neked.
0: Én köszönöm, és viszont kívánom a kedves hallgatóknak, és neked is.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este a Grimm testvérek, a Béka királyfi című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A Béka királyfi. Itt sem volt, ott sem volt, de valahol mégiscsak volt, volt egyszer egy király, s ennek három leánya. Szép volt mind a három, de különösen a legkisebb. Ez olyan szép volt, olyan gyönyörű volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Volt a király palotájához közel egy rengeteg erdő. Rengeteg erdő közepén egy kút. A kicsi király kisasszony, ha meleg idők jártak, minden nap kisétált az erdőbe, s leült a kút mellé. Itt ült, üldögélt sokáig, s ha elunta magát, elővette aranygolyóját, azzal labdázott. Ez volt az ő legkedvesebb játéka. Feldobta, elkapta, feldobta, elkapta, így játszott vele álló nap. Hanem egyszer csak a golyó nem esett vissza a kicsi király kisasszony kezébe, hanem leesett a földre, onnét pedig belegurult a kútba. Belegurult, s abban a pillanatban el is tűnt. Hiába nézte, kereste a király kisasszony, mély volt a kút, nem látott a fenekére. Volt golyó, nincs golyó. Sírt a kicsi király kisasszony, nagy búna kerett szegény feje. Egyszerre csak hallja, hogy valaki beszél hozzá. Mi bajod, király kisasszony? Miért sírsz olyan keservesen? Körülnézett, de egy teremtett lelket sem látott. Az ám, mert nem ember szólt hozzá, hanem egy nagy, csúnya béka a kútból. Hát te szóltál hozzám? Kérdezte a király kisasszony csodálkozva. Azért sírok, mert az aranygolyóm a kútba esett. Egyet se búsulj, mondotta a béka. Visszahozom én a te aranygolyódat, de mit adsz nekem cserébe érte? Amit csak kívánsz, kedves békám, ruháimat, gyöngyeimet, drága köveimet, de még az aranykoronámat is, mondotta a béka. Nem kellenek nekem a te ruháid, gyöngyeid, drága köveid, szép király kisasszony, az aranykoronát sem kell. Hanem ha megígéred, hogy jó barátom, játszótársam leszel, ha megígéred, hogy asztalkádnál melletted ülhetek, a te aranytányérkádból ehetem, a te poharacskádból ihatom, a te ágyacskádban hálhatok, felhozom neked az aranygolyót. Mindent megígérek, mondotta a kicsi király kisasszony, csak hozd fel az én kedves aranygolyómat. De magában azt gondolta. Brekeg csak, béka, brekeg, úgyis itt maradsz te a kútban, s bizony nem ülsz te az én asztalom mellé. No, hiszen még csak az kéne. Amíg ezt gondolta, a béka hopp, leszállott a kút fenekére, s már hozta is a szájában az aranygolyót. Hely, örült a kicsi király kisasszony. Ugrált, táncolt örömében, s futva indult hazafelé az ő kedves játékával. Várj csak, várj, kiáltotta a béka. Vigyél magaddal, én nem tudok úgy szaladni, mint te. De hiszem, brekeghetett, ahogy a torkán kifért. A király kisasszony rá sem hederített. Futva futott haza, s úgy elfeledte a békát, mintha nem is lett volna. Másnap délben, mikor éppen ebédnél ültek mind, a király, a királyné, a király kisasszony s az udvarbéliek, hallják, hogy odakint a márvány lépcsőn plics, plac, ugrál fölfelé valaki, aztán egyszerre csak kopogtat, s beszól. Nyisd ki az ajtót, kicsi király kisasszony! Szalad a kicsi király kisasszony az ajtóhoz, nyitja, kikukkant a nyíláson, s hát a béka ülött az ajtó előtt. Hirtelen becsapta az ajtót, visszaült az asztalhoz, de bezzeg nem ízlett az ebéd, s csak úgy dobogott a szíve az ijegységtől. Látta ezt a király, s kérdezte. Mi bajod, kislányom? Mitől ijedtél meg? Talán bizony valami óriás áll az ajtó előtt, s el akar vinni téged? Nem, nem, felelt a király kisasszony. Nem óriás, hanem egy csúnya béka, az áll az ajtó előtt. Mit akar tőled az a béka? Jaj, lelkem, édes jóapám, mikor tegnap az erdőben játszottam, aranygolyóm a kútba esett. Keservesen sírtam, s ekkor egy béka felhozta a golyót a kút fenekéről. S mert hogy nagyon kívánta, megígértem neki, hogy játszótársa leszek, de ki gondolta volna, hogy itt van, s be akar jönni hozzám? Bizony, édes lányom, amit ígértél, meg is kell tartanod. Hát csak eredj és nyiss ajtót, mondotta a király. Mit volt mit tenni? Fölkelt az asztal mellől a kicsi király kisasszony, az ajtót kinyitotta, a béka meg hopp, plics-placs, végigugrált a szobán, éppen a kicsi király kisasszony széke mellé. Védj föl magadhoz, szólt a király kisasszonynak. Az csak húzódozott, vonakodott, de a király rászólt haragosan. Vedd föl! Fölvette hát a békát, az meg a székről egyenesen az asztalra ugrott, s mondta. Na, most tolt közelebb hozzám a tányért, hogy együtt tegyünk. Oda tolta kénytelen kelletlen, de majd kirázta a hideg, úgy félt. A béka jó ízűen falatozni kezdett, de bezzeg a kicsi király kisasszonynak elment az étvágya. Mikor aztán a béka jól lakott, azt mondta. Most már elegetettem, fáradt vagyok, álmos vagyok, vigy a szobádba, fektess a selyem ágyadba, s feküdj le te is, aludjunk. De erre már sírva fakadt a kicsi király kisasszony, sírásától zengett a palota. Hogy ő a mellé a hideg, utálatos béka mellé feküdjék, inkább meghal. De bizony, förmet rá a király, ha jól esett a segítsége, essék jól a fekvés is mellette. Indulj! Tetszett, nem tetszett, meg kellett fogni a béka hideg testét, s felvinni a szobájába. A szobában aztán ledobta egy sarokba, s egyedül feküdt a puha selyem ágyba. Nem addiga, szólt a béka. Fáradt vagyok, álmos vagyok, s éppen olyan jól akarok aludni, mint te. Védj föl az ágyadba, különben megmondom az édesapádnak. A kicsi király kisasszony leszállott az ágyból nagy keservesen, felvette a békát, s befektette az ágyába. Olyan messzire húzódott tőle az ágy másik végére, ahogy csak tudott, aztán nagy nehezen elaludott. Hanem reggelre mi történt? Hely, nagy csuda történt, hallgassatok csak ide! A csúnya békából királyfi lett, de olyan szép királyfi, hogy a király kisasszonynak szeme szája elállt a csodálkozástól. Ki vagy te? Mi vagy te? Kérdezte a király kisasszony, mikor egy kicsit magához tért a nagy csodálkozásból. A királyfi szép sorjában elmondta, hogy őt egy vén boszorkány békává varázsolta, mert hogy annak a boszorkánynak a leányát nem akarta feleségül venni. Egyedül csak a kicsi király kisasszony szabadíthatta ki a kútból, más nem, különben béka maradt volna teljes világ életében. Jössz-e velem az én országomba? Kérdezte a királyfi. Elmegyek én veled a világ végére is, felelte a kicsi király kisasszony. Másnap reggel kinéznek az ablakon, s hát egy aranyos hintó áll az ablak alatt, a hintó előtt 8 hófehér paripa, a bakon pedig János ült, a királyfi hűszolgája. Ez a szolga olyan erősen szerette a királyfit, hogy mikor a királyfi békává változott, 3 vasabroncsal körülfogadta a szíve tájékát, hogy a szíve meg ne szakadjon. Na bezzeg, most volt öröm. A királyfi meg a kicsi király kisasszony beültek a hintóba, János felült a bakra, közéjük csördített a paripáknak, s vágtatott a hintó szélnél sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Már jó messzire voltak a várostól, amikor a királyfi hallja, hogy valami nagyot pattan. Hé, János, kiáltott előre, valami elpattant a hintón. Nem a hintón, felséges királyfi, hanem a szívem tájékán pattant el egy vasabroncs. Amikor te béka lettél, akkor rakattam rá 3 vasabroncsot, hogy a szívem meg ne szakadjon. Abból pattant el most egy. Tovább vágtatott a hintó, s egyszerre csak megint nagy pattanást hallott a királyfi. Hé, János, bizony mondom, a hintóban baj esett. Semmi baj sem esett, felséges királyfi. A második abroncs pattant le a szívem tájékáról. Vágtatott a hintó tovább, s mikor éppen a királyfi palotája elé értek, akkor át pattant az abroncs, hogy a paripák megriadtak tőle. Hé, János, nem törött le a hintó? Nem törött le, felséges királyfi, csak a 3. abroncs pattant le a szívem tájékáról. Abban a szempillantásban begördült a hintó a palota udvarára. Ott a királyfi szép gyengéden leemelte a kicsi király kisasszonyt, felvezette a palotába, aranyszékbe ültette, aztán papot hivattak, megesküdtek, s csaptak 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Kedves gyermekek, ma este a Grimm testvérek a Béka királyfi című meséjét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú, mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjai pedig Antonia Salzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia azt mondja, van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis ki tudhatja. Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogy ha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál itt szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés az áldozatvállalás elől,
az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is. Érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss híreket Debnár Ádámtól hallják. A technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli, míg a zenéket Németh Tamás kollégám válogatja. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének első részét Tóth Levente előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. 21 órakor a hírek után Sziluett című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben Grenerci Anna Lili egyetemista saját színházi rendezéseiről, valamint az ostorosi Szikra Színkör társulatról mesél. Majd a Remény hírnökei című műsorunk szól. Ebben egy műveltségi vetélkedőről szólunk. Assisi Szent Ferenc alakja kora és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egri Gárdonyi Géza Ciszleci gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk adásunkban. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a szószóló következik. Adásunkban a Sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba Ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 23 órakor a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, a Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének első részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd Egek mit évő legyek. Első gyóntatásom. Végre szabad vagyok. Magam mögött hagytam a szeminárium 6 évi magolását és pártai fegyelmét. Azt követően, hogy felszenteltek a Székesegyházban az 50-es évek elején, a reggeliző tálcám mellett egy borítékot találtam. Egy papírlap volt benne az első állomáshelyemre vonatkozó részletekkel és egy latin okirat, amely az egyházkerületben gyóntatásra jogosít fel. Káplánságom színhelye a Szent Júdás plébánia lesz Fairwaterben, Nyugat-London, Kensworthy kerületében. Azt hallottam róla, hogy nem olyan divatos városrész, mint a Chelsea, de nem is olyan elmaradott, mint a Poplar, az East End dok negyede. Vegyes vidék, túlnyomóan munkások lakják. Miután 2 hetes vakációt töltöttem Brightonban a szüleimmel, egy ragyogó koranyári szombat reggelen a High Street-en kecmeregtem le egy piros, emeletes autóbuszról. Mindkét kezemben egy-egy bőröndöt cipeltem, megtömve legszükségesebb javaimmal. Kerékpáromat és azt a vagy 100 könyvet, amelyekről azt tartottam fontosak lehetnek számomra a lelkek megmentésére, a brit államvasutak fogja nagykegyesen utánam szállítani. A városháza közelében hamarosan letértem a forgalmas High Streetről, és a csendesebb Chinder Roadra fordultam be, ahol az 50 éve szürke téglából épült Szent Júdás plébánia templom állt. Mielőtt bekopogtam volna a mellette álló plébánián, beléptem a templomba, hogy egy imát mondjak az oltári szentség előtt. Az első dolog, amit megpillantottam, a gyóntató szék volt, rajta a nevem. Neil Boyd atya. Letérdeltem, hogy össze ne rodjak. Ez még annál is rosszabb volt, mintha minden előzmény nélkül hirtelen a képemmel találkoztam volna az újságban. Buzgón könyörögtem a templom félhomályában, hogy jó káplán legyek, és főleg részvéttel teli megértő gyóntató. 18 éven keresztül, 6 éves korom óta gyónó voltam magam is. Jócskán kivettem a részem a lelkiismeret furdalásokból is, abból a kínos elfogódottságból, ahogy titkos bűnökkel kellett magamat vádolni. A szemináriumban, mint a többi pap növendék, én is minden szombat este lelki vezetőm térde előtt gyúntam. Az egyszerű katolikus hívők legalább ezt a nyomasztó megpróbáltatást kikerülik. Mikor némileg összeszedtem magam, körben végignéztem a szobrokat, a barokk főoltárt és a másik gyóntató széket a megsárgult felirattal Charles Dalzwell atya. Ezután térdet hajtottam és kijöttem a templomból. Mielőtt még csengetni tudtam volna, hatalmas termetű, fehérhajú asszonyság tárta ki előttem a plébánia ajtaját. Zöld ruha volt rajta és virágos kötény, ebbe törülte meg kezét, mielőtt megpróbálta elvenni bőröngyeimet. Mrs. Spring vagyok, a házvezetőnő, tájékoztatott. Neil Boyd, válaszoltam. Még nem szoktam hozzá, hogy atyának nevezzem magam, és igyekeztem elhárítani a segítségét. Ő azonban erőnek erejével megragadta a podgyászomat, és hátra kiabált a válla fölött. Megérkezett Neil atya! A jobboldali szobából recsegő dallam hallatszott ki. Senki minket el nem szakít, együtt dobban a szívünk, te az enyém, én a tiéd, kéz a kézben lépdelünk. Rendetlen, reverendába öltözött kövér kés plébános jelent meg. A felső gomba második gombjukba volt gombolva, és ugyanez a hiba 20-szor ismét lődött meg, egészen a reverenda alsó széléig. Úgy tűnt, mintha minden bordája elcsúszott volna a helyéről. Hello, Neil atya! Millió Isten hozta! Tudja, hogy éppen megmentette az életemet? Szerény mosolyjal vettem tudomásul, hogy ilyen hamar, ilyen értékes szolgálatot sikerült tennem. Már majd meghaltam, hogy szót válthassak valakivel, akinek egy nyúlfarknyi sütnivalója van. Dalzwell atya hosszasan rázogatta kezemet, és vidáman meresztette rám nagy kék szemét. Kereksége acélkerete szemüvegén keresztül még kerekebbnek látszott. Mrs. Spring közben már felfelé vonszolta a lépcsőn a podgyászomat. Jöjjön a dolgozószobámba, Neil atya, mondta Dalzwell atya. Amikor bevezetett és elállította a gramofont, hangosan kikiáltott. Mrs. Spring, lesz szíves egy csésze jó meleg téját hozni Neil atyának. A tea szó ilyetén kiejtésével, ahogy hamar rájöttem, szokása szerint alkalmat keresett arra, hogy emlékeztessen ír őseire. Ez az asszony, Mrs. Spring széles hátára mutatott, 20 éve állt be hozzám, kitűnő példa rá, hogy a legrosszabbat kapja. Helyjel kínált. O'Reilly püspök úrtól, úgy tudom, nem régében csinált magából papot. 3 hete, atyám. Nos, mivel maga csupa szent ártatlanság, hogy úgy mondjam, egy kis szemináriumi palánta, a püspök őszhajamra való tekintettel felkért, hogy tanítassam ki a mesterség fogásaira. Homlokára tolta a szemüvegét, felgyűrte kissi a ruha ujját, mintha bűvész mutatványra készülne. Első pont, Neil atya, valami ütőkártyát mindig tartson a tarsolyában. Ugyan mit, atyám? Ezt, mondta ajkát biggyeztve, nem tudom megmondani. Nem? Fejét rázta. Ha megtenném, nem kellene nekem megváltoztatnom, ami a tarsolyomban van. Úgy gondoltam, talán igen. Na, másodszor, Neil atya, karjait kinyújtva, két kezét tenyérrel kifelé egymáshoz szorította, mintha arra készülne, hogy vizet lapátolva a kezével kiússzon a szobából. Mi ez? Tette fel a kérdést. Sziámi ikrek, atyám. Úgy tett, mintha köpni készülne, de ügyesen visszafogta. Ez az, hogy a jobb kezem nem tudja, mit csinál a bal. Vigyázzon, hogy sose ismerjék meg egymást, és akkor nem kerülhet bajba. Bólogattam, elismerve kétségtelen bölcsességét. Harmadszor, folytatta, hallgassa meg, mint valami asszonya plébánia pletykáit. Kötelessége tudni, mi történik maga körül, de maga tartsa a száját. Amikor újra bólintottam, kinyújtotta a nyelvét, mely olyan nagy és rózsaszín volt, mint egy malacé. Ha kell, harapjon bele, még ha vérezni kezd is. fájdalmas demonstrációval jelezte, mire gondol. Végül pedig, amikor beszélget a jó néppel, vigyázzon rá, hogy semmit ne mondjon nekik. Húzza le az agyában a redőnyöket. Keze középső ujjával lehúzta a szemhéját, két mérges horkanást hallatott, aztán hirtelen kinyitotta a szemét. Itt van még Nél atya? Kérdezte. Úgy látszik, elszundítottam. Hol is hagytam abba? Azt mondta, egy papnak titoktartónak kell lennie. Valóban. Kártyák a mellhez szorítva, összeszorított száj, jéghideg tekintet, egy szóval, mint maga a mi áldott urunk. Nos, milyen legyen még egy szent pap? Belemelegedett a témába. Természetesen mindig jóságos, türelmes, tele, mindenki iránt figyelemmel, szeretettel. Mrs. Spring, bedugva a fejét az ajtón, megszakította a szóáradatot. Cukorral és tejjel, Neil atya. Ez az asszony, morgott Dudleswell atya, még Jézust magát is képes lenne félbeszakítani egy csodatétel közepén. Mindkettővel kérem, mondtam, és Mrs. Spring az igazak mosolyával becsukta maga mögött az ajtót. Már most, Neil atya, a katolikus papok nem házasodnak, és miért nem? Mrs. Spring feje újra megjelent az ajtóba, hogy ő maga válaszoljon. Mert ehhez nem akadna elég bolond nő. Aztán visszahúzta a fejét, és hagyta, hogy tovább csevegjünk a plébánia ügyeiről. Mielőtt a tea megérkezett volna, elindultunk megnézni a házat. Itt a földszinten a dolgozószobám mellett van az ebédlő. Ez itt a nagy gyűlésterem, mi társalgónak nevezzük, és lent a folyosó végén van a konyha. Mrs. Spring, aki éppen lefelé ment a lépcsőn, odaszólt. Az én konyhám. Dudleswell atya derűs fintort vágott. Az asszonyokat sóhajtotta, majdnem olyan nehéz megérteni, mint az apácákat. Ez itt a puszta karattyolásával képes felverni a tojásokat. Felcsippentette a reverendája szoknyáját, észre sem vette, hogy félre van gombolva, és felfelé indult a lépcsőn. Na, ez az én hálószobám, mutatott balra. A néhány cserepes növényen kívül teljesen dísztelen középső szobába vezetett, ami majd az én dolgozószobám lesz, majd az utcára néző hálószobámba, ahová Mrs. Spring beállította a bőröndöket. A hálószoba kicsi volt és sötét. Egy mosdó volt benne, egy barna típus szekrény és egy fiókos komód. A vaságy fölött Velázquez keresztre feszítésének fakult másolata lógott. Egy-két percig folyassa a meleg vizet, mondta. Rendszerint megjön, ha elég erősen imádkozik Szent Antalhoz. De csak azt remélem, hogy az ágy elég hosszú lesz magának. Miért is nem figyelmeztettek, hogy maga 2 méter magas? Ez az alkalmatosság elég kurtának tűnik. Valamit motyogtam, hogy hozzászoktam, hogy a nálam jóval rövidebb ágyakban felhúzzam a térdemet. Na, annál jobb, mondta, akkor nem leszek kénytelen levágni a lábát, ahogy a legutóbbi káplánommal tettem. Megmutatta a fürdőszobát, végül a következő lépcső fordulóra mutatott. Itt fönn, néhány lábnyira Isten kék ege alatt van Mrs. Spring birodalma. Figyelmeztetően megfenyegetett az ujjával. Behatolni tilos, erről biztosíthatom. Mrs. Springnek nincs sok értéke, de amilyen van, azt vadul őrzi. Addigra a sokat úcsárolt Mrs. Spring egy csésze szirup fekete teát hozott a dolgozószobámba. Feltűnt nekem erős karja, érdes könyöke és sima, piros arca. Nos, Mrs. Spring, hagyja békén ezt a fiút, mondta Dudleswell atya, ne folytsa agyon anyai gondoskodásával. Csak azt akartam mondani, kezdte Mrs. Spring, de az atya méltóság teljes mozdulattal megállította. Igen, Mrs. Spring, de erre most nincs egy teljes szabad óránk, érti? Mikor Dudleswell atya kihessegette Mrs. Springet, én magam ott maradtam, hogy elrendezkedje. Megittam a teámat, kipróbáltam az ágy méreteit, elraktam a ruháimat, és próbára tettem a Szent Antalhoz intézett ima hatékonyságát. Olyan előérzetem volt, hogy jól fogom magam érezni a Szent Júdás plébánián. Pár percen belül néhány könyvem a polcon sorakozott, a bekeretezett pápai bűnbocsánat a falon lógott. Halk kopogás hallatszott, Mrs. Spring jött be, hogy meglocsolja a fuksziákat. Ne hagyja magát félrevezetni, mondta vigasztalóan. Ha megismeri, valójában nagyon kedves ember. Ha nehézségei lennének vele, csak telefonáljon Churchillnek. Vinnie már alig várja, hogy egy jót bunyózhasson, mióta 5 évvel ezelőtt elintézte a nácikat. Igen, dadogtam. Bennünket, őt meg engem igazi pokolbeli együttesnek lehet nevezni. Én rám esik a sírás, rá a fogak csikorgatása. Vigasztalása nem járt a várt hatással. Mikor esedékesek az étkezések, Mrs. Spring? Tudja, borzasztó gyanakvó. A papája régiségkereskedő volt. Ha engem kérdez, szerintem minden havisítvány, kivéve őt magát. Az ebéd egykor van, gondolom. Olyan ez, folytatta Mrs. Spring, mintha tükörből nézni a dolgokat. Nem veszi észre, hiszen minden fordítva van. Megrezzent a hirtelen kopogásra. Felkapta öntözőkannáját. Jön az ítélet napja, meneküljünk, haragja elől. Neil atya azt akarta... Dudleswell atya mosolya úgy eltűnt, mint a tévévásznán a kép, mikor hirtelen elzárják. Egyik pillanatban még szélesen elterült az arcán, a következőben már csak ponttá zsugorodott össze, mielőtt teljesen kialudt. Asszony, morogta. Nem tűröm, hogy a káplánom nyakán lúgjon. Nem megmondtam, hogy egy időre tűnjön el nyugat felé a konyhájába? Elvárom, hogy engedelmeskedjen nekem. Toppantott a lábával. Nem tűröm, hogy ebben a házban maga viselje a reverendát. Eszem ágába sincs, mondta a házvezetőnő szemrebben is nélkül. Viktória királynő óta ez a fajta szoknya úgy is kiment a divatból. Ó, Neil, atya, mondta Dudleswell, atya is, szikrázó szemén látszott, hogy beismeri pillanatnyi vereségét. Ez a teremtés. Jobban szorongatja a torkomat, mint a gallérom maga. Az ebéd hánykor van, atyám? Kérdeztem. Mrs. Spring kihasználta az előnyét. Ne bízzon ebben a jó emberben. 1 órakor, Mrs. Spring, tettem fel újra a kérdést, kissé türelmetlenebbül. Neil atya, kérdezte Dudleswell atya. Maga is azok közé a káplánok közé tartozik, akik állandóan a hasukra gondolnak? Nem vagyok éhes, atyám, siettem kijelenteni. Akkor mi az ördögnek kérdezi, folyton hánykor van az ebéd? Mrs. Spring megérintette a vállamat. Szegény Neil atya. Nem tűröm, hogy maguk ketten ellenem szövetkezzenek, mondta Dudleswell atya. Táguljon, Mrs. Spring, mielőtt elszabadul a nyelvem. Mrs. Spring tovább készségeskedett. Előbbre hozhatom az ebédet, ha éhes Neil atya. Próbáltam simítani azzal, hogy azt se bánom, ha 3-kor szolgálják fel az ebédet. Dudleswell atyának nem tetszett a nagy lelkűségem. Alig

Hogy megmondjam, még ebéd előtt szeretnék magával gyorsan végigfutni az egyház községben. Megköszöntem. Nem akarja tudni, hánykor van az ebéd? Nem különösebben, atyám. Hitetlenkedő mosolyal nézett rám. Micsoda furcsa fickó maga. Folytonosan kérdez, de a legcsekélyebb tisztes érdeklődés sem mutatja a válasz iránt. Első állomásunk a szülészeti osztály volt a kórházban. Az elválasztó üvegfalon át illően megcsodáltuk a vagy fél tucat újszülöttet. Ez a különös nélatya, hogy ezeknek itt mind csak egyetlen atya van. Szexmániás az egyházkerületben? A humor nem erős oldalom, de igyekeztem bedobni, ami tőlem telt. Lelki értelembe gondoltam, ha ugyan érti, mire célzok. Vagyis Istenre gondol. Nem, nélatya, önmagamra. Mi, papok, azért nem házasodunk, hogy az egész pereputnak atya lehessünk. Oda néztem, ahová ujjával mutatott. Nézze azt a kisfiút, vagy kislányt. Nehéz kitalálni, micsoda, ha háttal és megfordítva fekszik. Hát ez bizony igaz, gondoltam. Egyébként mondja csak, maga hogy határozná meg a különbséget egy fiú és egy lány között? Pár pillanatig hümmögtem, anélkül, hogy határozott döntésre jutottam volna. Hány éves maga, Nél atya? Nevetett. Meghúzta az egyik fülemet. A fiúknak kék szeme van, a lányoknak rózsaszín. A mamája soha nem mondta meg magának. Elhúztam a fülemet az ajka közeléből. Na, és ha alszanak, akkor mi van? Nem tudom, mondtam csökönyösen. Kell, hogy egy papban legyen egy kis találékonyság. Ha senki nem néz oda, felnyitja a szemecskéjüket. Nevetésben tört ki, és ezúttal én is csatlakoztam hozzá. Hallotta a történetet Nél atya a két családról, akik együtt nyaraltak? Első reggel a vízparton a homokban játszott a 4 éves katolikus kisfiú a protestáns kislánnyal. Mindketten abban a kosztümben, amelyben világra jöttek. Tudja, mit mondott a katolikus kisfiú a mamájának? Igen, atyám. Tényleg tudja? Hökkent meg. Igen. Hát, mit mondott? Kicsit szégyenlősen válaszoltam. Mama, nem is tudtam, hogy ekkora különbség van a katolikusok és a protestánsok között. Dudleswell atya tekintete fátyolos lett. Milyen különbségről beszél, Nél atya? Hát a különbségről, atyám. Vagyis a különbségről, amit mindenki ismer. Kivéve engem, úgy látszik. Egy hosszú lábú ápolónő épp akkor sietett el mellettünk. Mindjárt megkérdezzük ezt a csinos fiatal ápolónőt, vajon milyen különbségre célozhat? Kérem, ne tegye, könyörögtem. Beleegyezően vállat vont. Még egy dolgon töröm a fejem. Miért olyan biztos a kisfiú, amikor Éva kosztümben látja a kislányt, hogy az protestáns? Nem biztos, sután hozzátettem, és ez benne a vicc. A vicc, azt mondja. Lenne olyan kedves megmagyarázni nekem a viccet? Nem tudom, atyám. Mélyet sóhajtott. Nos, Nél atya, az első fontos leckét megtanulta a Szent Júdásban. Leckét? Ha ellopja tőlem a legjobb csattanóimat, meg kell érte szenvednie. Átmenet nélkül egy 6-7 fontos csecsemőre mutatott. Egyébként mivel keresztelné meg ezt a kisfiút? Ez a kisfiú pedig lány, mosolyogtam kihívóan. És még úgy tesz, mintha nem tudná a különbséget, mondta az atya. Nos, mivel keresztelné meg? Vízzel. Na, tudtam, hogy nem borsó levessel, de miből öntené rá a vizet? Vizes vödörből? Egy bögréből, atyám, kérdeztem találomra. Még ettől is megfulladhat a kis jány, vagy tüdőgyulladást kaphat. Egy bögre víz ilyen kisgyereknek olyan, mint egy úszómedence Jehova tanújának. Gyűszűből, atyám. Gyűszűből, ismételte. Na és hol talál ilyesmit a szülészeti osztályon? Elővettem találékonyságomat. Kölcsön kérhetnék egyet Mrs. Springtől. Dudleswell atya már nyerekben érezve magát így szólt önmagához. Ez a fickó Mrs. Spring gyűszűjét akarja használni keresztelőmedencének. Ennél kisebb dologra nem tudok gondolni, atyám. Dudleswell atya egy orvosi tolókocsiról felkapott egy fecskendőt. Használhat egy ilyen valamit,
de előbb meg kell bizonyosodnia, víz van-e benne,

és nem mondjuk sósav. Hát a sósavval végzett keresztelés nem érvényes, mondtam arra az esetre, ha nem tudná. Nem érvényes, mondta, de alig, ha nem halálos, tehát próbálja ki a saját bőrén, így, na. A fecskendő tartalmából valamennyit a keze fejére öntött. Ha felhólyagosodik tőle, ne öntse a kisbaba fejére. Megállt, hogy megdörzsölje a kezét, ahová a folyadék csöppent, és aggodalmasan fújt rá. Szent atyám, kiáltotta. A hosszúlábú ápolónő visszatért. Nővér, nővér, mi az ördög van ebben a fecskendőben? Víz, atyám. Dudleswell atya megnyalta a kezét, mielőtt megkönnyebbültem, felemelte volna a fejét. Hála Istennek, csak csaptermék. Nos, még egy fontos kérdés, Neil atya. Mit tesz, ha kora szülött a csecsemő? Gyorsan egy ápolónőért kiáltok, atyám. Kitűnő, mondta szinte dalolva, és mi van, ha miután a kisbaba kora szülötten a világra jött, az ápolónő magát hívja az inkubátorhoz. Megkeresztelem a különbség alapján a kisfiút vagy kislányt arra az esetre, ha meghalna. Dudleswell atya bátorítóan bólintott. Fecskendővel. Újabb barátságos bólintás, és nem sósabbval. Lassan megrázta a fejét. Na, és még mi az, amit nem csinálna? Szinte saját szavaimat hazudtolva meg hevesen válaszoltam. Nem esnék pánikba, atyám. Nem gyújtana semmiféle gyertyát? Nem, atyám. Nem. Mert ha meggyűjt egy gyufát azzal a sok oxigénnel körülötte a szegény kis féreg, hopp, keresztelés nélkül röppenne fel a limbuszba. Egy-két másodpercbe bedletellett, még magamhoz tértem a robbanás után. Atyám, szóltam. Atyailag szemlélte a bölcsőben fekvő csecsemőket. Nos, nem jött még el az ebéd ideje?

0: Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának első részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megalakult a Katolikus Karitás mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyányi Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hát fiatal korod ellenére te egy társulatot vezet, rendezel, és nagyon sok mindent csinálsz, mellette persze tanuló is vagy. Nemrég volt egy bemutatótok Egerben. Mi volt ez pontosan? Hogyan állt össze? Mit tudsz elmondani erről?
1: Június 6-án szombaton mutattuk be a Koldus és Királylány című előadást, aminek a története a Mártvén Koldus és Királyfián alapul, de egészen más szereplőkkel, és egy kicsivel régebbi történelmi korban játszódik, és ezt is ugye én írtam a színkörnek, és egy elég hosszú próba folyamaton vagyunk túl, igazából januárban kezdtük el próbálni, és most így nyára sikerült annyira a színpadra állítanunk, hogy be tudtuk mutatni.
0: Gratulálok ezúton is.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez volt egyébként az első olyan bemutató, ami mondjuk városi keretek között bemutatásra került?
1: Nem, Egerben és Ostoroson ugye szoktunk előadni, ugyanis van egy Szociosíta nevű program, amin most már 2 éve mindig részt veszünk, ami az Egerben forrásban szokott lenni, és ott sérült embereknek és sérült emberekkel dolgozóknak mutattuk be mindig a darabjainkat. Ugye mi Ostorosra készítünk előadásokat, itt tudjuk bemutatni a közösségi házban, de mindig nagyon szívesen visszük, hogyha hívnak minket valahova.
0: Menjünk akkor vissza egy kicsit az időben. Honnan is jött neked ez az egész indítatás, hogy színészkedsz, rendezel, mikor fogott meg téged ez a színházi világ?
1: Szerintem engem már nagyon hamar megfogott, a színház mindig is része volt az életünknek, de így konkrétan talán azt tudom mondani, amikor negyedikben még általános iskolában megalapult az angol színjátszókör egy versenyre, egy ilyen színjátszófesztiválra, ahol angol nyelvű darabokat adtunk elő, ilyen kis zenés, angolos darabok, és onnan jött az, hogy akkor ezt szeretem csinálni, mert ugye annak teljesen bele voltunk vonva az alkotó folyamatába, hogy milyen zenét vegyünk elő, milyen koreográfiát tegyünk bele, és így ezt így nagyon megszerettem.
0: És mint olyan színészkedés, az is ekkor alakult ki? Vagy ez egyébként jóval korábban már érezted, hogy színpadon is szeretnél lenni?
1: Nekem volt egy nagyon jó barátnőm általános iskolába, aki gyerekszínészként dolgozott, és így vele nagyon sokat jártam próbákra, és az előadásait is mindig néztem, meg mindig elhívták az osztályunkat is, és így akkor már ez bennem megjelent, hogy na hát ezt én is nagyon szívesen csinálnám. De azt is éreztem, hogy nem feltétlenül színészkedni, vagy nem feltétlenül csak a színészkedés, hanem így az egész színház, amit zajlik azzal, hogy készül el egy teljes előadás, és ez engem mindig nagyon érdekelt.
0: Ugye említetted, hogy a családból is hozod ezt a mintát, ezek szerint támogatnak. Mit lehet esetleg róluk elmondani? Van a családban művész?
1: Hát igazából hivatásos művész nincsen. Anyukám is foglalkozott régen így amatőr színészkedéssel még az egyetemi évei alatt, és neki van egy csomó ilyen különböző művészettel foglalkozó diplomája, de hát annyira beszippantott őket a mi színkörünk is, hogy mióta megalapult itt Ostorosan a Szikra színkör. Apukám a hangtechnikusunk, tehát hogy ő indítja nekünk mindig a zenéket, anyukám pedig súgóként szokott részt venni az előadásokon. Mind itt vagyunk.
0: Hát ez nagyon jó, mintha egy családi vállalkozás lenne tulajdonképpen ez a színkör. Akkor meséljünk erről a színkörről, mit lehet tudni, mikor alapultatok meg, és hogyan jött létre?
1: A színkör az úgy kezdődött, hogy Ostoroson volt egy felhívás arra, hogy aki szeretne színjátszani, az most tud lenni, mert alapul egy színkör Ostoroson. Ez a Pajta Színházi produkcióra alapult 2023-ban, amivel el is jutottunk a Nemzeti Színházba. Ott ugye kaptunk támogatást arra, hogy elkészüljön ez a darab. Ez anyagi támogatás volt, és szakembereket is kaptunk, akik segítették ebben a munkánkat, és ott mondták azt a megnyitón, hogy nagyon örülnének neki, hogyha ezek a falusi színjátszó körök megmaradnának, de ugye, hogy már nem volt egy szakmai ember a hátunk mögött, aki tudja, hogy mit kell csinálni. Így azért benne volt az is, hogy hát ebben nem lesz semmi. Így az akkori tagokkal beszéltük meg azt, hogy ezt jó lenne folytatni, és próbáljuk meg. A magunk módján kevésbé profin, de szívvel, lélekkel próbáljuk meg, és azóta működik is.
0: Mit lehet tudni a tagokról?
1: Hát ugye ez állandóan változik, évközben nem, de amikor egy előadásnak ugye kész van a próbafolyamat, bemutattuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy új tagok érkezzenek hozzánk, vagy a régiek mondják azt, hogy most már nem fér bele az életükbe az, hogy itt legyenek minden pénteken, és csináljuk a próbát, meg vigyük az előadásokat. De egy ilyen átlagosan 10-15 fővel működik a színkörünk. Igazából jó is ez, mert tudunk mindenkinek szerepet adni, és tudunk mindenkinek lényegi szerepet adni, és nem az van, hogy van egy főszereplő, többiek meg őt segítik, hanem tényleg így csoportosan tudunk működni.
0: Milyen korúak a tagok?
1: Nagyon vegyes. A legfiatalabb tagunk 10 éves, és vannak 50 pluszosak is, tehát hogy tényleg nagyon vegyes, és vagyunk mi is ez ilyen 20 évesek is páran, úgyhogy tényleg ez azért jó, mert tényleg tudunk karakterekkel dolgozni az előadásokban.
0: Ugye azt említetted riporton kívül, hogy az önkormányzattól kaptok annyi segítséget, hogy igazából itt egy próbatermet biztosítanak számotokra. Ezen kívül egyébként mindent magatoktól oldotok meg?
1: Igen, ugye a darabokat én szoktam megírni, de ugye abban is számítok a színkörtagokra, hogy jó-e így, variáljunk-e valamit, tényleg mindenkinek megfelelő a szerep. Aztán elolvassuk együtt, megnézzük tényleg a szerepeket, hogy illik-e az emberekhez, és akkor elkezdődik a próba folyamat, állítsuk be, hogy ki mit csináljon, melyik jelenetben, milyen zenéket használjunk fel a darabhoz. Aztán az, hogy milyen jelmezeink legyenek, az is igazából mindenki kinyitja a gardrobját, és megnézzük, hogy mi az, amink van. És kellékeket is otthonról szerzünk be. Aztán, hogyha valami meg nincs, akkor ezt elkészítjük magunk. Úgyhogy tényleg az egész előadás a sajátunk, és tényleg mindent mi készítünk benne.
0: És honnan inspirálódsz, amikor elkezdesz írni egy darabot? Hogyan áll össze mondjuk a forgatókönyv és az egész folyamat? Mennyi időt vesz igénybe neked, hogyha meg kell írnod egy darabot?
1: Valahogy a megírás az mindig nagyon gyorsan jön. Ugye én szeretem a kereteket, és azt, hogy tudom, hogy hány embernek írunk, mi a fiú-lány arány, mi a korban levő arány, és így körülbelül a történet, hogy milyen történetet dolgozzunk fel. Legtöbbször ezek teljesen sajátok, most ez egy ritka alkalom, hogy egy meglévő történetet dolgoztam fel, de ennek meg az volt az oka, hogy a Magyar Színházban láttam a Koldus és Királyfit, és abban tetszett meg ez az egész csavar, hogy milyen belelátni a másik ember életébe, és hogy mennyire tudunk helytállni a másik ember életébe, vagy inkább legyen az, amit mi ismerünk, és akkor azt legalább tudjuk, hogy milyen. De azon kívül igazából egy hónapon belül meg szokott lenni a darab, amikor írok egyet. Utána szoktam megmutatni a csapatnak, hogy ők mit gondolnak róla.
0: Kicsit beleszólhatnak ők is, formálhatják, vagy az ötleteket is szívesen fogadod esetleg?
1: Persze, szívesen szoktam fogadni, meg amikor mondanak olyasmit, hogy ez mondjuk nem működne olyan jól, vagy a mi színpadunkon nehezebben tudjuk megvalósítani, de van olyan is, hogy kérdezek, hogy ez a jelenet, ez olyan bonyolult, hogy ezt hogy rakjuk most színpadra, akkor ők is nagyon szívesen segítenek.
0: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulsz, és ott dráma és angoltanár szakos vagy most. A tanulmányaidat tehát teljes mértékben tudod hasznosítani, és ezzel is képzeled el akkor a jövődet, gondolom.
1: Igen, és szerintem az a legviccesebb ebben, hogy hamarabb volt a színkör, mint hogy én ebben kezdtem el tanulni, és inkább a színkör volt segítségemre abban, hogy hova tovább, és hogy hol tanuljak tovább, mert, és most is továbbra is a tanulmányaimban nagyon sokszor van az, amikor beszélnek színtársulatokról, vagy egy próbafolyamatról, és akkor rögtön beugrik, hogy igen, ezt mi is csináltuk, meg ezzel nekünk is volt gondunk, és akkor így világosodok meg, hogy ezt most már tudom, hogy kell majd legközelebb megcsinálni, amikor ilyen probléma felmerül.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk.
1: Ugye léteznek a darabjaink, amik legtöbbször ilyen komédiák, mert azért a falusi amatőr társulattól inkább olyanokat várnak el, amihoz eljönnek a nézők, és akkor jól szórakoznak egy előadáson, de ezen felül ilyen oktató feladatokat is látunk el. Felkért minket a Norma Alapítvány, hogy vegyünk részt egy projektben, amiben különböző bűnmegelőzési programokon vettünk részt, hátrányosabb helyzetű faluk iskoláiban és óvodáiban, és erre készült egy teljesen interaktív bűnmegelőzési előadás, amiben nem az egész csapat vesz részt, hanem kevesebben, hogy ezzel jobban tudjunk utazgatni, ami tényleg sok előadást megélt már. Ezen felül most egy felkérést arra is kaptunk, hogy egy drámapedagógiai foglalkozást vigyünk iskolába, ami azért érdekes számomra, mert ebben a fél évben az egyetemen erről tanultunk, hogy hogyan kell létrehozni ilyen foglalkozásokat, és hogy tud egy óra lemenni egy drámapedagógus segítségével, úgyhogy még gyakorlom is azokat, amiket megtanulok az egyetemen.
0: Hogy néz ki az, amikor kimentek egy ilyen kis településre, és bevonjátok interaktívan a közönséget, a gyerekeket akár?
1: Ez azért érdekes számomra, mert mindig más. Tehát nagyon sok mindentől függ a gyerekek korától is, de éppen attól a csoporttól is, ahová éppen megyünk, hogy mennyire nyitottak arra, hogy mi most beszélgessünk velük, vagy csak szimplán mennyire bátrak ahhoz, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, vagy feljöjjenek akár a színpadra. Én azt érzem, hogy sikerül mindig aktivizálni a gyerekeket, és ők is együttműködnek, egymással is, és velünk is, és tényleg azok a visszajelzések szoktak jönni, mert én azért szeretek gyerekekkel dolgozni, mert tőlük rögtön jön egy visszajelzés, hogy most tetszett nekik, vagy ha már nagyon kácsonganak a széken, akkor látszik, hogy ez az unalmas számukra, és az szokott visszajönni, hogy nevetnek, és mondják a gondolataikat, segítik a történetet, és akkor így közösen eljutunk a végére, a boldog befejezéshez.
0: Mik azok a darabok, amik már mögötted vannak, és esetleg mi az, ami most dolgozol?
1: 4 darabunk volt eddig, ami tényleg a Szikra Színkörnek a produkciója volt. A legelső, annak az volt a címe, hogy Családi Csavar, ami egy család életét dolgozta fel, ahol 7 lány volt a családban, és az édesapát már fiatalon elvesztették, és az volt a csavar, hogy megérkezett az anyós, aki egy eléggé maradi hölgy, és nehezen viselte a családnak a dolgait, pedig teljesen átlagos 10-20 éves lányok voltak a családban, de tényleg azért kicsit olyan sarkított karakterekkel, amit a nagymamának nehéz volt elviselni. Ez nagyon vicces volt, tényleg az volt róla a visszajelzés, hogy nagyon jól szórakoztak, és hogy nagyon érezték ezeket a mai dolgokat, amit a mai generációkban látnak, hogy milyenek tudnak lenni ma az emberek. Ezt el tudtuk vinni, ezt is Egerbe, és Ostorosan is előadtuk, és Székesfehérvárra elvittük egy amatőr színházi ilyen találkozóra. Ott kaptunk is erre egy külön díjat. Az volt a neve, hogy a jövő alkotói. Annak is nagyon örültünk ott.
0: A közösségeteknek, ugye én azt vélem felfedezni a mondataiból, hogy nagy ereje van. Ez a csapatszellem, ez nálatok elég jól működhet. Ezen kívül is egyébként találkoztak, vagy tényleg ezt a kohéziót próbáljátok erősíteni, akár szabadidőtökben is, a színjátszáson kívül is barátok vagytok és találkoztok?
1: Igen, én azt érzem, hogy szinte mindenkivel barátok vagyunk a csoportban, de például most az előadásunk premierje után elmentünk együtt fagyizni, hogy akkor most beszéljük ki, hogy mi történt az előadáson, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé sikerült jól. De ezen felül is több olyan tagunk van, akik mondjuk testvérek, vagy van egy anya-lánya párosunk is rajtunk kívül is a színkörben. Úgyhogy azért tényleg sokszor eljárunk mondjuk enni együtt, vagy ilyesmi, de nagyon sokszor szóba jön a színkör,

0: Tehát szinte mindig be kell menni Egerbe, hogy bármilyen kulturális vagy színházi dologgal találkozzanak a lakók. Ez egy ilyen dupla küldetés tudat számomra, mert nagyon szeretnénk megmutatni minél több embernek, hogy megismerjék a színházat, például ezek a gyerekek, akikről beszéltem ezeknél a településeknél, hogy van olyan, aki még soha nem is járt színházba, se tudja mi az, hogy előadás, és hogy nekik is megmutatni. A másik oldala pedig mi magunk, a színkörösök, hogy közösen alkossunk, és meglegyen az a lehetőség, mert azért a felnőtt tagok nem ezzel foglalkoznak, mindenkinek van egy civil munkája, sokan tanulunk például, és akkor megvan az, hogy most az a feladatunk, hogy az egyetemen jól teljesítsünk, a kisebbek ugye általános és középiskolában, de hogy mégis van egy ilyen plusz, hogy mégis érezhetjük, hogy milyen az, amikor közösen dolgozunk egy projekten, vagy az, hogy milyen kiállni emberek elé és megmutatni azt, amin eddig dolgoztunk.
1: És van esetleg köztük olyan, aki ezzel szeretne majd tovább menni?
0: Igen, pont van egy lány, aki most felvételizik, és több helyre is szeretne bekerülni, ami ezzel foglalkozik, és én ezeket nagyon szeretném támogatni, az ilyen ötleteket, és legjobb tudásom szerint próbálom mutatni, mert azért én is sokat tapasztaltam már egy a színházzal. Gyerekek közül volt most, aki elment az Egri Színháznak a gyerekcastingjára, aztán van egy másik gyerkőc, aki Pesten van bent ilyen casting cégekben, és akkor ő neki reklámja volt most legutóbb, és én akkor mindig olyan büszke vagyok, hogy ha megkérdezik tőlük, hogy hol tanulnak drámát, vagy színjátszást, akkor el tudják mondani, hogy velünk.
1: Egyébként ezzel kapcsolatban van célod, hogy magántanárként készíts fel gyerekeket akár színművészeti főiskolára, egyetemre?
0: Gondolkoztam rajta, igen, de azért még nekem elég gyerekcipőben jár ez a drámaoktatás, hogy az egyetemre felkészítsek valakit, de próbálok igen mindig segíteni. Aztán az én képzésem, amire én járok most, azzal akár színjátszó társulatokat tudok majd gyerekeknek létrehozni, de akár iskolákban is tudom ezt tanítani. És még ez nagyon kérdőjeles bennem, hogy inkább iskolai környezetben vagy magánkörnyezetben szeretnék ezzel foglalkozni, de mindenféleképpen a színház és a gyerekek az nekem így mindig is a fejemben volt, hogy ez az irány, amiben én tényleg jól érzem magam, és ezzel szeretnék foglalkozni.
1: Mi az, ami téged a legjobban megfog akár tantárgyakban, akár egy-egy olyan pedagógus, aki kíséri a munkádat, akire fel tudsz nézni, vagy a legtöbbet jelent számodra, van ilyen?
0: Ez ugye egy osztatlan tanárképzés, úgyhogy egyszerre vannak angol óráink, dráma óráink és pedagógiai óráink, ami ez egy nagyon széles skála, amit megtanulunk, és az első év az inkább az alapozásról szólt, hogy így megismerjük a szaktárgyainkat, és legyünk egy közös szinten. Például drámából drámatörténetet tanultunk, ilyen drámajátékos gyakorlatokat tanultunk, meg így a modern színházról is tanultunk, és magáról a drámapedagógiáról, hogy az mit jelent, mert nekem ez egy nagyon újdonság volt, hogy nagyon sok minden belefér, de a pszichodrámán keresztül ilyen tanítási dráma is, hogy nagyon sokféle dolog van, amivel majd mi fogunk tudni foglalkozni. És én azt érzem, hogy jelenleg minden tanárom olyan, akikre fel lehet nézni, és a drámapedagógia oldaláról a legtöbb tanárunk könyveket is adott ki, sőt, ezekből tanulunk, és de tényleg az, hogy bármerre megyek az országban, és így megemlítem a tanáraim nevét, aki ért a drámapedagógiához, az tudni fogja, hogy kik ők, mert tényleg ők így az alapja a magyarországi drámapedagógiának.
1: Érintettük már itt a mai generációt, a te korosztályodat, a 20 éveseket. De mit tudnál elmondani róluk? Hogyan állnak ők a színházhoz, a művészetekhez? Mennyire járnak ők színházban, mennyire tudják befogadni, értelmezni, és mennyire van szükségük erre? Vagy inkább mondjuk a filmek világa, vagy az online média világa viszi el őket? Mit tapasztalsz?
0: Most pont azt érzem, hogy elkezdett újra menő lenni a színház, és hogy az emberek szeretnek így úgy kikapcsolódni, hogy tényleg egy-két órára mással nem foglalkozni, csak arra, ezért is jöttek be ezek a filmek is, mert azt is érzem, hogy emiatt a sok online dolog miatt, meg ezek a rövid videók, amik megjelennek, már nem tart addig a koncentrációnk. De én is érzem magamon, hogy egy másfél órás előadást én nem tudok végigfigyelni, mert elvonja a figyelmemet minden más. És én látom a színházakon, hogy van, aki már elkezdett ebbe az irányba elmozdulni, hogy magát a közönséget nem fogjuk tudni megváltoztatni, de el tudjuk érni, hogy olyan előadások szülessenek, amik tudják érdekelni ezt a közönséget, és egyre több olyan színházi előadást látok, ami tényleg lefoglalja a mai fiatalokat, de Ezen felül én például dolgozom most egy pesti színházban, így mint néző.

0: teres ültető, és ott meg inkább az idősebb korosztályra vannak így kiélezve, és inkább nekik készítenek darabokat, de azok is nagyon jók, csak egy fiatalabb generációba tartozó ember azt mondhatja, hogy hú, hát ez unalmas volt, nem történt igazából semmi, csak elmondták a történetet, ami régen elég volt, meg már egy idősebb korosztálynak teljesen elég az, hogy mondják el a történetet, szépen énekeljenek és kész. Viszont a fiatalabbaknak tényleg kell az. Például szerintem ezek az interaktív előadások nagyon jók erre, mert az is egy ilyen dolog, amit ma észreveszek a korosztályomon, hogy nagyon szeretjük, ha be vagyunk vonva valamibe. És hogyha nem csak az van, hogy ott történik valami, én meg itt vagyok, hanem ez így összevonódik ez a kettő, és én is nagyon sokszor csinálok ilyet az előadásokba. Például már csak annyi, hogy a nézőteren keresztül jön be a szereplő a színpadra, és például most ennél a Koldus és Királylánynál a nézőtér az két szerepet is kapott, mert például a londoni utca résznél ők az utcai polgárok, akik kint vannak és hallgatják a híreket, és ilyesmi. Aztán, amikor bemegyünk a kastélyba, ott meg ők a vendégsereg, akik részt vesznek az ünneplésben, és meg is kínáltuk őket kekszel, pezsgővel, szóltunk hozzájuk, és szerintem ezeknek mind olyan jó visszajelzései voltak, hogy örültek neki, hogy nem csak nézték, hanem részesévé váltak az egész előadásnak.
1: Hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy számodra mit jelent a színház világa, akkor mit tudnál elmondani?
0: Nekem a közösség, aztán a közös alkotás, és a kreativitás.

Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel kreatív műveltségi vetélkedőt rendezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. A pályázat célja ismeretek szerzése és elmélyítése Assisi Szent Ferencről, koráról és hatásáról. A pályázatra egyházi általános és középiskola 7.-11. évfolyamán tanuló diákjainak 3 fős csapatát várták. Az országos versenyen 72 csoport indult. Ebből 8 csapat jutott be a 3. szóbeli fordulóba. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata 2. helyezett lett. Luterán Anna Borbála, illetve Szirácki Zita, 10. C-osztályos, és Ferenci Loretta, 11. K-osztályos diákok alkották a dobogós csapatot. Felkészítő tanáruk Bódis Katalin volt. Műsorunkban erről a vetélkedőről lesz szó. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy a közelmúltban hirdetett a Katolikus Pedagógiai Intézet egy versenyt, amelynek az volt a cím, hogy Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel, ahogy írják, egy kreatív műveltségi vetélkedő volt ez, ahol a ti csapatatok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumból, ugye ez egy országos verseny volt, 2. helyen végzett. Ehhez első sorban gratulálok nektek. A felkészítő tanárotok Bódis Katalin volt. Egy ilyen versenyre miért jelentkeztetek? Ki invitált benneteket? Ugye hát tudjuk azt, hogy azért az iskolában elég sok a kötelezettség, de ez mégis egy önként vállalt feladat volt több fordulón keresztül. Ki hívott benneteket, miért jelentkeztetek, Loretta?
4: Amikor a tanárnő meglátta, hogy megnyitották a jelentkezést a versenyre, akkor oda jött hozzám, hogy biztosan engem érdekelne, mert hogy így az olaszhoz kapcsolódik, és hogy mivel katolikus iskolába járunk, így az értékrendeknek megfelelő, és hogy biztosan érdekelne engem, és hogyha van kedvem, akkor szedjek még magam mellé 2 társat, akik szívesen végigcsinálják velem ezt az egész versenyt.
3: És akkor így választottad Annát és Zitát?
4: Igen. Annak ellenére, hogy nem egy évfolyamon tanulunk, a lányokkal korábban alapítottunk egy zenekart, az iskolai zenekarban is szolgálunk együtt, így nem volt kérés számomra, hogy velük szeretnék dolgozni.
3: És lányok, ti hogy fogadtátok Lorettának a kérését, Anna?
5: Én meglepődtem, először nem tudtam, hogy mit mondjak, aztán következő szünetben Zita oda ment és mondta, hogy hát akkor megyünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, menjünk végül, és velük amúgy bármiben benne lennék, úgyhogy nem bántam meg egyébként, hogy beneveztünk.
6: Szerintem a személyiségünkben van a kreativitás, és én személy szerint azért is voltam benne a versenyben, egyrészt mert ilyen jó csapattal bárhova, másrészt meg egy jó lehetőségnek tűnt.
3: Hogyan épült fel, lányok, ez a verseny? Tehát mi volt a feladatotok? Ugye úgy tudom, hogy több fordulón keresztül elég komoly megmérettetések voltak, ahogy Katalin tanárnő ezt nekem korábban mesélte. Tehát, hogy kicsit bemutatni, hogy akkor benevezett benneteket a tanárnő, és onnantól kezdve, hogy épült fel a verseny?
6: Szóval az első forduló az ilyen ráhangolódás volt teszt jellegű feladatokkal. Ezt ugye közösen összeültünk és megoldottuk, és ennek a beküldésével derült ki, hogy akkor tovább jutottunk, és így kerültünk a 2. fordulóba.
3: Esetleg arról egy kicsit bővebben, Loretta, hogy ebben a körben, tehát ebben az első körben, akkor mik voltak a feladatok, hogyha egy konkrétumot tudsz mondani?
4: Természetesen nagyon szívesen mesélek, hogy milyen feladatokat kellett megoldanunk. Többek között volt olyan feladat, ahol ilyen keresztrejtfényben kellett szavakat keresnünk, és a szavaknak így a jelentését körülírni. Például van közt olyan, hogy evangélium, és akkor azt kellett pár szóval összefoglalni, ráadásul az is megvolt adva, vagy nagyjából 7 szóban lehetett csak. Továbbá egy Szent Ferenc freskót kellett kiraknunk, és a képnek a sorszámait megfelelő sorrendbe írni. Aztán volt egy nehéz feladatunk is, amikor egy térképen meg voltak jelölve számok, és a megfelelő városhoz hozzárendelni. De ez nem csak ennyi volt, hanem betűk voltak összekeveredve, és ki kellett raknunk, hogy az adott város hogyan kapcsolódik Szent Ferenc életéhez.
3: Igen, és ez egy olasz térkép, Olaszország volt.
4: És mivel ez egy műveltségi verseny, így nagyon sok irodalmi mű ki volt adva, és ezekkel is voltak feladatok. Például verseknek különböző sorai voltak szimbólumokkal megjelölve, és ki kellett találnunk, hogy az vajon melyik műhöz kapcsolódhat.
3: Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív verseny volt. Mikor volt időtök a tanulás mellett összegyűlni, Anna, hogyan zajlott ez a feladatoknak a megoldása?
5: Cserálatosan kitaláltuk, hogy bent maradunk iskola után, és akkor írtunk meg igazából a feladatokat, illetve volt egy-két feladat, amit így kiosztottunk egymás között, hogy én például a preskó részeit otthon válogattam össze, tettem sorrendbe és behoztam a lányoknak, hogy na lányok, ez a sorrend így úgy szépen be. Vagy ha jól tudom, akkor pont Laura volt az, aki rengeteget gondolkodott a térképes feladatunkon is.
3: Többnyire végig is így az első fordulós feladatokat volt akkor, amit otthon oldottatok meg egyénileg, és itt megbeszéltétek, meg volt, amit akkor közösen is?
4: Pontosan.
3: Ezt az első fordulót beküldtétek, ezt kiértékelték, és akkor ez alapján jutottatok tovább a második fordulóba?
6: Igen, és a második forduló az már egy érdekesebb feladat volt. Egy zarándok újságot kellett összerakni, és annak különböző részei voltak a részfeladatok. Hát itt riportírástól képregény rajzoláson át zeneszerzésig minden volt. Rengeteg munkánkba és szervezésünkbe került, de szerintem egy nagyon szép és igényes munkát tudtunk végül kiadni a kezünk közül.
3: Igen, akkor megint ez a kreativitásnak meg kellett jelennie, de hogyha mind a hárman zenekarban játszotok, zenéltek, akkor talán a zeneszerzés volt a legkönnyebb?
5: Mondhatni, igen. Főleg, hogy Zita, ő szokott is ezzel foglalkozni.
4: Ez meg volt adva, hogy a Naphimnusz 2 verszakához kellett dallamot írni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy írtunk hozzá a hangszeres szólót is, valamint természetesen énekeltük is.
3: És milyen hangszerekkel játszotok?
5: Én csellón.
4: Én hegedültem.
6: Én zongorán, de most gitározni is tanulok.
3: Megírtátok, ezt fel kellett akkor játszanotok, és ezt is küldeni kellett a Katolikus Pedagógiai Intézetbe?
6: Egy QR kód segítségével tettük elérhetővé a felvételt, és azt szerkesztettük bele az említett zarándok újságba.
3: Említettétek ezt a képregényt, ez is Assisi Szent Ferenc életéhez kapcsolódott?
5: Igen, teljes mértékben az én munkám volt. Assisi Szent Ferenc életének egyes pillanatait ábrázoltam a képregényben. Ilyenek voltak például az, hogy én ábrázoltam, amikor pestises emberek látványától mondhatni undorodott, majd a későbbiekben ő maga is ápolta őket, és ezt egy nagy lelki ajándékként élte meg. Úgyhogy lényegében az ő életének mozzanatait jelenítette meg egy-egy szövegrészlettel.
3: Tehát akkor ez volt a második kör, akkor ezek szerint ezen is túljutottatok, és utána jött a harmadik forduló?
4: Igen, a harmadik forduló az már egy szóbeli verseny volt, és ehhez fel kellett utaznunk Budapestre, a Katolikus Pedagógiai Intézet központjába.

0: Az Assisi Szent Ferenc alakja korai és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Sziráczky Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk.
1: Miből állt ez a szóbeli feladat?
2: Itt is színes feladataink voltak, élőszobrot kellett csinálnunk, további verszakokat írni a naphimnuszhoz, volt, hogy tevékenységeket kellett bemutatnunk, valamint képet is ilyen montásszerűen összeragaszgattunk.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor már itt a harmadik fordulóban a többi versenyző diákokkal, diáktársatokkal is találkoztatok, tehát más intézményekből? Mert ugye gondolom, eddig ugye nem tudtátok, hogy idézőjelben kik a riválisok, vagy kik versenyeznek még.
2: Igen, itt az utolsó fordulóban összesen 8 csapat jutott tovább, és mindannyiukkal találkoztunk. Egy szobában ültünk, és ott versenyeztünk.
1: Kik jutottak be az utolsó fordulóra?
2: Vámos Györgyről, illetve Budapestről is voltak, ezeket megjegyeztük, de mindannyian egyébként bemutatkoztak, és elmondták, hogy honnan érkeztek.
1: Itt a személyes verseny résznél, akkor mik voltak még a feladatok, tehát ezen kívül, amit már itt Zita említettél, egy-két részt?
3: A második fordulónak a feladatsorának is volt folytatása, például le kellett írni, hogy nekünk mit jelent az ökológiai lábnyom az életünkbe, hogyan kamatoztatjuk ezt az iskolában, és a harmadik fordulóba kellett ehhez kapcsolódóan egy előadást készítenünk, amit bemutattunk 3 percben a versenytársainknak, valamint a zsűritagoknak.
2: Ott volt például a konferencia, ott lényegében egy konferenciai előadást adtunk elő, ahol mindenki kapott a Fioretti című műből egy-egy idézetet, és az alapján ezt kellett elvonatkoztatni Szent Ferenc egyik arcára, ezt előadni, és a mai életünkben, a mai napra ráruházni mondhatni.
1: Akkor ti is hallottátok a többi csapatnak a bemutatkozását. Őszintén szólva, hogy magatokat milyennek éreztétek itt ebben a személyes fordulóban a saját csapatotokat, megnyilvánulásotokat, hát nyilván biztos izgult mindenki itt is.
2: Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
1: Ti is így láttátok?
3: Én is ugyanígy láttam, habár amikor megérkeztünk, és láttuk, hogy még a versenytársaink így az utolsó pillanatokat is azzal töltik, hogy átnézik a verseket, vagy a előző feladatsorokat, mi így belenyugodtunk, mert készültünk eleget, és már csak így beszélgettünk, és hangolódtunk a versenyre.
2: Van ott egy kicsit izgultunk, amikor odafele utaztunk, és amikor megérkeztünk, akkor is, mint ahogy Dara említette, hát annyira nem nyugtatott meg, hogy mások még ilyen kis jegyzettel teli lapokat bújtak, mi meg oda mentünk mindenféle készülés nélkül, de szerintem utána rájöttünk, hogy az egésznek az értelme, hogy itt vagyunk, az, hogy most együtt ezt megcsináljuk, megpróbáltuk, idáig eljutottunk, ez már egy teljesen jó dolog, és valahol az, hogy igazából a jó kedvünket csináltuk, ez megnyugtatott, meg tényleg az, hogy a társaságunk fellendítette a hangulatot.
1: Hát meg az, hogy azért, hogy folyamatosan voltak fordulók, azért folyamatosan kellett készülnötök. Végis egy folyamatos munkát igényelt, nem csak kifejezetten ugye az utolsó személyes fordulóra.
3: Pontosan, és mindvégig ugyanezzel az irodalommal dolgoztunk, meg kiegészítve, és mivel ez minden fordulóra nagyjából másfél hónap volt, így folyamatosan készültünk.
1: Igen, tehát szinte ez egy fél évet akkor igénybe vett ez a verseny.
3: Nagyjából igen.
1: És Bódis Katalin tanárnő hogyan tudott nektek segíteni? Ugye hallottam, hogy azért ő is eléggé kivette a részét a feladatokból.
2: Nagyon sokat segített, hogy ott volt velünk jóban, rosszban, és támogatott bennünket. Volt, hogy rávezetett feladatokra, meg szerzett olyan kapcsolatokat, akik segíteni tudtak nekünk, meg külön jó érzéssel tölt el, hogy mondjuk olyan programokra is eljött, amire nem lett volna kötelező neki eljönnie, viszont mégis megtette a verseny apropóján.
3: Meg ahogy mi is, ő is így volt, hogy még este is ezzel foglalkozott, és még így imént tartottuk a kapcsolatot, hogy még ezt hogyan lehetne jobbá tenni, meg tényleg szünetekben is rengeteget pontosítottuk egymást.
1: Akkor tulajdonképpen nektek ez a verseny, így, hogyha a hármatokat nézzük, akkor egy jó kis közösségépítés volt, ha így fogalmazhatok, jövök Anna ide hozzád.
2: Egészen pontosan. A közösségünk eddig is jó volt, de szerintem ez egy örök életre szóló élmény volt.
1: És akkor, hogy a bevezetőben mondtam, tehát ezen a versenyen az országos második helyezést értétek el, akkor gondolom, hát örültetek is, de meglepetés is volt nektek?
3: Őszintén nagyon meglepődtünk, mert egyébként a zsűritagok is úgy kezdték, hogy 8. helyezés is már egy ajándék, mert ide is a 3. fordulóba bejutni is egy csoda, meg nagyjából 72 csapat volt az elején, és abból a legjobb 8-ba bekerültünk, de azért nyilván szeretünk valaminél jobb helyezést elérni, de tényleg már nem erre koncentráltunk, csak hogy ott vagyunk együtt, de nagyon meglepődtünk, amikor még a 3. helyezésnél sem mondták a nevünket.
1: Még egyszer gratulálok nektek, és jövök ide Zitához, hogy mi volt a nyereményetek.
4: 3 dolgot kaptunk, a naphimnusznak a verslészletét, könyvutalványt, valamint egy ilyen élménydobozt, amit be lehet váltani több helyszínen.
1: Ezáltal, hogy részt vettetek ebben a versenyben, Assisi Szent Ferenc életét is akkor jobban megismertétek, hogy fogalmazódott meg bennetek valami újdonság Assisi Szent Ferenc életével, üzenetével kapcsolatban?
2: Én bevallom őszintén, nyilván hívő vagyok, és azért nagyjából jártasnak is mondhatom magamat, viszont Szent Ferenc életében annyira nem merültem el soha, tudtam, hogy hát olyan ismert, olyan kedves volt, meg olyan szent, de ennek a versenynek árán én sokkal jobban megismerhettem, és ezt nem is bánom, mert rájöttem, hogy egyébként egy óriási példakép, még a mai életben is.
3: Engem legjobban a természethez való hozzáállása ragadott meg, ugyanis mióta megnéztük a Napfivér Holnővér című filmet, ahogy így sétálok a természetben, kutyát sétáltatok, vagy csak az iskolába, és éppen valami nehéz dolgozat előtt állok, így tényleg észreveszem, hogy milyen szépen süt a nap, akkor megint biztos napfivér, meg a madarak csirípelése is most már így jobban eltölt örömmel. Így tényleg ugye azt hiszem, Szent Ferenc is így az egyszerűség, meg az apró dolgok értékelésének a példája. Ezt viszem magammal erről a versenyről.
4: Engem az egyszerűsége és a szerénysége ragadott meg, valamint ahogy Laura is mondta, a természet közelsége, és szerintem is egy fontos példakép lehet számunkra.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és gratulálok, és 5 évből van hátra egy pár 7 nap, akkor még jó tanulást kívánok nektek.

0: A Katolikus Pedagógiai Intézet által hirdetett Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái című pályázaton az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. A csapat tagjaival, Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság Tisza párti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tarz Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Mint egy 1200 teherhajó veszteg el a Perzsa öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szorosan átkelve elhagyhassa a térséget. Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a tengerészek kimentésére. Először azonosítottak ebolás esetet Franciaországban, egy orvosnál mutatták ki a kórt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ott 5 hete járvány tört ki. Kereskedelmi repülőjáraton utazott, az Air France légitársaság az utasok listáját átadta a hatóságoknak. Végül az időjárásról, nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Tartsanak velünk!

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon, a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
2: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát elég feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezik ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: A közelmúltban Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes. A mindennapokról, a gyermeknevelésről, az egyházról és Szent Ferenc példájáról is beszélgettünk vele.
1: Köszöntöm stúdiónkban Böjte Csaba ferences szerzetest, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Egri látogatásuk adta az alkalmat arra, hogy most itt beszélgessünk a stúdióban. Adódik tehát az első kérdés, hogy milyen élményei vannak Egerrel kapcsolatban, mi köti Egerhez, milyen kapcsolat van Egerrel?
2: Sok nagyszerű ember él itt Egerbe, és ugye hát vannak a fertálymesterek, és hát minden tavasszal elhívnak, hogy imádkozzunk a szöllő ültetvényekért, a szöllész, szöllő munkásokért, és az olyan evangéliumi gondolat, ugye, hogy Jézus is bennünket a szöllőbe hívott, és akkor így eljövünk a gyerekekkel, mindig más városból, más helyről hozunk, tehát jelenleg olyan 52 helyiségben vannak gyerekeink, és hát igazából hát olyan közel 600 gyereket nevel a Szent Ferenc Alapítvány. Most ez alkalommal a Gálos Petri gyerekeket hoztuk el, ott van egy Fráter Kúria, és hát a Szent Háromságról van elnevezve ez az otthon, és 12 ilyen gyerekkel jöttem el.
1: Milyen gyakran szokta járni az anyaországot így gyerekek kíséretében? A közösségi médiát, ha nézzük, hogy a sajtót, akkor időről időre felbukkan Csaba testvér egy gyereksereggel, egy gyerekkoszorúban.
2: Igen, a baj nem jár egyedül, tehát én mindig hozok magammal egy pár gyereket. Hát ugye most ezek a Gálos Petri gyerekek is ott vannak 30-35 kilométerre Debrecentől, és a 12-ből 4-en nem jártak még soha Magyarországon. Hát pótoljuk ezt a lehetőséget, és hát ilyenkor ők tanulnak néhány verset, éneket, jókedvűek, szerepelnek, egy kicsit én is prédikálok, és akkor hát így közösen együtt hirdessük Isten evangéliumát.
1: És hát így meg tudják mutatni, hogy az otthonok milyen tevékenységet folytatnak, kik az otthonok lakói, és így lehetőség nyílik arra, hogy aki akarja, segítse a munkájukat.
2: Igen, meg feltöltik a gyerekek a, hát a fajlalt, meg édesség tankjukat, hogy mondjam, egy kicsit kerekebbek legyenek. Persze, nagyon. Én szeretek a gyerekekkel utazni, én mindig is mondtam, hogy én csodálkozok, aki nem vállal gyereket, mert én az égvilágon mindenhova magammal viszem. Az érsekatyától lefelé a szegény negyedbe, vagy mit tudom én, húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomor negyedbe, és oda megy az ember a koldusasszony, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, a gyerek olyan, mint a rántás. Az ember nem keveri, odaég. Úgyhogy mindig mozgásba kell őket tartani.
1: És mi felnőttek is tanulhatunk a gyerekektől azért sok minden.
2: Persze, hogyne. Hogyne.
1: Tavaly történt egy változás. Csaba testvér Déváról átkerült Csíksomjóra. Hogyan élte ezt meg? Mennyire változott a feladat? Mi az, ami maradt?
2: Hát ugye ez egy tragédia, mert nem nekem, hanem az, hogy a dél-erdélyi szórvány annyira elvékonyodott, hogy ugye én szerzetes vagyok, 3-4-en kéne legyünk egy közösségbe, tehát nem volt már indokolt, hogy ott fenntartson egy közösségi házat a provincia. És akkor, hát ugye ilyenkor elhelyezik az embert, és így kerültem Csíksomjóra, de igazából, mint nyugdíjas, ilyen nagyapai üzemmódban hagyja a provincia, hogy végezzem a munkámat, tehát sőt, áldást kaptam rá, úgyhogy onnan is ugyanúgy el tudom látni. Hát 52 helyiség, az azt jelenti, nagyjából Erdély minden területén van gyerekvédelmi otthonunk.
1: Mennyire nehéz feladat manapság a gyermekvédelem, nagyon sokat beszélnek erről, és sok pejoratív felhang is van, sok tragédiáról lehet hallani, akár a családi életben, akár az otthonokban. Mennyire nehéz ez a feladat ilyen körülmények között?
2: Hát én azt kell mondjam, hogy 35 éve végzel ezt a munkát, én még nem mondtam egy gyereknek, hogy gyere ide, ne jött volna oda. Tehát, hogy szoktam mondogatni viccesen, én még rossz gyerekes csúfvérasszony nem láttam. Hát főleg az idősnék bologatnak erre, hogy tudok valamit, de tényleg úgy gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. És hát gond az mindig is volt, vagy az autó is burrog ahhoz, hogy menjen. Tehát, hogy az valamennyi van, de én gondolom, hogy nem csinálnám, hogyha nem lehetne, vagy ha nehezen menne. Tehát én örülök, hogy láthatom, hogy a gyerekek növekednek, kibontakoznak, szépülnek, közben-közben becsúszik egy ilyen rossz jegy is, meg ilyen olyan galiba, de hát, na, annak idején mi sem voltunk jobbak, mi.
1: És hát nagyon sok úgymond sikertörténet is van, sikeres életpályák, amit persze nem csak úgy lehet érteni, hogy valakiből sztár lesz, hanem egy boldog ember mondjuk, akinek helyére kerül az élete, vagy akár emberpárok is, ilyenre is van példa az otthonok életében.
2: Hát úgy van, hogy például most volt a Kovásznai háznak a tanévzárója, Szent Boldog Apor Vilmosról van az a ház elnevezve, és beszéltünk a ház vezetőjével, hogy hát 20 éves jubileumot is ünnepeltük, hogy 20 év alatt közel 200 gyerek fordult meg az otthonba. Tehát ugye a gyerek otthonban van, aki évekre kerül be, aztán család talpra áll, elviszik, van, aki érettségig vagy főiskoláig ott marad. Hát az a közel 200 gyerek, 180 valamennyi, hát több mint fele érettségizett. Nem úgy diplomával repült ki. Hát vagy tizenvalahányan egyetemet végeztek, és kettő doktorált eddig, ugye 20 év alatt. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy vérszerinti családban is, ha ennyi eredmény van, akkor apuka hátra dőlhet. Tehát, hogy van. Vagy például a Zsombolyai házunk, hát ott mostan bezártuk, utolsó tanévzárót tartottunk, az is több mint 20 éve működik, de annyira elfogyott a helybeli magyar közösség, hogy megszűnt az óvoda, az iskola, ezek az utolsó gyerekek is már Temesvárra jártak be, ingáztak, és akkor hát ott is több mint 52 gyerek végzett egy családi házba. Hát adná az Isten, hogy Kárpát-medence minden családi házba, az a házába 20 év alatt hát legalább 50 gyerek nőjön fel, és repüljön ki.
1: Mi az, amit kapnak a gyerekek itt ezekben az otthonokban? Nyilván a ennivalót, biztonságot, fekhelyet, de hát azért azon kívül mást is kapnak.
2: Hát ugye azt hiszem a legfontosabb a remény. De nem csak azért, mert tavaly remény éve volt, hanem úgy gondolom, hogy gyerekenek nem hazudok én soha, mindig elmondom, hogy kicsi szívem úgy biciklizel, hogy mindig hátra nézel, el fogsz esni. Hát ők az utcáról kerültek be. Sok szomorú dolog van mögöttük. Mondom, kaptál most egy 2-3 gólt, következő tekerrugiat. Na, talpra. Álljunk neki. És hát ugye, sokszor mondom ezt mindenkinek, de a gyerekeimnek külön, hogy Isten selejtet nem teremt. De menj be a tükör elé, nézd meg magadat, egy eredeti mennyei atya alkotást néz veled szemben, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten belerakott apait, anyait, mindent a te alkotásod, te teremtésedkor. Tehát, hogy mondjam, ha valaki magáról

0: tudnak ezek a gyermekek kapaszkodni a Jóistenbe? Mennyire kapnak úgymond vallásos nevelést, hátteret, vagy ez mennyire része a mindennapjaiknak?
1: Hát ugye nálunk azért mindenki első áldozó is lesz, ha nincs megkeresztve, megkereszteljük, vérválkozásra is felkészítsük, tehát hogy mondjam, rendszeresen járunk templomba, tehát én úgy gondolom, hogy nagy-nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember egyedül nekiálljon a nagyvilágnak. Én gondolom, hogy a Jóisten kezét fogjuk, és mennyei atyánkkal indulunk neki a feladatoknak, az úgy sokkal egyszerűbb és könnyebb.
0: Most ugye egy eléggé zűrzavaros világot élünk, bár ezt régebben is mondtuk, meg a jövőben is mondani fogjuk, amikor az egyházat elég sok támadás éri kívülről, belülről. Ezt itt vajon az intézmény támadják, vagy a kereszténységet éri a támadás? Ezt hogyan látja Csaba testvér?
1: Hát én is kapok hideget, meleget, de hát én azt gondolom, hogy mindig megköszönöm a jó indulatú kritikát, meg a rossz indulatot is, mert hát azért ez alázatra nevel bennünket, odafigyelünk. Hát ugye Szent Pált, amikor jól megostorozták, vagy Szent Pétert, hát ő újongott örömébe, hát idáig még nem jutottam el, de ahol erre kell mennünk, én azt gondolom, hogy régebb is volt kritika, hát tele van a naptárunk vértanukkal, meg másokkal, nem kell megijedjünk. Én azt hiszem, hogy alázattal mi a munkánkat végezzük, aztán hát van egyházi, meg világi törvényszék, meg mennyei atyai törvényszék, hát ők majd válasszák külön a pejvát, a értékes magtól. Hát én azt gondolom, hogy nem kell foglalkozunk a világ hisztivel. Tehát van, amikor tiszta ártatlanul feldicsérnek az egekig, máskor tiszta ártatlanul összeszidják az embert. Most én azt gondolom, hogy igen, vannak hibák, azokat az ember próbálja kiavítani. Tehát mint egy ház, hogyha valahol megjelenik egy repedés, vagy valami, hát Szent Ferencnek azt mondta, ugye a Jóisten, hogy hát erősíts meg a templomot, az egyházamat. Hát mi is ezt csináljuk.
0: És hát nagyon fontos ugye a hitelesség kérdés, ami gyakran, és van, amikor okkal az egyház szemére vetik, hogy a hitelességen kell dolgoznia. Hogyan lehet vajon azon dolgozni, hogy a hitelesség az megerősödjön?
1: Hát a mi úrunk Jézus Krisztus nagyon hiteles volt, aztán mégis jól megfeszítették, nem? Ugye Pilátus rendezett egy népgyűlés, vagy egy népszavazást ott, nem most tudom, Barabás, vagy kit kell választani. Hát a nép úgy döntött, hogy Jézus feszítsék meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell felülni erre a hinta vonatra nekünk. Kell, hogy végezzük a magunk dolgát. Mert én azt gondolom, hogyha nagyon sokat foglalkozunk az imázsunkkal, hát akkor abba marad a tevékenység. Tehát én úgy gondolom, hogy bonthat bárki bármit, az a közel 600 gyerek ma is enni ebédet kér. Nem? Tehát nekem ez az elsődleges feladatom, hogy tényleg minden gyereknek legyen meleg otthona, ruhája, tanszere, élelme, kollégáknak legyen fizetésük, vagy közben-közben egy-egy nyári időben egy-egy fagylalt is oda kerüljön. Nekem ez a dolgom. Talán mástok az a dolga, hogy minden hiba kereső menjen és keresse a hibákat. Na hát, biztos tőle Jóisten azt fogja számon kérni, mert ezt a talentumot kapta, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk. Tehát én azt gondolom, az egyháznak egyik legnagyobb problémája ma az, hogy túl sok a gazdag ifjú, aki próbálja megtartani a parancsokat szépen minden, de amikor Jézus azt mondja, gyere fiú, álljunk neki, csináljunk valami szépet, valami nagyot, akár egy nyári tábort, vagy bármit. Hát akkor, jó, Isten, csak botrány, ne legyen, inkább legjobb, ha hazamegyek, és megtartom a parancsokat, és mondom a zsolozsmát, meg minden, aztán ebből baj nem lehet. Ez a gazdag ifjú, hogy mondjam, hozzáállása. Nekünk igazából az kellene, hogy odaálljunk Jézus Krisztus mellé, mint Szent Péter, vagy mint Saul, meg a többiek, és tényleg, hát építsük Isten országát.

0: A gyerekekről, hogyha szó esett a nyárról, hogyan telik a gyerekeknek a nyaruk? Van-e lehetőség arra, hogy egy picit nyaraljanak, pihenjenek valahogy a szünidő úgy teljen, mint egy gyereknek a szünidőt elvárják?
1: Hát most köszönöm ezt a magas labdát. Nagy szeretettel meghívom az EGRI főegyházmegye fiataljait, de hát az egész Magyarországon a fiatalokat. Képzeljük el, hogy Erdélyben, hát a bukaresti parlament Hunyadi János évet hirdetett 2026-ra. Magas labda, húzzuk le. És úgy van, hogy július utolsó hétvégén től egész augusztus másodikáig mi egy Hunyadi napokat szervezünk. 10 nap, és úgy van, hogy július utolsó hétvégén találkozunk Vajdahunyadon, a Vajdahunyadi várban lesz egy szentmise, kicsit történészek is fognak előadást tartani, ezt onnan átmegyünk Keresdre, van egy gyönyörű várkastély, a betlehemi családnak a kastélya, 800 éve rakja azt a völgyet a betlehem család. És akkor úgy szeretnénk, hogy ugye két betlehem fiú is harcolt Hunyadi oldalán a Nándorfehérvári csatában, meg minden, hát akkor Hunyadinak a barátairól, munkatársairól fogunk ott megemlékezni, és onnan átmennénk Csíksomjóra, és hétig a gyerekekkel próbáljuk a mi gyerekeinkből, de a vendégeket is szívesen látjuk Hunyadi apródait nevelni, hogy milyen is lehetett akkoriban egy apród képzés, és mi volt a cél, és hát kicsit a gyerekeket a jókedvel, vidáman. Van egy hagyományőrző, az Arany Griff csapata, van neki páncéjuk, meg fegyverük, meg minden, de hát van nekik mindenféle korabeli zene, szerszámuk, és egy kicsit menjünk vissza a Hunyadi korába, hogy bátorságot, közösségépítést, ugye, hogy győzzük le a félelmeinket, meg egy jó pár ilyen téma lesz, amit közösen átgondolunk. Ugye Hunyadi volt az utolsó talán olyan közéleti személyiség, aki tudta integrálni hát a románokat, a szerbeket, mindenkit. Ő nem megosztó személyiség volt, hanem hát gondoljuk csak bele, hogy azért Nándorfehérvári csatához odavitt vagy 40 ezer önkéntest, nem? Kapisztráni Szent Jánossal. Hát adná az Isten, hogy legalább sörözni tudjak elvinni 4000 embert, nem, hogy mondjam, csatára egy olyan hadsereggel szembe, akik 3 évvel azelőtt vették be Konstantinápoly városát, nem? Tehát ezek kemény fiúk voltak, és Hunyadi önkéntesekkel, vagy 1200 katonával, vagy 12000 katonával szembe megy a 150 ezer embernek, és megvédi, ezt mondja, hogy hivatlan vendég itt nem megy keresztül. Tehát azt gondolom, hogy valamit tanuljunk tőle, és gondolom, hogy ha van kedvük a magyarországi kedves fiataloknak, hát szépen jelezzenek, ugye a Facebookon, minden interneten mindenütt ott van az elérhetőségem is, akkor akár szervezettel, de akár külön-külön is szeretettel látom.
0: Akkor ezt a buzdítást vehetjük annak, hogy bátran jelentkezzen, akit érdekel a dolog, vagy aki érdeklődik ez iránt. És ha már évfordulókról van szó, akkor van egy szintén nagyon fontos évforduló, szintén 800 év, amiről már szó esett, de ez Ferenc atyának a tranzitusa, 800 éves évforduló. Mit jelent a közösség életében?
1: Hát igen, úgy van körülbelül, érdeklődtem az érsek atyától is, és mondták, hogy tényleg a pápák általában megkérdezik, na mi a probléma, milyen gondok vannak, és akkor hát ilyenkor elmondják, hogy milyen, hol esik be, milyen problémák vannak, és akkor erre próbál az egyház egy receptet írni, hogy most 2026-ban erre a receptre egy szót írtak fel, egy nevet, Szent Ferenc. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, Szent Ferencnek válasza van a 21. század emberének a kérdéseire, hogy hogy álljunk az anyagiakhoz, hogy álljunk a hatalomhoz, a tekintélyhez, a jóistenhez, a góbiói farkasokhoz, abból is van ma, vagy akár a, hát az egyiptomi szultánhoz, hogy milyen legyen a viszonyunk. Igen, Szent Ferenc úgy gondolom utat mutat nekünk, és én azt gondolom, hogy hát mi most megint egyet reklámozok, hogyha megengedik, hogy elkezdtünk mi ferences világi rendiekkel egy ilyen tranzitus névre hallgató, minden napra írunk az evangéliumról egy rövid elmélkedést. És aki beírja ugye a mi honlapunkat, a magnifikát.ro, de az én nevem alatt is ott fut, akkor az letöltheti. Minden napra van egy ilyen ferences elmélkedés, hogy hát igen, kerüljünk kicsit közelebb Szent Ferenchez. Neki összejött, hát hát nekünk is összejön.
0: Tehát minden napra lehet azért érvényes tanítást keresni és találni is. Kérdés az, hogy meghallgatjuk ezt a szót, hiszen az igazságot kimondta, ki mondja Szent Ferenc, és tudnánk vonatkoztatni a saját életünkre, csak hát nem mindig olyan kényelmes az.
1: Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy jó, vanna, 2000 éve hirdetjük az evangéliumot, és hol van az a fránya nagy szeretet? Hát én szoktam mondogatni, hogy például közoktatás, közbiztonság, közegészségügy, közúthálózat, ezek mind-mind a szeretet parancsából nőttek ki, nem? Tehát én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, hogyha visszamennénk akár Krisztus korába, vagy onnan jönne el valaki, és körülnézne, hogy fegyver nélkül, és könnyek is nyári ruhába sétálunk az úton, és szívélyesen beszélgetünk egymással, és hogy hát elájulna, nem? Tehát olyan érdekes, én a teológia előtti 25 évesen mentem teológiára. Voltam egy évet bányász, voltam román katona, minden voltam, és akkor bekerültem a teológiára, és voltak olyan társaim, akik érettségi után jöttek egyből oda. Azok oda el voltak kenődve, hogy hogy lehet egy tanár ilyen durva, ilyen faragatlan, meg minden. Hát én meg a bányász mesteremhez, meg a katonai parancsnokomhoz hasonlítva azt mondta, ilyen finom úriember, hát igazán, hát bármire meg lehet kérdezni, és mosolyog, és minden, nem mindegy, honnan nézzük. Tehát biztos, hogy nagyon 2000 év alatt Krisztus kovász átjárta a társadalmat. Biztos, hogy ez még nem a mennyek országa, még van arrébb egy kicsit, de jó irányba megyünk, és nem kell pánikoljunk, és nem kell idegeskedjünk, hanem nyugtassuk meg magunkat, vegyük számba a feladatainkat, és hajrá, építsük Isten országát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma kevesebben járnak templomba, de ennek ellenére keresztény értékekből lehet, hogy a mai emberben több van. Toleranciából, párbeszédre való készségből, nyitottságból, satöbbiből. És azt gondolom, hogy nem elítélnünk kell nekünk a világot. Tehát olyan döbbenetes, ugye Krisztus a kereszten nem azt mondja, vannak jók és rosszak, hanem azt mondja, tudatlanok, nem tudják, mit cselekszenek. És nem elítél bennünket, ha elkezd tanítani, és arra biztatja az apostolokat is, hogy ne pálcát törjetek, meg mit tudom, ítélkezzetek, mit nem bírók vagytok, hanem orvosok. Tanítsatok, professzorok, magyarázzátok, érveljetek. Hát az emmauszi tanítványoknak Jézus nem morális előadást tart, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan veszi az Ószövetség profétáit, bölcs mondatait, és olyan szépen beszél, hogy ők maguk azt mondják, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. És van erejük ének idején visszamenni a közösségbe, amit megtagadtak az előtti pár órával, felrázzák a többieket, hogy ne féljetek, van remény, él az Isten, szeret az Isten. Ezt kellene valahogy megtanuljuk, hogy ne állandóan ítélkezzünk, hanem lelkesítsünk, bátorítsunk. Ugye mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Hát olyan szépen mondja Jézus a Szentlélekről, hogy vigasztaló. Hát vajon én mennyire vagyok vigasztaló? Mennyire járt át az a Szentlélek, hogy tényleg ott, ahol vagyok, lelkesítek, bátorítok, vigasztalok? Ugye Szentírásban úgy írja, hogy konszolidáló. Tehát ugye például Izaiásnál is van, hogy menj, vigasztald meg az én népemet, küldi a prófétát az Isten, hogy konszolidáld az én népemet. Tehát egy ház, hogy megsüllyed, akkor aláfalazzuk, konszolidáljuk. Hát nekünk ez a feladatunk, nem az, hogy ott egy repedés, összedül az egész, ja Isten, itt a világvége? Nincs itt a világvége. Gyerekeknek is mondtam, nincs világvége. Előttünk, mi atyánkban nem az imádkozunk, hogy hát amikor aztán összedől az a világ, ne fájjon nagyon, nem ezért imádkozunk, hanem azért, hogy jöjjön el a te országod. de mi Isten diadalmas országának az építői vagyunk. Kicsik vagyunk, botladozunk, egyenes csúkszemére lépünk még közbe-közbe, de ennek ellenére nekünk ez a feladatunk. Isten országa nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. És az a remény töltse be a szívünket. Tehát ugye mindig azt mondom, hogy mennyi, atya, ez 4,5 éve futtatja ezt a Föld nevű projektet, igaz? Tudósok szerint. Hát eddig valahogy mindig boldogult. Én hiszem, hogy most se Putyin, se Zelenszky, se Trump, mit tudom én, nem fog kifogni rajta. Van tovább, van remény. Bízzunk az Istenbe, és adjuk, hogy vezessen bennünket.
0: Amen. Kedves Csaba testvér, nagyon szépen köszönjük az útravalót, meg hát sok feladatot is kaptunk ki Csaba testvértől, és természetesen köszönjük szépen az invitálást a nyári programra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.

0: dél az Isten.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Kvasinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjáé pedig Antonia Salzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia, azt mondja, van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis ki tudhatja. Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogy ha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál itt szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés, az áldozatvállalás elől,
az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap, 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynök akták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szentmise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az úrasztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az Atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakoló vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök, számos tanítványa volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetés jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejusz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek közt Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az erekék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. A Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie, súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pavia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiálló tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a Longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő Karolin korig kell várnunk, Adone, Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert korostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes ima est homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradmányait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális előjáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmánya a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tisztelettel méltó elődeim 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2019. novemberében elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
4: A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
2: Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés az igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező kézi szótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
4: Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek például, vagy saját magunkban való hiszés. És például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
2: Jó mondat, Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
5: Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
2: Nóra?
6: Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
7: Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
2: Olyan szív dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikonisztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti,

0: mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
1: Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom, viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni, például az olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük, szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
0: Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el, ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
2: Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
0: Anna?
3: Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
0: Nóra, van még valami ötlete?
4: Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
0: Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasulandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek, nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor, hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt közlő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot.

0: A továbbiakban azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményére adtatok, hitelt adtatok.
1: Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
0: Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
2: Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben, vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
3: Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel. De ugye szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
0: Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
3: Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jó rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogy hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
0: A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
4: Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
2: Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
0: Köszönöm szépen. Ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levelé közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete, és egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
4: Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
0: Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
1: Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
0: Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
4: Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
0: No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz így nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Noránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasd már fel.
2: Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
0: Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket, és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sohase volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált, most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek! Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Ady Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a beszélő könyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének első részét Tóth Levente előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkat hallják. Ebben a Sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításáról szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól. Ebben második Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorral az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Klész Beáta beszélget. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Német Tamás, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A hullámok becsaptak a bárkába úgy, hogy az már majdnem megtelt. Jézus a bárka végében egy vánkoson aludt. Fölkeltették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődöl azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt. Olvasom a Márk evangéliumban. Krisztus nem azért alapította egyházát, hogy elvegye minden félelmünket. Azért sem hívta életre az Úr az egyházat, hogy mindenre már eleve választ kapjunk. Nem úgy létesült az egyház, hogy nyugvó párnánk legyen, azon pihenjünk, míg mások dolgoznak. Éppen úgy, mint a többieknek, nekünk is dolgoznunk és küzdenünk kell. De nem kell kétségbe esnünk, úgy, mint a többieknek. A bennünk működő Szentlélek ellenére oly sokszor vagyunk lomhák és félénkek, mert nem hisszük, hogy Isten valamit is ki tudna belőlünk hozni. A magunk gyarlóságában inkább hiszünk, mint az életünket megosztó Isten teremtő indításaiban. Bizalmunkon múlik, hogy mindezek ellenére befogadjuk Isten áldásait. Aki a Szentlélekben Isten teremtő tevékenységét hiszi, és ezzel a hittel könyörög a Szentlélek eljöveteléért, az vegye tudomásul, hogy ezzel az isteni sürgetést hívja magára, és arra szánja el magát, hogy Isten őt nyugalmában, szokásaiban, még szokványos gondolataiban is megzavarja, ha azok már nem szolgálnak a szent nyugtalanság és a nyugtalanító igazság eszközeiként. Aki tehát így imádkozik: Jöjj, Szentlélek, Úristen, annak egyszer s mind készségesen kell azért is könyörögnie: Jöjj és zavarj engem, ahol zavarásra szorulok. Urunk, újítsd meg vallásosságunkat. Lásd, mi oly sokszor észre sem vesszük, milyen elavult és roskatag a keresztény élet mi bennünk. Te működj hát újból bennünk, te hozd létre az újjászületést lelkünkben. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy újjászülessünk, de te megvalósíthatod ezt, Urunk, te jobban tudod, mint mi, hogy mitől kell megváltani minket, hogy mitől kell elszakítani szívünket, hogy belső világunknak milyen eldurvulásait és sérüléseit kell meggyógyítani, hogy új üzenetedre kész, új emberekké válhassunk. Válts meg minket, szabadíts meg minket, gyógyíts meg minket.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is. Érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynök akták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének első részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd Egek, mit évő legyek. Első gyóntatásom. Végre szabad vagyok. Magam mögött hagytam a szeminárium 6 évi magolását és pártai fegyelmét. Azt követően, hogy felszenteltek a Székesegyházban az 50-es évek elején, a reggeliző tálcám mellett egy borítékot találtam. Egy papírlap volt benne az első állomáshelyemre vonatkozó részletekkel és egy latin okirat, amely az egyházkerületben gyóntatásra jogosít fel. Káplánságom színhelye a Szent Júdás plébánia lesz Fairwaterben, Nyugat-London, Kensworthy kerületében. Azt hallottam róla, hogy nem olyan divatos városrész, mint a Chelsea, de nem is olyan elmaradott, mint a Poplar, az East End dok negyede. Vegyes vidék, túlnyomóan munkások lakják. Miután kéthetes vakációt töltöttem Brightonban a szüleimmel, egy ragyogó koranyári szombat reggelen a High Street-en kecmeregtem le egy piros, emeletes autóbuszról. Mindkét kezemben egy-egy bőröndöt cipeltem, megtömve legszükségesebb javaimmal. Kerékpáromat és azt a vagy 100 könyvet, amelyekről azt tartottam fontosak lehetnek számomra a lelkek megmentésére, a brit államvasutak fogja nagy kegyesen utánam szállítani. A városháza közelében hamarosan letértem a forgalmas High Streetről, és a csendesebb Chinder Roadra fordultam be, ahol az 50 éve szürke téglából épült Szent Júdás plébánia templom állt. Mielőtt bekopogtam volna a mellette álló plébánián, beléptem a templomba, hogy egy imát mondjak az oltári szentség előtt. Az első dolog, amit megpillantottam, a gyóntató szék volt, rajta a nevem. Neil Boyd atya. Letérdeltem, hogy össze ne rodjak. Ez még annál is rosszabb volt, mintha minden előzmény nélkül hirtelen a képemmel találkoztam volna az újságban. Buzgón könyörögtem a templom félhomályában, hogy jó káplán legyek, és főleg részvéttel teli megértő gyóntató. 18 éven keresztül, 6 éves korom óta gyónó voltam magam is. Jócskán kivettem a részem a lelkiismeret furdalásokból és abból a kínos elfogódottságból, ahogy titkos bűnökkel kellett magamat vádolni. A szemináriumban, mint a többi pap növendék, én is minden szombat este lelki vezetőm térde előtt gyóntam. Az egyszerű katolikus hívők legalább ezt a nyomasztó megpróbáltatást kikerülik. Mikor némileg összeszedtem magam, körben végignéztem a szobrokat, a barokk főoltárt és a másik gyóntató széket a megsárgult felirattal Charles Dalzwell atya. Ezután térdet hajtottam és kijöttem a templomból. Mielőtt még csengetni tudtam volna, hatalmas termetű, fehérhajú asszonyság tárta ki előttem a plébánia ajtaját. Zöld ruha volt rajta és virágos kötény, ebbe törülte meg kezeit, mielőtt megpróbálta elvenni bőröngyeimet. Mrs. Spring vagyok, a házvezetőnő, tájékoztatott. Neil Boyd, válaszoltam. Még nem szoktam hozzá, hogy atyának nevezzem magam, és igyekeztem elhárítani a segítségét. Ő azonban erőnek erejével megragadta a podgyászomat, és hátra kiabált a válla fölött. Megérkezett Neil atya! A jobboldali szobából recsegő dallam hallatszott ki. Senki minket el nem szakít, együtt dobban a szívünk, te az enyém, én a tiéd, kéz a kézben lépdelünk. Rendetlen, reverendába öltözött kövér kés plébános jelent meg. A felső gomba második gombjukba volt gombolva, és ugyanez a hiba 20-szor ismét lődött meg, egészen a reverenda alsó széléig. Úgy tűnt, mintha minden bordája elcsúszott volna a helyéről. Hello, Neil atya, millió Isten hozta! Tudja, hogy éppen megmentette az életemet? Szerény mosolyjal vettem tudomásul, hogy ilyen hamar, ilyen értékes szolgálatot sikerült tennem. Már majd meghaltam, hogy szót válthassak valakivel, akinek egy nyúlfarknyi sütnivalója van. Dalzwell atya hosszasan rázogatta kezemet, és vidáman meresztette rám nagy kék szemét. Kereksége acélkerete szemüvegén keresztül még kerekebbnek látszott. Mrs. Spring közben már felfelé vonszolta a lépcsőn a podgyászomat. Jöjjön a dolgozószobámba, Neil atya, mondta Dalzwell atya. Amikor bevezetett és elállította a gramofont, hangosan kikiáltott. Mrs. Spring, lesz szíves egy csésze jó meleg téját hozni Neil atyának. A tea szó ilyetén kiejtésével, ahogy hamar rájöttem, szokása szerint alkalmat keresett arra, hogy emlékeztessen ír őseire. Ez az asszony, Mrs. Spring széles hátára mutatott, 20 éve állt be hozzám, kitűnő példa rá, hogy a legrosszabb a legrosszabbat kapja. helyjel kínált. Aureli püspök úrtól úgy tudom, nem régiben csinált magából papot. 3 hete, atyám. Nos, mivel maga csupa szent ártatlanság, hogy úgy mondjam, egy kis szemináriumi palánta a püspök őszhajamra való tekintettel felkért, hogy tanítassam ki a mesterség fogásaira. Homlokára tolta a szemüvegét, felgyűrte kissi a ruha ujját, mintha bűvész mutatványra készülne. Első pont, nélatya, valami ütőkártyát mindig tartson a tarsolyában. Ugyan mit, atyám? Ezt, mondta Ajkát biggyeztve, nem tudom megmondani. Nem? Fejét rázta. Ha megtenném, nem kellene nekem megváltoztatnom, ami a tarsolyomban van. Úgy gondoltam, talán igen. Na, másodszor, Neil atya, karjait kinyújtva, 2 kezét tenyérrel kifelé egymáshoz szorította, mintha arra készülne, hogy vizet lapátolva a kezével kiússzon a szobából. Mi ez? Tette fel a kérdést. Sziámi ikrek, atyám. Úgy tett, mintha köpni készülne, de ügyesen visszafogta. Ez az, hogy a jobb kezem nem tudja, mit csinál a bal. Vigyázzon, hogy sose ismerjék meg egymást, és akkor nem kerülhet bajba. Bólogattam, elismerve kétségtelen bölcsességét. 3. folytatta, hallgassa meg, mint valami asszonya plébánia pletykáit. Kötelessége tudni, mi történik maga körül, de maga tartsa a száját. Amikor újra bólintottam, kinyújtotta a nyelvét, mely olyan nagy és rózsaszín volt, mint egy malacé. Ha kell, harapjon bele, még ha vérezni kezd is. Fájdalmas demonstrációval jelezte, mire gondol. Végül pedig, amikor beszélget a jó néppel, vigyázzon rá, hogy semmit ne mondjon nekik. Húzza le az agyában a redőnyöket. Keze középső ujjával lehúzta a szemhéját, 2 mérges horkanást hallatott, aztán hirtelen kinyitotta a szemét. Itt van még, Neil atya? Kérdezte. Úgy látszik, elszundítottam. Hol is hagytam abba? Azt mondta, egy papnak titoktartónak kell lennie. Valóban. Kártyák a mellhez szorítva, összeszorított száj, jéghideg tekintet, egy szóval, mint maga a mi áldott urunk. Nos, milyen legyen még egy szent pap? Belemelegedett a témába. Természetesen mindig jóságos, türelmes, tele, mindenki iránt figyelemmel, szeretettel. Mrs. Spring, bedugva a fejét az ajtón, megszakította a szóáradatot. Cukorral és tejjel, Neil atya. Ez az asszony, morgott Duddleswell atya, még Jézust, magát is képes lenne félbeszakítani egy csodatétel közepén. Mindkettővel kérem, mondtam, és Mrs. Spring az igazak mosolyával becsukta maga mögött az ajtót. Már most, Neil atya, a katolikus papok nem házasodnak, és miért nem? Mrs. Spring feje újra megjelent az ajtóba, hogy ő maga válaszoljon. Mert ehhez nem akadna elég bolond nő. Aztán visszahúzta a fejét, és hagyta, hogy tovább csevegjünk a plébánia ügyeiről. Mielőtt a tea megérkezett volna, elindultunk megnézni a házat. Itt a földszinten a dolgozószobám mellett van az ebédlő. Ez itt a nagy gyűlésterem, társalgónak nevezzük, és lent a folyosó végén van a konyha. Mrs. Spring, aki éppen lefelé ment a lépcsőn, odaszólt. Az én konyhám. Duddleswell atya derűs fintort vágott. Az asszonyokat, sóhajtotta, majdnem olyan nehéz megérteni, mint az apácákat. Ez itt a puszta karattyolásával képes felverni a tojásokat. Felcsippentette a reverendája szoknyáját, észre sem vette, hogy félre van gombolva, és felfelé indult a lépcsőn. Na, ez az én hálószobám, mutatott balra. A néhány cserepes növényen kívül teljesen dísztelen középső szobába vezetett, ami majd az én dolgozószobám lesz, majd az utcára néző hálószobámba, ahová Mrs. Spring beállította a bőröndöket. A hálószoba kicsi volt és sötét. Egy mosdó volt benne, egy barna típus szekrény és egy fiókos komód. A vaságy fölött Velázquez keresztre feszítésének fakult másolata lógott. 1-2 percig folyassa a meleg vizet, mondta. Rendszerint megjön, ha elég erősen imádkozik Szent Antalhoz. De csak azt remélem, hogy az ágy elég hosszú lesz magának. Miért is nem figyelmeztettek, hogy maga 2 méter magas? ez az alkalmatosság elég kurtának tűnik. Valamit motyogtam, hogy hozzászoktam, hogy a nálam jóval rövidebb ágyakban felhúzzam a térdemet. Na, annál jobb, mondta, akkor nem leszek kénytelen levágni a lábát, ahogy a legutóbbi káplánommal tettem. Megmutatta a fürdőszobát, végül a következő lépcsőfordulóra mutatott. Itt fönn néhány lábnyira istenkék ege alatt van Mrs. Spring birodalma. Figyelmeztetően megfenyegetett az ujjával. Behatolni tilos, erről biztosíthatom. Mrs. Springnek nincs sok értéke, de amilyen van, azt vadul őrzi. Addigra a sokat úcsárolt Mrs. Spring egy csésze szirup fekete teát hozott a dolgozószobámba. Feltűnt nekem erős karja, érdes könyöke és sima, piros arca. Nos, Mrs. Spring, hagyja békén ezt a fiút, mondta Dudleswell atya, ne folytsa agyon anyai gondoskodásával. Csak azt akartam mondani, kezdte Mrs. Spring, de az atya méltóságteljes mozdulattal megállította. Igen, Mrs. Spring, de erre most nincs egy teljes szabad óránk, érti? Mikor Dudleswell atya kihessegette Mrs. Springet, én magam ott maradtam, hogy elrendezkedje. Megittam a teámat, kipróbáltam az ágy méreteit, elraktam a ruháimat, és próbára tettem a Szent Antalhoz intézett ima hatékonyságát. Olyan előérzetem volt, hogy jól fogom magam érezni a Szent Júdás plébánián. Pár percen belül néhány könyvem a polcon sorakozott, a bekeretezett pápai bűnbocsánat a falon lógott. Halk kopogás hallatszott, Mrs. Spring jött be, hogy meglocsolja a fuksziákat. Ne hagyja magát félrevezetni, mondta vigasztalóan. Ha megismeri, valójában nagyon kedves ember. Ha nehézségei lennének vele, csak telefonáljon Churchillnek. Vinnie már alig várja, hogy egy jót bunyózhasson, mióta 5 évvel ezelőtt elintézte a nácikat. Igen, dadogtam. Bennünket, őt meg engem igazi pokolbeli együttesnek lehet nevezni. Én rám esik a sírás, rá a fogak csikorgatása. Vigasztalása nem járt a várt hatással. Mikor esedékesek az étkezések, Mrs. Spring? Tudja, borzasztó gyanakvó. A papája régiségkereskedő volt. Ha engem kérdez, szerintem minden havisítvány, kivéve őt magát. Az ebéd egykor van, gondolom. Olyan ez, folytatta Mrs. Spring, mintha tükörből nézni a dolgokat. Nem veszi észre, hiszen minden fordítva van. Megrezzent a hirtelen kopogásra. Felkapta öntözőkannáját. Jön az ítélet napja, meneküljünk, haragja elől. Neil atya azt akarta... Dudleswell atya mosolya úgy eltűnt, mint a tévévásznán a kép, mikor hirtelen elzárják. Egyik pillanatban még szélesen elterült az arcán, a következőben már csak ponttá zsugorodott össze, mielőtt teljesen kialudt. Asszony, morogta. Nem tűröm, hogy a káplánom nyakán lúgjon. Nem megmondtam, hogy egy időre tűnjön el nyugat felé a konyhájába? Elvárom, hogy engedelmeskedjen nekem. Toppantott a lábával. Nem tűröm, hogy ebben a házban maga viselje a reverendát. Eszem ágába sincs, mondta a házvezetőnő szemrebben is nélkül. Viktória királynő óta ez a fajta szoknya úgy is kiment a divatból. Neil, atya, mondta Dudleswell, atya is, szikrázó szemén látszott, hogy beismeri pillanatnyi vereségét. Ez a teremtés. Jobban szorongatja a torkomat, mint a gallérom maga. Az ebéd hánykor van, atyám? Kérdeztem. Mrs. Spring kihasználta az előnyét. Ne bízzon ebben a jó emberben. 1 órakor, Mrs. Spring, tettem fel újra a kérdést, kissé türelmetlenebbül. Neil atya, kérdezte Dudleswell atya. Maga is azok közé a káplánok közé tartozik, akik állandóan a hasukra gondolnak? Nem vagyok éhes, atyám, siettem kijelenteni. Akkor mi az ördögnek kérdezi, folyton hánykor van az ebéd? Mrs. Spring megérintette a vállamat. Szegény Neil atya. Nem tűröm, hogy maguk ketten ellenem szövetkezzenek, mondta Dudleswell atya. Táguljon, Mrs. Spring, mielőtt elszabadul a nyelvem. Mrs. Spring tovább készségeskedett. Előbbre hozhatom az ebédet, ha éhes Neil atya. Próbáltam simítani azzal, hogy azt se bánom, ha 3-kor szolgálják fel az ebédet. Dadlzvel atyának nem tetszett a nagy lelkűségem. Alig egy órája van itt a Szent Júdásban, és már is meg akarja változtatni az étkezések rendjét. Majd megenyhülve leeresztette a vállát. Na, sajnálom, hogy faragatlanul viselkedtem, vigyorgott. Én is sajnálom, csatlakozott hozzá Mrs. Spring. Nem tudom, mi jött rám. A szóváltások színes nyelvezete ellenére rögtön éreztem, hogy a plébános és házvezetőnője élvezik a kötekedést, mely bár heves volt, sohasem volt sem kíméletlen, sem bántó. Ez a probléma, ha az emberek évről évre egymás nyakán élnek, magyarázta Dudleswell atya. Egyébként azért jöttem, hogy megmondjam, még ebéd előtt szeretnék magával gyorsan végigfutni az egyházközségben. Megköszöntem. Nem akarja tudni, hánykor van az ebéd? Nem különösebben, atyám. Hitetlenkedő mosolyal nézett rám. Micsoda furcsa fickó maga. Folytonosan kérdez, de a legcsekélyebb tisztes érdeklődés sem mutatja a válasz iránt. Első állomásunk a szülészeti osztály volt a kórházban. Az elválasztó üvegfalon át illően megcsodáltuk a vagy fél tucat újszülöttet. Ez a különös, Nél atya, hogy ezeknek itt mind csak egyetlen atya van. Szexmániás az egyház kerületben? A humor nem erős oldalom, de igyekeztem bedobni, ami tőlem telt. Lelki értelembe gondoltam, ha ugyan érti, mire célzok. Vagyis Istenre gondol. Nem, Nél atya, önmagamra. Mi, papok, azért nem házasodunk, hogy az egész pereputnak atya lehessünk. Oda néztem, ahová ujjával mutatott. Nézze azt a kisfiút, vagy kislányt. Nehéz kitalálni, micsoda, ha háttal és megfordítva fekszik. Hát ez bizony igaz, gondoltam. Egyébként mondja csak, maga hogy határozná meg a különbséget egy fiú és egy lány között? Pár pillanatig hümmögtem, anélkül, hogy határozott döntésre jutottam volna. Hány éves maga, Nél atya? Nevetett. Meghúzta az egyik fülemet. A fiúknak kék szeme van, a lányoknak rózsaszín. A mamája soha nem mondta meg magának. Elhúztam a fülemet az ajka közeléből. Na, és ha alszanak, akkor mi van? Nem tudom, mondtam csökönyösen. Kell, hogy egy papban legyen egy kis találékonyság. Ha senki nem néz oda, felnyitja a szemet,

Dudley-vel atya tekintete fátyolos lett. Milyen különbségről beszél, Neil atya? Hát a különbségről, atyám. Vagyis a különbségről, amit mindenki ismer. Kivéve engem, úgy látszik. Egy hosszú lábú ápolónő épp akkor sietett el mellettünk. Mindjárt megkérdezzük ezt a csinos fiatal ápolónőt, vajon milyen különbségre célozhat? Kérem, ne tegye, könyörögtem. Beleegyezően vállat vont. Még egy dolgon töröm a fejem. Miért olyan biztos a kisfiú, amikor Éva kosztümben látja a kislányt, hogy az protestáns? Nem biztos, sután hozzátettem, és ez benne a vicc. A vicc, azt mondja, lenne olyan kedves megmagyarázni nekem a viccet? Nem tudom, atyám, mélyet sóhajtott. Nos, Neil atya, az első fontos leckét megtanulta a Szent Júdásban. Leckét? Ha ellopja tőlem a legjobb csattanóimat, meg kell érte szenvednie. Átmenet nélkül egy 6-7 fontos csecsemőre mutatott. Egyébként mivel keresztelné meg ezt a kisfiút? Ez a kisfiú pedig lány, mosolyogtam kihívóan. És még úgy tesz, mintha nem tudná a különbséget, mondta az atya. Nos, mivel keresztelné meg? Vízzel. Na, tudtam, hogy nem borsó levessel, de miből öntené rá a vizet? Vizes vödörből? Egy bögréből, atyám, kérdeztem találomra. Még ettől is megfulladhat a kis jány, vagy tüdőgyulladást kaphat. Egy bögre víz ilyen kisgyereknek olyan, mint egy úszómedence Jehova tanújának. Gyűszűből, atyám. Gyűszűből, ismételte. Na és hol talál ilyesmit a szülészeti osztályon? Elővettem találékonyságomat. Kölcsön kérhetnék egyet Mrs. Springtől. Dudley-vel atya már nyerekben érezve magát így szólt önmagához. Ez a fickó Mrs. Spring gyűszűjét akarja használni keresztelőmedencének. Ennél kisebb dologra nem tudok gondolni, atyám. Dudley-vel atya egy orvosi tolókocsiról felkapott egy fecskendőt. Használhat egy ilyen valamit, de előbb meg kell bizonyosodnia, víz van-e benne, és nem mondjuk sósav. Hát a sósavval végzett keresztelés nem érvényes, mondtam arra az esetre, ha nem tudná. Nem érvényes, mondta, de alig, ha nem halálos, tehát próbálja ki a saját bőrén, így, na. A fecskendő tartalmából valamennyit a keze fejére öntött. Ha felhólyagosodik tőle, ne öntse a kisbaba fejére. Megállt, hogy megdörzsölje a kezét, ahová a folyadék csöppent, és aggodalmasan fújt rá. Szent atyám, kiáltotta. A hosszúlábú ápolónő visszatért. Nővér, nővér, mi az ördög van ebben a fecskendőben? Víz, atyám. Dudley-vel atya megnyalta a kezét, mielőtt megkönnyebbülten felemelte volna a fejét. Hála Istennek, csak csaptermék. Nos, még egy fontos kérdés, Neil atya. Mit tesz, ha kora szülött a csecsemő? Gyorsan egy ápolónőért kiáltok, atyám. Kitűnő, mondta szinte dalolva, és mi van, ha miután a kisbaba koraszülötten a világra jött, az ápolónő magát hívja az inkubátorhoz. Megkeresztelem a különbség alapján a kisfiút vagy kislányt arra az esetre, ha meghalna. Dudley-vel atya bátorítóan bólintott. Fecskendővel. Újabb barátságos bólintás, és nem sósabbval. Lassan megrázta a fejét. Na, és még mi az, amit nem csinálna? Szinte saját szavaimat hazudtolva meghevesen válaszoltam. Nem esnék pánikba, atyám. Nem gyújtana semmiféle gyertyát? Nem, atyám. Nem. Mert ha meggyűjt egy gyufát azzal a sok oxigénnel körülötte a szegény kis féreg, hopp, keresztelés nélkül röppenne fel a limbuszba. Egy-két másodpercbe beletellett, míg magamhoz tértem a robbanás után. Atyám, szóltam. Atyailag szemlélte a bölcsőben fekvő csecsemőket. Nos, nem jött még el az ebéd ideje.

0: Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának első részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Együttműködési megállapodás kötött a Miskolci Egyetem és a logisztikai szolgáltatóközpontok. Vas oxidos víz került a miskolci szimvapatakba. Veszélyeket is jelent a nyári szünet, figyelmeztetnek a Heves megyei rendőrök. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új szakmai együttműködés indul a Miskolci Egyetem logisztikai szakterülete és a vállalati háttér kapcsolatának erősítése érdekében. Együttműködési megállapodás kötött a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara és a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége. A partnerség célja, hogy a Miskolci Egyetem nemzetközi szinten is elismert logisztikai képzése még szorosabban kapcsolódjon a szakmai gyakorlathoz, a munkaerőpiaci igényekhez, valamint az aktuális iparági trendekhez. A felek hosszú távú célja egy olyan együttműködési környezet kialakítása, amely egyszerre támogatja a hallgatók szakmai fejlődését, az oktatás korszerűsítését és a logisztikai ágazat tudásbázisának erősítését. A megállapodás értelmében a szövetség szakmai támogatást nyújt a képzések fejlesztéséhez, megosztja a logisztikai piac aktuális tapasztalatait és trendjeit, valamint együttműködik a szakmai rendezvények és konferenciák támogatásában. A Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara vállalja, hogy a szakmai elvárásokat és a releváns gyakorlati ismereteket lehetőségeihez mérten beépíti az oktatásba, hozzájárulva ezzel a korszerű piacképes tudás átadásához. Fülöp Zsolt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetségének elnöke kiemelte, az ágazat folyamatos fejlődése miatt különösen fontos, hogy a felsőoktatás és a szakmai szereplők között élő, tartalmas kapcsolat alakuljon ki. Hisszük, hogy a közösen végzett szakmai munka hosszú távon a hallgatók, az oktatás és a logisztikai szektor számára egyaránt értéket teremt. Professzor dr. Simén Falvi Zoltán, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kar dékánja hangsúlyozta, kiemelt célunk, hogy hallgatóink olyan tudással és szemlélettel lépjenek ki a munka világába, amely egyszerre épít stabil elméleti alapokra és korszerű szakmai tapasztalatokra. Az ilyen együttműködések jelentősen hozzájárulnak a gyakorlatorientált mérnökképzés további erősítéséhez. Az együttműködés új lehetőségeket nyit a szakmai tudásmegosztás, az oktatásfejlesztés és a logisztikai szakmai közösség további erősítés előtt, hozzájárulva a hazai logisztikai szakterület fejlődéséhez. Műszaki hiba vagy mulasztás miatt vasoxidos víz került a miskolci szimvapatakba a Tatár utcai fűtőmű karbantartása során, ami a vízi élővilágban károkat okozott. A gőzfejlesztő kazánból leengedett folyadéknak eredetileg a szennyvízhálózatba kellett volna folynia, ám egy része a patakba jutott és teljesen elszínezte azt. A katasztrófa védelem és a rendőrség vizsgálja az emberre nem veszélyes szennyeződést, miközben a polgármester azonnali elszámoltatást követel. Tócánta József felszólította a hőszolgáltató vezetőségét, hogy haladéktalanul dolgozzanak ki intézkedéseket a hasonló esetek jövőbeli megelőzésére. A szakemberek megkezdték a kármentesítést, a patakvizének mintavételezése folyamatos. Az esetről rádiónknak Nagy Boglárka, a Miskolci Önkormányzat aljegyzője adott tájékoztatást.
4: Ugye sajnálatos módon a tegnapi napon a színva elszíneződése a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gázfejlesztő kazánjánál folytatott karbantartási munkálatok következménye volt.
5: Ahogyan vették észre, és milyen vizsgálatok következtek?
4: Ugye éppen a közgyűlés zajlott a tegnapi napon, amikor jelzéssel éltek felénk, de a városgazda munkatársai, a tűzoltóság, a rendőrség azonnal kint voltak, illetve innen a hivatalból az illetékes kollégánkkal együtt a területen, és megkezdték a szükséges vizsgálatokat, illetve azokat a feladatokat, amelyeket ilyenkor ugye el kell végezniük. A jelenlegi információink szerint az elszíneződést okozó anyag, hála jó égnek, de emberre nem veszélyes. Polgármester úr elrendelte az eset körülményeinek a kivizsgálását, amely ugye jelenleg is zajlik. Kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, azokról az intézkedésekről, amelyek megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon.
5: Ha jól tudom, akkor a természetre azért károsan hatott ez az elszíneződés.
4: Hát ugye, mint látható volt sajnos a színva teljes elszíneződése, ami ugye a színvába beömlő csapadékcsatorna szakaszától egészen a szennyezés forrásáig, ugye most gondoskodunk arról jelenleg is, hogy a csatorna teljes keresztmetszetének átmosatása, tisztítása egyidejűleg a csatornába leülepedett anyag eltávolítására is sor kerüljön. Ezzel ugye megelőzendő az, hogy az anyag a színvába be tudjon kerülni. A környezetvédelmi hatóságát a folytatott biológiai és kémiai vizsgálat jelenleg folyamatban van, ennek eredménye várhatóan a mai napon elkészül. Folyamatosan tartjuk, kollégáink tartják a kapcsolatot az illetékes, ugye, mint mondottam, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal. Polgármester úr viszont a vizsgálat eredményének megérkezését követően a nyilvánosságot azonnal tájékoztatni fogja.
5: Hogy látja, hogy ez körülbelül mekkora táv, ez a szennyezett rész a színván?
4: Hát ugye ez most itt Miskolci szakaszán a kiindulási helyétől ugye végig látható volt. A pontos adatokat nem ismerem, őszinte leszek, nem ismerem. Ugye a jelenlegi vizsgálatok eredménye lesz a teljes feltérképezése ennek a szennyezésnek.
5: Most már nem ugyanaz a intenzitású szennyezés látható a színván?
4: Hál' Istennek nem, ugye megszűnt a színvába beáramló, a szennyezést okozó tevékenység vagy történés, úgyhogy gyakorlatilag a színva színe gyakorlatilag visszaáll, de ugye le van ülepedve egyelőre, ugye ez az anyag a mederbe, úgyhogy a szükséges intézkedések ezek majd ennek következményeként fognak megtörténni.
5: Mi volt az a baleset, ami okozhatta ezt a problémát?
4: Ugye a vizsgálat az még zajlik, amit ugye első információkból tudunk, hogy a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban a műszaki hiba miatt, vagy mulasztás miatt egyelőre ezt még ugye nem tudjuk, a víz egy része a színvába jutott így.
5: És akkor mondhatjuk, hogy az önkormányzat teljes mellszélességgel az ügynek a megoldására törekszik, és kivonult rögtön a helyszínre.
4: Igen, polgármester úr a tudomására jutást követően azonnal a helyszínen volt, és ugye a szakemberekkel együtt tájékozódott, illetve, mint ahogy mondtam is, elrendelte a szükséges vizsgálatot. Számunkra a legfontosabb, ugye nem hiába Miskolc a bükkvárosa, számunkra a legfontosabb a környezetvédelme, és én ezt mondhatom polgármester úr a közgyűlés valamennyi tagja nevében, hogy elsődleges szempont az, hogy ezek a környezeti történések most helyre állításra kerüljenek, már amennyire lehet azt mondani, hogy helyreállításra kerülnek.
5: Hogy lehet, hogy a miskolciak mennyire ijedtek meg a hírtől?
4: Szerintem mindenki megijedt ettől a hírtől, aki ezt hallotta, legyen miskolci lakos, legyen a város polgármestere, a közgyűlés tagja, akár a hivatal dolgozója, de szerintem mindenki, aki a környezetért és a természetért aggódó állampolgár, szerintem az mindenkire kihatással volt.
3: Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyermek tölti szabadidejét a strandokon, játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást jelent, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség megelőzhető, hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak ezekben a nyári hónapokban. Arról Soltész Bálintot, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk így rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve a gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben, ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően és a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet, vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson baleset megelőzési munkatársaink, vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel, és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Amint gyakorlatilag akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy az elsőségadás adás kötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalogátkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Nyilván van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, hogy zavarja, vagy veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Hát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymással való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor azt ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymást elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.
3: Elfogtak Heves vármegyében egy 23 éves férfit, akit Szlovákiában aljas indokból elkövetett súlyos testi sértése felbújtás miatt kerestek a helyi hatóságok, közölt a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A szlovák nyomozók európai elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen, miután megszökött hazájából. A szlovák állampolgárt két rendbeli aljas indokból elkövetett súlyos testi sértése felbújtással gyanúsítják, miután a rendőrség információi szerint tavaly szeptemberben megbízást adott egy embernek arra, hogy savval öntse le élettársa édesanyját. Ez végül a rendőrség közbelépése miatt nem valósult meg, de ezután a férfi májusban az élettársának is szenvedést akart okozni, egy másik férfit igyekezett rábírni arra, hogy törje el a nő végtagjait. Végül ez a támadás sem valósult meg, azonban a brutális tettekre való felbújtás miatt a rendőrök nagy erőkkel keresték, a férfi elmenekült Szlovákiából. Keresésébe bekapcsolódtak a Sátora-Jóhelyi, a Sárospataki, valamint az edelényi rendőrök is, és kiderítették, hogy a férfi több álnevet használva a tartózkodási helyét változtatva rejtőzködik. Miután felmerült, hogy a fiatalember lőfegyverrel, robbanó, illetve veszélyes anyaggal rendelkezhet, ezért a nyomozók a terrorelhárítási központ segítségét kérték az elfogásában. Végül hétfőn egy Eger melletti településen ütöttek rajta a férfin, átadásáról a magyar bíróság dönt. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt derült lesz az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 24-én szerdán.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei évben egy nappal meghosszabbította az ünnepi könyvhetet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyházán. Teljes kapacitással üzemelnek már a nyíregyházi fürdők. Megemlékezést tartottak dr. Ringel Han György tiszteletére Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Feltájmesteri Testület Eger városának első szabadon választott polgármestere dr. Ringel Han György tiszteletére megemlékezést tartott június 23-án kedden 17 órától a Dobótér 9 szám alatt található Feltájmesteri suttogóban. Ezt követően a minaret mellett lévő dr. Ringel Han György térre vonultak át a vendégek, ahol irodalmi műsort tartottak. Továbbá koszorúzással egybekötött megemlékezéssel hajtottak fejet a hajdani városvezető emléke előtt. Várkonyi Györgyöt, az Egri Feltájmesteri Testület főkapitányát hallják.
2: Azokra az emberekre, akik hatással vannak az életünkre, illő, hogy emlékezzünk. A dr. Ringel Han György felesége 80 éves. Lehet, hogy ezt nem szabadna mondanom egy hölgyről, de hát örülünk, hogy megérte ezt a kort, és a Ringel Han György előtt pedig szeretnénk adózni, hiszen ő egy olyan emberséges, olyan vidám, olyan kedves, magát hátrahúzó ember volt, aki nagy hatással tudott lenni Egernek a jövőjére. Ő volt az első szabadon választott polgármesterünk, és nem azzal tündökölt, hogy magát előre tolta, hirdette, doboltatott, fáklyás kísérletet tartott maga előtt, hanem hogy igazán komoly szakemberekkel vette körül magát. Ő mindig azt mondta, hogy nem ő neki kell tudni mindent, de jó szakemberek hadd dolgozzanak, hadd vigyék előre Eger sorsát. Az egész Ringel Han család ilyen volt, hiszen ha visszaemlékszünk, akkor az 1800-as években élt Ringel Han Antal már városi képviselő volt, és bár Baden-Württembergből származtak, tehát német ajkúak voltak, de hamar magyarrá váltak, hamar beilleszkedtek a város életébe, házasságok révén pedig jó kapcsolatokat alakítottak ki, és az Ringel Han Antal már városi képviselő, sőt, mint alpolgármester is tevékenykedett, 1874-ben halt meg aztán, de ha tovább nézzük, akkor a nagyapja, Ringel Han Béla egy kiváló gépészmérnök volt. Egernek az egész gépesítését, villamosítását neki köszönhetjük. Senki másnak, csak neki. A édesapja büntetőjogász volt, nyilván emiatt rengetegen ismerték, rengetegen tisztelték, viszont a bultrendszerbe egy kicsit meghurcolták szegényt, korán meghalt az édesapja, Gyuri úgy döntött, hogy mégsem a jogászi pályát választja, hanem inkább orvos lett. Sokkal jobban áll neki, hiszen akkor az empátia készsége, és miután gyerekorvos lett, a gyerekekhez volt viszonya, nekem a gyerekeimet, unokáimat is ő kezelte, és ő előtte szeretnénk fejet hajtani. Egy olyan ember előtt, aki nem maga mutogató, nem a maga érdemeit tolta előre, hanem mindig a közösségért, Egerért, a városért dolgozott. Ezt szerettük benne, tiszteljük, és emlékét örökre megőrizzük.
1: A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei évben egy nappal meghosszabbította az ünnepi könyvhetet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyházán. Különleges figyelmet kaptak az intézmény által szervezett találkozók, könyvbemutatók. Tomaszowski Anita intézményigazgató szerint örömteli, hogy idén kifejezetten sokan látogatták a programokat.
3: Nagyon népszerű volt, telt ház volt, tele volt a nagy konferenciatermünk, érdeklődővel, és utána még sokan vásároltak könyvet, és dedikáltattak H.I. Jánossal. A Dongó Együttes zenés műsora követte Mohács 500 emlékév alkalmából, ott is nagyon sok résztvevő volt, majd a másnapon N.L. Green író-olvasó találkozóján is részt vettek többen, és gyakorlatilag olyan, azt kell mondani, hogy azokon a következő programokon olyan 40-50 fő szinte mindig volt, tehát a Léda D. Rassi, Ferencik Adrien, de a Szemle és a Parcium folyóiratok bemutatóján is jöttek érdeklődők szombaton délután is. A kollégáknak ez nagyon fontos, hogy vannak komoly kutató helytörténész kollégáink a megyében, itt a városban, akiknek fontos, hogy megjelentessük, vagy megjelenjenek a munkáig, és nagy, szélesebb közönségbe is megismertessük. Az pedig, hogy a saját alkotásaikat is kiállítva láthatják, az egy másik élmény. Saját tapasztalatból is tudom mondani, hiszen az én számfestőm is az elmúlt évben ki volt állítva. Ez egy különleges alkalom, hogy meg tudjuk mutatni mindenkinek, mert nem csak egymásnak, kollégáknak, hanem a könyvtár látogatottsága révén az mindenki, aki betér, látja azt, hogy a kreatív könyvtárosok mivel foglalkoznak szabad idejükben.
1: Teljes kapacitással üzemelnek a nyíregyházi fürdők. Az elmúlt hetekben intenzív előkészítő és műszaki munkálatok zajlottak annak érdekében, hogy a létesítmények biztonságosan és zavartalanul fogadhassák a látogatókat. A nyári szezonban szaunaprogramokkal és éjszakai fürdőzésekkel is készülnek. A strandok pedig naponta reggel 9 és este 8 óra között tartanak nyitva. A részletekről Matavovszki Dánielt, a Sóstú Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Elérkezett ez a pillanat, hogy megnyissuk a teljes kapacitásunkat. Korábban már kinyitottuk a tófürdőt, amit szintén mi üzemeltetünk itt Sosrógyógyfürdőn, illetve részlegesen kinyitottuk már a parfürdőt is a pünkösdi hétvégére, amit kedveltek is a vendégek, de hát eljött ez a pillanat is, amikor végre minden szolgáltatásunk üzemel, és teljes szolgáltatási palettával várjuk a nyarat is, várjuk a látogatókat. A tófürdőt leginkább a nyíregyháziak látogatják, az hagyományosan mondhatom évről évre így van. Érdemes kipróbálni egyébként az ide látogató turistáknak is, hiszen egy kuriózum, hogy egy szabad vízű tóba lehet fürdeni, de mellette van termálvizes medence, gyerekmedence is, öltözőhelységek, büfék, szép sportpályák, úgyhogy érdemes mindenkinek kipróbálni, de inkább az a nyíregyháziaknak a birodalma. Általában a turisták szokták itt a park is élményfürdőt igénybe venni, leginkább nyári szezonban a családosok, hiszen ugye minden korosztály megtalálja magának megfelelő szolgáltatást egészen a bébiktől a nyugdíjas korosztályig. Ilyenkor mindig nagy hajrába vagyunk ugye a strandnyitás előtti időszakban, hiszen ugye vannak olyan dolgok, amit a vendégek is szemmel látnak, ugye a kertészeti munkálatok, takarítások, medencéknek a rendbetétele, burkolatjavítások, de van ugye számos olyan munka, ami a vendégek számára láthatatlan. Gépházba szivattyúknak az ellenőrzése, különböző felülvizsgálatok elvégzése, szűrőhomokot cseréltünk például idén sok medencénél a szűrőtartályokban, bekalibráltuk a vegyszeradagolást, mint minden évben, úgyhogy jó sok feladat van ahhoz, hogy ilyen szép állapotba ki tudjunk nyitni.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, holnap, azaz csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én szombaton lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzetik egy helyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede referens mondtanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója: mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndi is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat.

takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, takarót, polifómot, közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek is a résztvevők rendelkezésére állnak. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben sziesta időben, vagy az esti szentmise után lesz lehetőség. Szaló keretében július 17-én pénteken délután 2-től 5 óráig várják majd a véradókat, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal is meglepik. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szegeda alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket. Sőt, akik szeretnék, azok a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál majd. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorian énekek mellett. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánlják lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitván a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szándékára ajánlja fel, hívják fel a figyelmet. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről.

0: érettségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel azon a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, az kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a közlemény. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot, illetve közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kriston Tamás, Drémba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a bemondó, szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Hatalmasat küzdve megnyert az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Ismét helyi sikernek örülhettek Ózdon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus, Hős Zsombor a Spariban folytatja pályafutását. A 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák Admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A fővárosiaknál bemutatkozott a felnőtt csapatban, miközben folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszhatott eddig. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es bajnokságot, és 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, melyeken 3 gólpasszt adott. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Most a szikszói születésű edzőt hallják.
2: Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, de ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deachoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Mikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzés is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkban, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
1: Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
2: Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye mert az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol, és olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatban még tud motivációt, valamint versenyhelyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokon múlott, hogy nem tudott oda kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, a, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a, most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
1: Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC kézilabda akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-39-re győzték le a Csesem Bukarest együttesét az MVM Dómban. A történelmi sportsikert elérő debreceni együttest a régi városházán köszöntötte Pap László polgármester.
0: A városon mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
1: A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett. A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as bajnokok ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kunléliánát, a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
3: Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
1: A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Marian Blankát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
4: Erről felül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni, edzéskörnyezetben nem tudunk ekkora stressz helyzetet, versenyhelyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező. Az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott Antaliában, a K1-es világkupán. Most őt hallják.
5: A felkészülés az hát elég kemény volt, sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge Kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
6: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimaradt, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

fogalmad nincs, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tüzeste jár.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak.